0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Tartalmas kormányülésen több fontos döntés született. Korea egy rövid időre Budapest szívébe költözik. Esőre záporokra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok.

0: Több fontos döntésről számolt be a kormányülés után Magyar Péter miniszterelnök. A kabinet 3,4 milliárd forintot biztosít a kórházi klímaberendezések javítására, és döntött a várható hőséghelyzetre való felkészülésről is. Napirenden volt a babaváró támogatás és a diákhitelek kamatstopjának ügye, valamint az uniós források felhasználása. A kormány emellett szigorítaná az óriás plakátok szabályozását, és tárgyalta a tervezett vagyonadó részleteit is. A döntésekről holnap tartanak részletes tájékoztatót a kormányinfón. 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak energetikai uniós pályázatok Magyarországon még ebben a hónapban. A támogatásokból az áramhálózat fejlesztését és okosmérők telepítését finanszírozzák. A beruházások célja, hogy több megújuló energia kapcsolódhasson a rendszerbe, miközben biztonságosabbá és hatékonyabbá válik az energiaellátás. A Margit-szigetre költözik 2 napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály színtéren a 7. Koreaon fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
1: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok, és egyetemek interaktív strandjai is helyet kapnak.
0: Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósvafűtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni. A részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szélhelyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a tiéd. Minek őre menni?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Lesújtott a hatóság a büfékocsikra, indul ma a labdarúgó világbajnokság. Hűvösebb időnk lehet a következő napokban. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
3: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül.

0: 16-18 év alatt van, az pedig az adóazonosító jel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Futrakokat és büfékocsikat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább a higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett. De előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként amint egy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Nem mindegy, hogy milyen itallal vesszük be a gyógyszert, egyes ásvány és gyógyvizek ugyanis ronthatják a gyomornedve ellenálló orvosságok hatékonyságát, mivel néhány perc alatt meggyengíthetik azok védő bevonatát, a hatóanyag pedig így túl korán már a gyomorban kioldódik. A Semmelweis Egyetem kutatói 22 gyakran fogyasztott italt elemeztek. A vizsgálatok alapján azt tanácsolják, hogy a gyomornedve ellenálló gyógyszereket lehetőleg egyszerű csapvízzel nyeljük le. Elstartolma a labdarúgó világbajnokság, a három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül. 104 mérkőzés alapján dől majd el, hogy ki ülhet fel a futballvilág trónjára. A nyitó meccsen közép-európai idő szerint ma este Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság csap össze. Változékony időnk lesz ma, az előrejelzések szerint napsütés és záporok válthatják majd egymást. Az élénk sokfelé erős szél mellett 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak északkeleten, illetve a Dunántúlon lesz több felhő az égen. Most úgy tűnik, hogy szombaton szintén napos, gomoly felhős időkör vonalazódik. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Áróba hajtott egy autó még a hajnali órákban az 52-es főúton a Kecskemét és Fülöp szállás közötti szakaszon. A 24-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Közben szintén az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött. Ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Végül az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat szintén nem használhatják az autósok. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Olvasható az útinform oldalán.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra 8 perc, jó reggel, szevasztok, barátaink, drága hallgatók, itt vagyunk, itt van az egész csapat, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Évi. Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, Anett, minden megvan, dolgoztál szépen, te egy órával előbb jössz be, mint mi, nem?
3: Igen, én már 5 előtt itt vagyok.
0: De jó, és akkor jönnek a hírügynökségek, Reuters, DPA, nem tudom, minden is jönnek, Telex, nem tudom, ja, nem, most már e-mailben, nem, várjál, meséld, honnan jön, nem mondd el. Igen, nem mondd el, honnan jönnek.
3: Nekem tetszik, ahogy te most így erről beszélsz.
0: Igen, csak voltam régen hírszerkesztőségekben.
3: Igen. Meg hát te
0: kattognak a gépek, hol voltam?
3: Te mondtál híreket is, egyszer említetted adásban, hogy...
0: Én.
3: Igen, meg a kezdetek.
0: Kényszerű kelletlen, tehát igen, amikor a német Danubius volt, akkor mindent is mondtál, tehát lecsó receptjét épp úgy mondtad, mint a híreket. Igen.
3: Én ezt nem tudtam, én azt hittem, hogy már akkor is voltak külön, akik híreket mondtak.
0: Aztán jöttek, de egy első nekifutásból nem volt olyan nagyon sok németül tudó rádióképes ember, és akkor ő mindent mondott.
3: De jó.
0: Hát nem volt jó. Neked de jó, nekem nem volt olyan. Nem, hát én már akkor sem éreztem azt, hogy a hírnek és az amúgy egyébként szórakoztató tartalomnak keverednie kell ugyanazzal a személlyel. Ez a te esetedben kivétel, de én szerintem te szórakoztató vagy.
3: Nagyon köszönöm.
0: Nincs
3: most, bárhogy is értetted ezt.
0: Nem, de tökélet, remélem, hogy a Gyuri ösztönös komikus vagy.
2: Ez egy elismerés.
3: Oké. Okay. Jól indul ez a csütörtök. Megpróbálom megfogni a jó oldalát.
0: Nem, jó, a jó oldala az, hogy szórakoztató vagy. Tehát te egy kivétel vagy, na.
3: Köszönöm.
0: Beled kivétel teszünk. Jó, a nagyon hosszú SMS-ek jöttek, gyerekek. Van egy rövid? Sziasztok, szerintetek is nagyon ciki, ha egy felnőtt ember leül a játékkonzol elé játszani?
3: Igen.
0: Mi hát van?
3: Szerintem nagyon.
1: Igen.
3: Szerintem nagyon.
2: Figyeljetek, azért itt különbséget kell tennie, ha valaki mindig ezt csinálja, meg valaki néha kikapcsolódik.
1: Hát a tehát néha és a mindig között így van, egyetértek, de nagyon sokan mindig.
0: Ő nem ír se néhá, sem mindiget, hanem egyszerűen, hogy ciki-e. Miért volna ciki? Hát azért annyi játék van egy játékkonzolon, annyi félét lehet venni, rengeteg féle. Miért ne játszhatna egy felnőtt?
1: Azért, mert hogy szerintem egy felnőttnek vannak más dolga is, mint hogy leüljenek játszani.
0: Jézusom.
1: De várjál, most lehet játszani, félre ne értsétek, de itt az a baj, hogy túlzottan játszanak az emberek.
0: De az egy másik kérdés, ha valaki játékfüggő.
2: Most hogy egy órát játszik, vagy filmezés helyett este, mert ő ezt szereti, és nem filmet néz lefekvésről.
1: Oké, de a kontrollt kell megtartani. Nagyon sok ember
0: nem tudja. De itt nem beszél senki függőségről, de hát milyen jó ott a játékkonzol valakinek a rohadéknak szétlőni a fejét.
3: De emlékeztek, hogy a múlt héten, vagy mikor beszéltünk egy hallgatóval, aki mondta, hogy neki majdnem ezért mentünk rá a kapcsolata, mert hogy a párja nem akart vele foglalkozni meg a családjával, mert inkább játszott helyette.
1: Igen. Sok ilyen van.
3: Igen, és az Évi erre érti, meg én is erre értem.
0: De mi nem erről beszélünk.
1: Akkor tudjuk, viszont játszál.
3: Akkor játszál.
0: Játékfüggőségről beszéltek ti. Mi meg arról, hogy miért ne játszhatna egy felnőtt ember. Legyen az játékkonzol, egyébként bármi más. Hát a játékosság az ott van benned.
2: Így van, miért ne őrizhetné meg azt a gyermeki ényét? Miért?
0: Így van, például FIFA-val vagy valamivel. Na, miért ne játszhatna?
1: Játszhat, de még egyszer mondom, észre kontrollálva. Ezt mondom, játszhat.
0: Kontrollálva. Ezt fogod majd mondani a leendő férjednek is?
1: Így van, nem.
0: Ésszel, Ernő, ésszel!
1: Ernő.
0: Hát Ernőd lesz, most
1: én
0: mondom.
1: Most
0: hát,
1: ugye,
2: férjének az esküvőjének kontrollálom szót fogja mondani. Igen, papúr, kontrollálom
0: papúr,
2: a férjének.
0: Papúr, kontrollálom.
1: Biztos, hogy nem lesz otthon konzol, meg ilyenek.
0: Hova fogod bilincselni amúgy?
1: Hát az ágyhoz.
2: Ahol a dolga van, az ágyban.
1: Mindig oda, hova mondom neki. Tehát, hogyha kell, akkor a széferbe, ott dolgozzon. Ha kell, a nem tudom, fűnyíróhoz. Tehát mindig oda teszem, ahova való.
0: Ahova való.
2: Ah, szép.
0: Ennyi. Egy hölgy a férfiakról. Igen, és nekünk dolgozik.
2: Egy finom hölgy.
0: Jelentem, ez már az SMS, jelentem főnök, ahogy kérted, piros, ugye mi kértek, hogy pirosra számoljatok be, hogy milyen volt, mit csinált. Piros nagyon aranyos és vidám volt tegnap, a zenei felhozatal 60%-a szokás szerint egy kalapszar. Egyébként rendkívüli nem történt, üzeni dr. G. Gabi bátyám, jó reggelt, Barnabás névnap van, sosem felejtem el ezt a napot, amikor a legelső kisállatom egy fehéregér volt, őt hívták így. Forró nyári nap volt, amikor a szomszéd macskája elvitte a teraszról, és megette. Sose vallotta be anyám, hogy mi történt, de én biztos voltam benne. Azt mondta, hogy kiszökött a kalitkából, napokig sírtam miatta a McLaren-es.
3: Szegény.
0: Na, reggelt, bocsi, számomra kérésed parancs. Piros, 10 óra után csilingelő hanggal köszöntötte a hallgatókat, majd Brian Adams klasszikusával a Summer of 69 számmal nyitott. Utána érkezett menetrendszerűen a Carpe Diem egyetlen felvétele a héten 77-szer. Piros minden idők legnagyobb slágerei mellett tűpontos információkat szolgáltatott az ország útjairól, majd a ma kezdődő világbajnokságra zseniálisan áttérve Maradona ikonikus bemelegítéses sztoria következett, amit anno Opus Life-jára adott elő, ezt egyébként érdemes megnézni. A műsorvezető hölgy tegnap arra volt kíváncsi, a kézművesség világnapján ki milyen hobbikkal szórakoztatja magát otthon. Itt becsúszott egy vágási hiba, de ugye tudjuk, a legjobbak is hibázhatnak, készítettek a hallgatók, kőedényeket, gyöngyöt fűztek, horgoltak és gyertyát is öntöttek. Nem mondom, hogy a válogatott zenék megleptek minket 14 óráig, de felcsendült néhány olyan remek mű, amiket bármikor meghallgattunk, Scorpions, Ákos, Phil Collins. Kellemes 4+4 óra volt, 2-kor én is letettem a lantot, most ti jöttök, kellemes műsorszórást, estétől jó szurkolást, emellett említés, ezt nem értem, hajrá. Jó, hát ez milyen szép.
2: Ez egy nagyon komoly átfogó beszámoló volt, igen.
0: Nagyon köszönjük, tényleg egy ilyen munkatársra volna szükségünk. Igen, aki így elemzi.
2: Ráúszíthatnád őket most a Dénes Tomira is, és vehetnék így végig, mit szólsz?
0: Dénes Tomi biztos, szexista megjegyzéseért fizetek neki 500 forintot? Minden szexista megjegyzésért?
2: Azt mondjuk jó. Lesz abból, ne félj. Egy komoly, komoly összeg összejön a végére.
0: Jó, figyeljétek, Dénes Tomit, minden szexista megjegyzéséért fizetek annak az SMS-özőnek, akinek beolvasom 500 forintot. Legyen 1000?
2: Te tudod.
0: Nem tudom, milyen bátor a Dénes Tomi.
1: Nagyon.
3: Nagyon.
2: Én 500-ba maradnék a helyedben.
0: Jó, oké. Na még egy SMS, azt mondja, legyen vidám és szép napotok, mert nekem ma az van, ugye, és ma töltöttem be a 60-at.
3: Ó,
0: Isten éltessen. Főni, ebből a 60-ból 30-at téged hallgatlak, mindig megszínesíted a reggeleimet, illetve a napjaimat, remélem ezután is így marad. Üdv, egy lelkes hallgatót, kis csiga, Pámbicsről, Pálmonostora. Szépen kérlek, olvasd be a lehet, most is hallgatom a műsort, kiváló, mint mindig. Mindenki szuper Anettet és Évit kimondottan imádom, Gyuri és a stáb összes munkatársa hős, de persze te vagy a szuper híróz. Na, ez így.
2: Nagyon köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
0: És Isten éltessen még egyszer. Na, Anett is írt nekünk, egy rövidet, nyugaton több órás napsütés, keleten záporok és zivatarok lehetnek még ma is. Nem tudom, hogy nektek ez az éjeli zápor Burba ez volt. Milyen volt? Én azt hittem, hogy én még ilyen hangosat nem is hallottam.
2: Brutál szél volt. Én a szélre ébredtem fel, akkor még nem esett nálunk, én visszafeküdtem utána, de azt néztem, hogy az erkéről el fog-e valamit vinni, a növényeket tekerte rendesen.
0: Én meg az eső hangjára, tehát olyan víz mennyiség zúdult le, és én ugye fent bukóablak van, tehát hogy azon kopog az, ami eszméletlen volt.
1: Igen, nagyon komoly esőzés volt, meg nem tudom, hogy reggel, mikor jöttetek, láttátok-e, hogy a kukák mindenhol fel vannak borulva, a szemetek kim vannak
3: meg
1: az utcán.
3: Faágak mindenhol hevernek össze. Igen,
1: komoly vihar volt este.
0: Az élénk szél mellett napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, a holnap is hasonló időt tartogat. Barnabás névnap van, ahogy a McLaren is mondta. 116 éve született Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük.
3: És ugye hát neked nagy kedvenced volt.
0: Jacques Cousteau-t imádtam.
3: Igen.
0: Én imádtam Jacques Cousteau-t, és amikor már nagyjából abba hagyta egyébként, akkor elkezdték vádolni azzal, hogy kínoszta az állatokat. Nem tudom, hogy lehet kínozni az állatokat a víz alatt. Mert vagy, ha van egy cigonypuskád, az egy azzal. Mással nem tudom kínozni az állatokat, nem kapom el.
2: Megijesztette őket, vagy mi a...
0: Mi? Azért mert csúnya volt?
2: Nem tudom.
0: Hát nem volt szép.
2: Nem tudom, mire alapozzák.
0: Jacques Cousteau nem volt szép. De nem hiszem, hogy egy polip megrémül egy ilyentől.
1: Amely a polip se szép.
0: Az is az se szép. A tenger ott nagyon kevés szép van.
2: Megrémül tőled a rája Cousteau kapitány.
0: Nagyjából a bohóc hal szép. Hát senki más nem szép.
1: Hát azért a karcárnyú delfin is jól néz ki, nem? Fekete-fehér slang.
0: Fekete-fehér
1: slang. Még slang.
2: A Willy.
0: Ja,
2: a Willy.
0: Az orka, igen.
1: Igen, a Willy.
0: Az szép. 67 éves Hugh Laurie, Dr. House, igen. 62 éves lett John Alesi, egykori Forma 1-es pilóta. 46 éves lett Super Levente, jégkorongozó, kapus.
3: Igen, egyszer beszéltünk is vele.
0: Igen. És 44 éve mutatták be az E.T.-t. Ó, gyerekek az E.T. Mindenkinek? Vagy neked ez is kimaradt?
3: Én nem láttam
1: ezt is. Vagy ezt láttam, nem is. Isnél használjunk.
3: Képzeljétek el, én nem láttam.
0: Nem láttad az E.T.-t?
3: Nem.
0: Gyerekek, a Tesco-kban van még ilyen DVD-turkáló?
2: Biztos
0: van.
2: Vagyok benne, hogy ott a 650 forintos vonalon ott van E.T. valahol.
0: Uh-huh. Igen.
1: Akciós.
0: De valaki küldje már az E.T. DVD-n a netnek.
2: De akkor lejátszót is adjon neki.
0: Hát csak be tud tenni valami régi szar laptopba.
3: Hát biztos, hogy találok.
0: Nincs egy DVD lejátszód?
3: Valahol a tárolóban van, mert elrakosgattam én is ezeket. De én nem láttam.
0: És hát nézd meg.
3: Valahogy nem is éreztem annak a hiányát, vagy az nem éreztem
0: készítést. Az a kép, hát az biztos láttad azt, ami a plakát volt, a hold előtt bringázik a kosárban, és ez gyakorlatilag a sziluettjét látod, csak az árnyékát.
3: De ez a kép van meg, és semmi
0: történt. És nem lettél kíváncsi?
3: Nem. Nem tettek róla. Most ez így nem fogott meg.
0: Nem hibáztatlak, de egy picit igen. De hát milyen gyerekkorod volt? Neked nem kellett vigyázni lényekre?
3: Hát nem tudom. Valahogy így kimaradt a gyerekkoromból.
2: Nem vágy, te reszék utasson, te is a bringával úgy repülj a hold előtt, mint E.T.
3: Nem. És mondom, egyáltalán nem. Ki is maradt, és
0: gyerekek, felnőtt. Minden gyerek őrzött, óvott valamilyen kis állatot, vagy valamit, vagy egy ilyen hülye koboldot, vagy nem tudom, és dugdostad el, nem tudom, az ágy alatt becsomagoltad a pokrócba, nem? Hát ez erről szól.
3: Hát lehet, hogy én vagyok az egyetlen ebben az országban, aki nem látta, mert biztos, hogy mindenki...
1: Hát a világon.
0: Igen, még Irakban is látták.
2: Igaz, hogy tavaly, de látták.
1: A kuraszó válogatott is látta.
0: De mindenki látta. Hát hogy lehet ezt nem látni? Na mindegy. Jó, időjárás a Gyuritól. Sopron 13 fokos 21 lesz, és esni fog az eső. Kaposvár 14 fokos 23 lesz ma, de csak felhővel. Calgary 8 fokos 16 lesz a csúcs esősen. Szarvas 13 fokos 22 lesz felhős. Időjárás mellett Budapest 14, jelenleg 22 lesz a csúcs, és itt is felhős idő. Na, gyerekek, alig várjuk ezt a pillanatot. Ma fagyizni fogunk, ezt előre elmondom. Mi van? Örülsz neki?
1: Én nem így hallottam.
2: Ilyen, amikor Ati lelkes. Akkor ilyen, amikor örül.
1: Azt mondja, hogy Jézusom.
2: Képzeld, de milyen szupi lehet vele egy karácsony.
1: Hogy örülhet az ajándéknak, nem?
0: Igen. Szóval, nem, azt olvastuk, nagyon sok minden évben van ez a évfagyia, évtortája, mit tudom, és akkor az Anett persze előjön ezzel, és akkor amikor már látja, hogy izzik a szemem, akkor így, jó, bocs, nem szóltam, tehát, hogy ilyen témákkal nem foglalkozom, hogy évtortája, na mindegy. De most mégiscsak valami érdekessé vált, mert itt van ugye ez a Babod Offroad Fesztivál. Ez a sáros autók, vastag gumik, őrült féktelen karamba, ugye?
2: Igen, brutál Igen. látványos. Igen, vannak autók, amit szinte szélvédőig vannak a sárban, olyan helyeken.
0: Somogy Babod erről híres.
2: Brutál.
0: Igen. És ehhez kreáltak egy fagyit, méghozzá, nem akárki, egy világbajnok fagylaltmester. És ez a fagyi, nem tudom, hogy neve van-e, de mi úgy raktuk el magunkba, hogy ez a viszkis fagyi. Tehát ebben van viszki.
1: Wow, de jó.
0: Igen. És ami rendben van, oké. Kíváncsiak vagyunk, de a manus nem akárki, ő Fazekas Ádám, képzeljétek el, hogy világbajnok fagylaltmester, olyannyira, hogy az olaszoknál van egy ilyen, hogy Gelato Hall of Fame. Uh-huh. Tehát a fagylalt hírességek csarnoka, és a manus bekerült oda.
2: Wow.
0: Mint a világ egyik legnagyobb fagylaltmestere.
2: Te mit tudod mutatni az olaszoknak, akik a fagyi királyai?
0: Igen, hát emlékeztek, egyszer kiengedtük Kovács Lázárt Olaszországba pizzát csinálni az olaszoknak, és...
2: Visszajött.
1: Nem tartottak ott.
0: Nagyot akart varázsolni a pálpusztai is pizzájával.
1: De jó ötlet a pálpusztai is.
0: Egyébként jó ötlet,
1: olyat kell inni az olaszokhoz, amit nem ismernek.
2: Igen, jó helyezést is ért el egyébként.
0: Na jó, szóval akartunk vele beszélni erről, és képzeljétek el, Ádám azt mondta, hogy ő... inkább bejönne és hozna ebből a fagyiból nekünk. Ez a mi örömünk lesz. A ti örömötök meg az lesz, hogy beszélgetünk vele. Hogy lehet bekerülni a Gelato Hall of Fame-be? Tehát ez mi? Ez hogy lehet? Tehát, hogy meg eleve, hogyha fagyit csinálunk, hát mindenhol lehet már fagyigépet kapni. Mindenki csinál otthon fagyit, de tudjuk őszintén, hogy az hogy kell?
1: Én nem tudom.
2: Igen, hogy varázsolják?
0: Keverni kell a hidegben valamit.
2: Igen, de hogy varázsolják? Hát ilyen szinten az ízt a fagyiba. Tehát például egy mangó fagyi, hogy tud ennyire megszólásig mangó lenni? Hát te otthon megcsinálod, abból aztán kanyarba se lesz semmi.
0: Semmi. Hát nyilván aromákat lehet használni, de nem hiszem, hogy a gelátó fagylaltmester aromákat használ.
2: Biztos, hogy nem.
0: Szerintem gyümölcsből dolgozik.
2: Ezt mondják legalábbis.
0: Igen, de a csoki aztán... az csoki, a gyümölcs az gyümölcs.
2: És aztán le van hűtve, le van fagyasztva, tehát az ízek azok máshogy is jönnek ki ilyenkor.
0: Ezt én mondtam neked tegnap.
2: Ezért mondom újra.
1: Hogy tanul? Látod a fiú? Tehát, mikor elkezdek a témát, azt se tudta, mi a fagyi.
0: Na jó, szóval Fazekas Ádám világbajnok fagylaltmester érkezik hozzánk, és bemutatja nekünk ezt a viszkis fagyit. Állítólag nincs benne alkohol. Tehát jó, valahogy kiszáll belőle.
1: Hát, mert nyilván nem lehet eladni egy offroad versenyen, ahol ugye mindenki vezet.
0: De hát zárt területen vezet, tehát ott meg lehet őrülni, nem?
1: Nem, sehol nem lehet megőrülni, ha vezetsz.
0: Mi, én a saját telkemen nem vezethetek benyomva?
1: Hát nem javaslom.
0: De nem lehet?
1: Hát ne esd be esel kocsival a medencébe, vagy a kertet szétteszed.
0: Az az én problémám, nem?
1: Hát a tied, nem olyan
0: vicces. De hogy nem vétek a kressz ellen. Nem,
1: nem, mert... nem tudom, hogy az magánterületnek minősül, de szerintem a kressz
2: szabályai... Évi belőled olyan jó rendőr lenne.
0: Nagyon,
1: elég
0: sőt.
1: Sok minden jó lenne.
0: Nagyon igen, komoly rendőr lenne.
2: Biztonsági őrnek is jó lennél. Csomó ilyen fegyelmező szakmában jó
0: nem
2: lennél.
0: Nem akarsz rendőr lenni? Most elbocsátanak egy csomó vezetőt.
1: Hát mi hívjanak? Hát ez elég komoly lenne.
2: Az komoly.
1: Az egyenruhával bajba lennék.
0: Mi? Nem, szabnak rád, szabnak rád. Igen.
1: Azért nem a viszont babát vették meg.
0: Tehát Fazekas Ádám fagylaltmester érkezik hozzánk, ez az egyik témánk. A másik témánk meg egy komoly téma is, itt Évi lesz a szakemberünk, akármilyen furcsa, mert...
2: Akármilyen furcsa.
0: Igen, mert megkérdezheted jogosan, hogy miben tud ő szakember lenni.
1: Elég sok mindenben. Párkapcsolat.
2: Igen, PlayStation-ra, hogy hallottam.
0: Igen, párkapcsolat és PlayStation. Gazdálkodj
1: okosan.
0: Szóval az Évi, ugye a víz és a vízi sportok nagy szakértője. Ráadásul ugye működtet egy úszodát, ezt kár is szépíteni. Mert először azt hittem, hogy csak egy úszóiskolád vannak ide, hogy az egész úszodát te működteted.
1: Így van.
0: Így van. Na jó, mert hogy most született vádemelés, ugye?
2: Így van.
0: Vádemelés egy 2 évvel ezelőtti tragikus baleset kapcsán egy budapesti strandon, amikor egy kisfiú vízbe fulladt, és akkor miután olvastuk ezt, hogy vádemelést, tehát vádat emeltek, gondoltuk, hogy beszéljünk már, hiszen itt a nyár, arról, hogy milyen balesetek érhetik az embert vagy a gyereket a víz közelben. De most legyen az medencés, vagy legyen az nyílt vízi.
2: Így van, és sajnos évről évre mindig felhívja mindenki a figyelmet, és ugyanazok ismétlődnek meg, ugyanazok a problémák. Pontosan. És ugyanúgy nem csak a nyílt víztől kell félni, hanem a medencében is, mint ez a példa mutatja. Itt is előfordul a baj egy pillanat alatt.
0: Mm. És Évi, te meg ott vagy minden nap, te pontosan tudod, hogy mire kell figyelni, hogy az úszómesterek mire jók, és mire nem jók.
1: Hát amire jókat mondjuk el, amire nem jókat nyilván annyira ne.
0: De... Amire nem jók azért fontos, mert például úszómester ellen is emeltek vádat.
1: Így van, ugye nyilván azért is, mert hogy van egy feladatköri leírás, de hát nem elvárható, hogy 12 órán keresztül fixen mindig úgy
0: nem.
1: Nézel.
0: Hát emberi élet, és egy vadászpilótától elvárható, hogy nézzen ki az ablakon?
1: De elvárható, de nyilván...
2: Nem elvárható, hogy végig még a levegőben van, akkor nézzen és csinálja.
1: Tehát mindenért nem az úszómester a felelős. Mindenért.
0: Nem ezt mondtam, de mondd már el majd nekünk, amikor erről beszélünk, hogy mi a dolga. Mennyit pihentetheti a szemét?
1: Semennyit.
0: Hát akkor látod?
1: Egy pislogás.
0: Mire annyi... képes? Az úszómester az, amire én gyerekkoromban emlékszem, hogy egy ilyen izmos, jóképű, bronzbarna srác.
2: Túl jól emlékszel az úszómesteredre.
0: Nem, azért emlékszem rá, mert irigy voltam.
2: Aha.
0: Mert ja. Csüngtek rajta a csajok. Minden úszómester bajszos volt akkor, 70-es, 80-as évek, és csüngtek rajta a bikinis csajok, a kis hónajszőrös bikinis csajok.
1: Most
0: a 80-as években ez volt.
1: Kinézetben nem biztos, hogy ilyenek, de most is
0: csüngtek. De nem olyan egy ilyen pocakos izé úszómestered van.
1: Nyilván nem mondhatok semmit.
0: Jó.
1: Általánosságról fogok
0: beszélni. Akkor Évi elmondja, ez a felhevült testtel nem ugrunk vízbe dolgot, hogy ez miért annyira veszélyes.
2: Igen. Mi a helyzet a karúszó, meg az úszógumi, meg a mentőmellény?
0: Pontosan, tehát a szülőknek mentőmellényt senkit nem látunk szinte.
2: Nem.
0: Karúszót látunk, de hát az is tud gondot okozni.
1: Így van, úszástudás. Fel tudjuk-e mérni, hogy a gyerekünknek milyen úszástudása van?
2: Lehet azt mondani, hogy úszás biztos a gyerek? Tehát, hogy nyugodtan elmehetek a büfébe.
1: A vízbiztos szót szeretik használni, de nem tudjuk megfogalmazni nekik, mi a vízbiztos. A
0: fel tudjuk igen, de fel tudjuk-e azt mérni, mi felnőttek, mennyire vagyunk vízbiztosak?
2: Na, az is jó.
1: Hát én azt, ha megmutatjátok, megmondom.
0: Évi, hány videót küldtem magamról? Te is tudod.
2: És páron úszott
1: volt
2: is.
1: Benne... Igen.
2: Azokat keresd elő újra.
0: Szóval ezekről fogunk beszélni. Szerintem ez fontos. És tényleg Évi tudja, és hihetetlen egyébként nagy felelőssége van neki. Nagyon. Abban, hogy működtet egy úszodát, működtet egy úszóiskolát, és tényleg nagyon oda kell figyelni. Ő tudja, hogy mire. Ezt el fogja nektek mondani. Aztán Horthy Gábor jelentkezik ma, ugyanis ma kezdődik a VB. Illetve már elkezdődött, mert ugye időeltolódás van. Az a nyitó mérkőzésen Donald Trump meg se jelent.
1: Elkezdődött már?
3: Nem, ma este van a nyitó mérkőzés.
1: Nem 19 órakor itthoni idő szerint úgy kezdődik?
0: Én nem tudom, milyen meccseket játszottak akkor tegnap?
3: Nem tudom, de szerintem az ma kezdődik, csütörtökön, magyar idő szerint igen, este 7-kor, vagy 20.
1: Én is úgy tudom. De mindjárt megnézzük.
0: Nézzétek meg, mert én valamit olvastam, hogy a Trump a nyitó mérkőzésen nem jelent meg, és akkor most nem tudom min.
2: Aha, mindjárt elkeresünk.
0: Most nagyon nagy bajban vagyok.
1: Trumpnak mindegy.
0: Persze, jobb neki most.
1: Lehet, hogy egy
0: nap. Na jó, de ő el fogja mondani majd azt is, hogy a szurkolók és a biztonság, hogy néz ki most a VB-n, és mely sztárok azok, ez nagyon fontos, akinek tuti, hogy ez az utolsó VB-je lesz, és még valami, ami nagyon fontos, amiről kell, hogy beszéljen a Gábor, a magyar-kazak válogatott mérkőzésen, amelyenként a debreceni stadionban volt, a lezuhanó kamera.
2: Bizony, és annak ugye már folytatása is van, vizsgálják, ügylet belőle, úgyhogy mindent elmond a Gábor.
0: Hát hogy ne lenne ügy, amikor a 40 kilós kamera lehuppan egy olyan csávó előtt, mint a Lacika.
2: Konkrétan, tehát hogy az csoda, hogy nem lett belőle tragédia.
1: Igen.
0: Úristen!
1: De ráesett volna Szoboszlai Dominikra, és na ott aztán meg végképp.
0: Hát most nem mondod azt, hogy a Szoboszlai Dominik többet ér, mint egy operatőr.
1: Hát nagyobb hír lett volna.
0: Nagyobb hír lett volna, de ez most nem jó ízű, Évi.
2: Nem.
1: Nem, ez teljesen nem. Az operatőr is nagyon fáj.
0: Jézusom. Egyre rosszabb. Ilyenkor, hogy mit, még nem tudom ezt kezelni. A lovásznál tudtam.
2: Ja, úgy van, azokat az eszközöket vedd elő.
1: Próbáld meg ugyanazokat az eszközöket. Nézd meg, mi lesz.
0: Nem, szóval ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Ezt el nem tudom képzelni, hogy fordulhat elő ez 2026-ban. Meg voltam győző, hogy a mi technikai személyzetünk rakta föl, de kiderült, hogy nem. Semmi közük nem volt hozzá.
2: Kazakok voltak?
0: Nem, ugye, ami az úgy értem a retro.
2: Ja, értem.
1: Én értettem.
0: Nem, mert láttuk, hogy itt vannak. Tehát onnan tudtuk, hogy nem ők, de amúgy biztos az a...
1: És nagyon szereltek valamit, ami darabokban volt.
0: Igen, ezt a kamerát láttam volna itt az asztalon még múlt héten. Nem mi voltunk. De erről fog majd Gábor beszélni. Jó, ennyit erről, a tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
1: Igen, egy megható történettel foglalkoztunk, milliókat talált, de nem tartotta meg, hanem megkereste a tulajdonosát, úgyhogy a becsületes megtalálóval, Vasas Lajossal beszélgettünk.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, ez egy alap dilemma, alap kérdés, alap lelkiismereti dolog, ez a mi van, hogy a sétálás közben találnál egy táskát, és az a táska, az tele van pénzzel. Na, mit csinálnál? Mert valóban, hogyha te nem eddig találtál pénzt.
1: Igen, én egy hónappal ezelőtt találtam itt a Hegyalja úton, sétáltam fölfele reggel, és találtam egy 20 000-est, és mondom Gábornak, hogy mit csináljak vele, de úgy, hogy nem egy bejárat előtt, tehát sem...
0: És nem pénztárcában, nem egyszerűen ott hevert egy
1: 20 000-es, és nem tudok mit csinálni vele.
2: Megkérdezted a legjobb embert, aki tanácsot adhat, hogy mit csinálj vele.
0: Miért vagyok én rossz ember szerinted?
2: Fejezzük be a történetet,
1: de
2: és kiderül.
1: De miért, ha tőled kérdeztük volna, azonnal elkérted volna, hogy a tiéd.
2: Ne személyeskedjünk, mit mondott a mester, mit mondott?
1: Azt mondta, hogy tedd el.
0: Te mit röhögsz? Jó, akkor mondd a te verziódat, mit csináltál volna?
2: Én... Ugyanezt. Minél nagyobb az összeg egyébként, annál nagyobb a teher is. Tehát annál kevésbé van szerintem kedve megtartani az embernek.
0: Igen, de hogyha mondjuk az összeg 320 millió forint, akkor ugye az... Ez ritkán volt ilyen hang.
1: Hát de az már nagyon sok pénz.
0: Nem is hallottam. 320 millió forint. 320 millió forint, ami neked már jelentene valamit, ugyanakkor akitől elveszed, vagy nem adod neki vissza, vagy nem juttatod vissza, annak is egy nagy érvágás.
2: Hogyne.
0: Na és akkor mit csinálsz? Akkor ez most azt a terhet növeli, hogy visszaad, vagy egyre jobban meggyőz, hogy ezt megtarts?
2: Nekem azt a terhet növeli, hogy visszaadjam, mert fogalmam sincs, hogy kié, de biztos vagyok benne, hogy az a valaki most nagyon gatyán van. És akkor ilyenkor jönnek, tudod, a gondolatok, hogy lehet, hogy valami olyan családi, aki most akarta megvenni a családi házukat, vagy a nem tudom én micsoda. Tehát, hogy a lelkiismeretem azonnal szólna. Sokkal nehezebb egy ekkora pénzt eltenni szerintem, mint egy kicsit.
0: Okay. Na, hát Lajos bácsi, aki nyaralót akart venni a Túrkevén, ő le is mondott már erről a pénzről, képzeljétek el. Ehhez képest ez a táska, benne a pénz hiánytalanul visszakerült hozzá. Mert egy megtaláló, akivel most beszélni fogunk, meglátta a pénzt, és elkezdett nyomozni, képzeljétek el, mert ugye a táskából nem derült ki, hogy kié. És itt van velünk a becsületes megtaláló, Vasas Lajos. Szia Lajos, jó reggelt!
5: Szervusztok, szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Lajos, hát most ezt ilyen szépen hosszan felvezettük, hallottad a dilemmáinkat, ugye, hogy kisebb összegnél hogy gondolkodnánk, nagyobb összegnél hogy gondolkodnánk, hallottad ezeket?
5: Igen, van egy alsó és felső lélektani határ, ezt én is így vagyok.
0: És elkezdtél telefonálni aztán?
5: Mi felhívtuk a segélykérő vonat, egy hölgy jelentkezett, elmondtuk neki, hogy mi történt, azt mondta, hogy ez teljes mértékben önkormányzati hatásra, és 8 napon belül adjuk le. Hát nálunk Túrkevén rendőrös van, tehát ügyelet nem volt bent, bementem, ezt még megtettem, és úgy döntöttünk feleségemmel, hogy kitesszük a közösségi oldalunkra, és a megosztásoknak köszönhetően jutott el a gazdájához ez a hír, és úgy keresett bennünket.
0: De bocsánat, de mit tudtál kitenni a közösségi oldalatokra, hogy találtunk pénzt? Hát erre nyilvánvalóan mindenki jelentkezik, hogy hú, az az enyém.
5: Nem, hát igazából azt felhívták a figyelmünket rá, hogy semmi színlap, mert egy ilyen kicsak írjuk körbe a táskát, meg hogy aki esetleg elhagyta ezen a telefonszámon, vagy ezen a címen megtalál, és privátban vártuk a visszajelzéseket.
0: Tehát, hogy nem írtátok bele ebbe a hirdetésbe, hogy minek nevezzem, nem írtátok bele azt, hogy pénz van benne is az összeget, hanem csak, hogy egy táskát találtatok.
5: Nem, mert azt gondoltuk, hogy biztos sokan jelentkeztek volna.
0: Aha, és akkor a bácsik közvetlenül megkeresett benneteket.
5: Igen, megkapta a telefonszámot és hívott.
0: Senki más nem keresett ezőben? Csak a bácsi?
5: Hát privátban nagyon sokan kerestek, érdeklődtek, de úgy voltunk vele, hogyha konkrétumot nem tud írni, vagy hogy mi volt a táska tartalma, vagy hogy hol hagyhatta el, esetleg volt benne egy kis papír, amire fel volt írva 3-4 olyan cím, aha, ami eladó nyaralókat tartalmaz, nem tudja megmondani, akkor nem valószínű, hogy az övé.
0: Tehát többen jelentkeztek a táskáért úgy, hogy bekamuszták volna?
5: Hát igazából írtak ránk, és olyanokat kérdeztek, hogy mi volt a táskában, mert ők is jártak arra. Volt, aki konkrétan azt mondta, hogy ő is elhagyott egy táskát, de már pár héttel ezelőtt volt, és lehet, hogy az övé. Tehát olyan konkrétumokat nem írt senki.
0: De ezt érzed, hogy ezek bepróbálkozások.
5: Hát igen, igen.
0: Na és a bácsi viszont konkrétan tudta. Tudta az összeget, tudta azt, hogy cetli is van benne, minden tudott?
5: Igen, sőt, mikor lejött vissza hozzánk Túrkevére, akkor hozta azt a bizonylatot, amin kivette a bankból.
0: Édesem! Na, és mit mesélt a bácsi? Miért volt nála ez a pénz?
5: Hát ő azt mondta, hogy Túrkevén hallgatta a rádiót pár héttel ezelőtt, és volt a Juhász Fesztivál, és nagyon jó gyógyvize van a városunknak, és úgy gondolta, hogy szétnéz, vesz egy kisebb nyarót, amin már gondolkozott, de Túrkeve akkor még nem jött neki szóban. És felhívott több címet, előző nap leutaztak, foglalt egy szállást, és körbejárta a lehetőségeket. Volt két konkrétum, amit meg szeretett volna nézni, beszélt egy helyi ügyvéddel, hogyha összejön ez a dolog, akkor ő készpénzben ezt leteszi nála.
0: Mint foglaló.
5: Előlegben is így indult el a
0: dolog. Előlege. Aha. Tehát ő ezt a nagyságrendet előlegnek szánta azért, hogy ott nyaralót vesz. Mi lett azóta? Tehát akkor gondolom, hogy elment hozzátok, átadtátok a pénzt. Bocs, hogy ilyet kérdezek, de ilyen megtalálói díjat, vagy ilyesmit adott, vagy nem adott? Nem tudom, hogy nem kötelező, csak kérdezem.
5: Igazából nem akartuk elfogadni, de kaptunk tőle 50 000 forintot, és hát nekünk ez jó esett, úgy gondoltuk, hogy évvége van, feleségem itt Túrkevén a Petőfi Általános Iskolában tanítónő, és most holnap viszi el belőle a gyerekeket.
0: De jó. Ez nagyon-nagyon helyes. Na, mesélj a bácsiról, tehát ott volt, örült a pénzének, mi lett aztán az utóélete? Tehát tudod-e azt, hogy például lefoglalózott-e ebből egy házat?
5: Hát igazából, mikor átadtuk neki az összeget, akkor elsírta magát, tehát azt mondta, hogy ő már erről az összegről nagyon-nagyon lemondott, de hogyha ilyen jó emberek élnek Túrkevén, akkor mindenféleképpen itt fog nyarót vásárolni.
0: De jó fej! És lett belőle valami, nem tudod?
5: Nem tudom, mert tegnap próbáltuk hívni, akkor nem értük el, késő este hívott fel, és mondta, hogy most hétvégén fog érkezni újra Túrkevére, és meghívtuk egy Túrkevi birka pörköltre hétvégén.
0: Hát halál jó fejek vagytok, ezt most komolyan mondom. Tényleg.
5: Köszönjük szépen.
0: Lajos, te mivel foglalkozol? Elmondtad, hogy feleséged tanítónéni, te?
5: Nekünk van egy alapítványunk, és Budapesten van egy kisebb cégünk. Igazából olyan irányba mentünk el, hogy próbálunk a településünknek segíteni, segítséget nyújtani. Nagyon nagy probléma nekünk egy Túrkeve-Kuncsorbai út, ami évtizedek óta nincs megoldva. A mentőink, a buszjárataink, a Túrkeve lakossága ott jár ki, és nagyon sok ígéretet kaptunk, és azért mondom csak ezt, mert Túrkevén megjelent tegnap a tévében ez a kis történetünk, és nagyon magas szintről hívtak fel minket, minisztérium szintről, és jövő héten meghívtak bennünket, hogy a Túrkeve-Kuncsorbai úttal kapcsolatban adjunk be közösen egy igényt.
0: De jó, hát figyelj, ez hihet. Hát Lajos, köszönjük szépen, óriási vagy, ölelünk téged, öleljük a családodat, és le a kalappal előtted még egyszer.
5: Nagyon szépen köszönjük, és mi is nagyon szeretünk benneteket, és sokat.
0: Köszönjük szépen, aranyos vagy. Vasas Lajos, szia Lajos, köszönjük szépen.
5: Szia.
0: Mekkora ember, nem?
1: Hát, ilyen emberek kellenének. Nagyon. Tényleg.
2: Milyen helyes, és Lajos bácsinak egyből lesznek is ott barátai, meg minden. Ez tényleg a sors.
1: Jó birkapörkölt.
0: Jó birkapörkölt, így van. Tökre, most esküszöm, körülnézek Túrkevén.
1: Már megnézem, mondjuk én fogad Túrkevén.
0: Na mondjál dolgokat,
1: igen. Például mondom Túrkevén irányító számát tudom. Igen, egy városról beszélgetünk, és teljes népessége 7663 fő. Ez egyébként egy mezőtúri járás környékén van, tehát oda kell elképzelnetek, hogy hol van Túrkevén. És hát ezeket tudtam
2: csak,
1: most
2: csak
1: így
2: megmondani. Izgibb nincs valami?
1: Hát a középkorról ezüst is vastas tarsoly lemezen kívül honfoglalási történeteket tudnék neked mondani.
0: De hogy például, hogyha valaki nyaralót akarod venni, már azt mondta ugye a Lajos, hogy a gyógyvízük nagyon híres, hogy az például hol van, az hol gyűjtik azt a vizet, hogy az most egy uszodában van, vagy egy tóban van.
2: Ővezet is van, ahogy mondta itt a Lajos bácsi kapcsán.
0: Vagy a zuhanyból folyik.
1: A gyógyfürdő korszerű szolgáltatásra, így van. Helyi 73 Celsius fokos gyógyvíz.
0: Sok azért, bocsánat.
1: Azt lehűtik.
0: Ja, jó.
1: Igen. 2351 méter.
0: Csak már emlékszem, nekem volt jacuzzi a másik házamban, ez 36 volt. De ma ebben ledöglöttem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert!
3: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Ha több fronton kell helytállnod,
6: le kell adni a prezentációt.
5: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
7: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2 millió 200 ezer forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi!
15: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival! Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Kicsit visszaesik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezéseik javítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatásuk és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. A döntésekről ma a kormány szóvivői tájékoztatón számolnak be. Több mint 170 ezeren még mindig tartoznak az idei gépjárműadóval. Június végéig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem rendezi a tartozást és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztet a NAV. A kérelmet egyébként nem kell indokolni, és az elbírálás is automatikus. Az egész pár kattintással intézhető a mobil alkalmazásban. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
18: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
17: Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Az érdeklődőket szombaton papucsvásár kiállítás, papucshímző bemutató és több kreatív foglalkozás is várja a Szegedi Dom látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert agórában. Délután pedig átadják a Szegedi Papucsért díjat is. Változékony időnk lesz ma, az előrejelzések szerint napsütés és záporok válthatják majd egymást. Az élénk sokfelé erős szél mellett 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak északkeleten, illetve a Dunántúlon lesz több felhő az égen. Most úgy tűnik, hogy szombaton szintén napos gomoly felhős időkör vonalazódik. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Egy kamion keresztbe fordult az M1 M0-ás csomóponti ágában, a Győr felé vezető oldal autópályára tartó lehajtó ágán. A külső sávot emiatt lezárták, tudtuk meg az Útinformtól. Közben erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz 10 perc múlva most. Üzeni valaki, hogy most hallgatta vissza ezzel a becsületes megtalálóval való beszélgetés. Bakker, megkönnyeztem, hogy ma még vannak ilyen emberek, le a kalappal előtte. Jó a műsor. És Anett, neked is üzennek. Kabát Peti elmesélte, hogy sírt a filmen. Akkor mondtad, Anett, hogy láttad.
2: Biztos, hogy szerintem akkor csak lehet, hogy a Kabát Petit láttam sírni, de tényleg nem láttam
3: be az akartál ítét. Vágodni a Peti előtt.
2: Lehet, hogy be akartam
1: szerintem
2: vágodni.
1: Igen. Jó reggelt Istennek, Anett, én úgy szeretlek, üzeni Tomi. Anett, veled vagyok, világon már ketten nem láttuk az ítét. Na, ez hát. Valami. Ketten vagytok, így van, és M3-as kivezető Nagy Lajos király útja után baleset és egy sáv járható.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Na jó, akkor te, Évi, mit találtál?
4: Képzeljétek el, hogy találtam egy olyan listát, amelyben az Uber nyilvánosságra hozta, hogy 2026-os listája, amelyben az elvesztett és talált tárgyak a taxiban. Uh-huh. És azt hinnénk, hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű dolog, kulcstartó, vagy kulcs, vagy pénztárca, vagy bármi, és annyira elképesztő számomra, hogy végigvettem, és azt gondoltam, hogy elhozom nektek, mert fogalmatok sincs, hogy mi mindent hordanak az emberek maguknál? Ki mit hagyott el már valaha a taxiban?
1: Soha semmit.
4: Semmit.
1: Rövid lesz ez a téma, mi van még?
4: Nem, oké. Okay. Na, végül. Figyeljétek el. Nem, ez akkor jó, csak megkérdezem.
1: Te mit hagytál el taxiban?
4: Lakáskulcsomat én már hagytam el.
1: Igen, taxiban? És hogy szerezted vissza?
4: Hát úgy, hogy szóval hívtam. Akkor még ugye ez a telefonálos taxi volt, tudod, mikor telefonon lehetett őket megrendelni, nem applikáción keresztül, és elmondtam, hogy ugye én rendeltem egy taxit, és hogy abban nézzék már meg, hogy ott van-e a kulcsom, és képzétek el, hogy visszahozták. Uh-huh. Na mindegy. Ami érdekesség, hagytak, ami alapvetően nagyon különlegesnek számít, az egy ötös lista volt, anyatej. Ott hagytak egy üveg anyatejet, egy csomag emberi hajat, zenekari fotót, és ami a legabszurdabb, egy rendőrségi nyomkövető bokaperecet.
1: Ez egy ember volt mind?
4: Nem, ez a legabszurdabbat írták listában.
3: Aztán egy sürgős dolga volt, igen.
4: A legabszurdabbat írták listában, és azért gondoljunk bele, ki az, aki egyébként ott hagy egy rendőrségi nyomkövető bokaperecet?
1: Aki vagy... lezette magára, és azt akarja, hogy a rendőr monitorján eléggé krúzoljon az a perec.
3: És aztán a homlokára csapjon, hogy ott hagytam a taxiban az anyatejemet is, úristen.
4: De azért azt nem olyan egyszerű levenni, és nem olyan egyszerű ott hagyni. Ki nem, az, aki egy csomag hajat visz magával?
2: Hát aki fodrászhoz megy.
3: És hajat akar
2: beelrakatni. Igen. Rengetegen van.
1: Igen, azt nem a fodrász veszi meg a póthajadat, hanem te hozol?
2: Képzeld el, hogy én láttam a fodrásznál.
1: De honnan szerzette valaki... a hajat?
2: Hát én nem, mert nekem normál, tehát nekem saját hajam van.
1: Hiszi de... a piszi.
2: Hát megnéztheted, nem, tényleg igazi van. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én láttam, hogy amikor megyek a Marcihoz, és a mellett, tehát ott van mellette a fodrászcsajszi, a másik, és képzeljétek el, hogy ő valamikor hozzák a vendégei a hajukat, hogy így, hogy na, ezt kellene fel.
1: Mi, lógatják a Pannonia utcában?
2: De azok nem műfajok.
1: De honnan tudod, hogy haj van nála?
2: Azért, mert utána kiveszi a fodrász, és akkor kifésüli, megnézi, és aztán látom, hogy azokat ragasztja.
1: Tehát építi, a fodrászboltban, és a tükörből látod, hogy a nők jönnek be a hajcsomókkal.
2: Persze, és a táskájukból előveszik.
1: Na ezek, mi van még? Kérdésként.
4: Oké, élő halat hagynak benne.
2: Fúj.
1: Hát azt, amikor a gyereknek veszed, mert meghalt a guppi, és akkor veszel 3 neonhalat, és az acskóban ott hagyod az
4: ügyesen. De nem úgy mész, hogy valamiért mész, és ott volt a hal. Tehát ott hagyod az élő halat, és nem érzed annak a szagát?
1: Hogy tudod, az élő halnak nem érzem a szagát.
4: Mi, az élő halnak nincs szaga.
1: De bocsánat, miért lenne szagát? Vízben van az élő hal, attól él, nem?
4: Oké, de nem büdös? Nem érzed, hogy ott hagyod?
1: Hát azért van csomóza, voltál már akváriumboltban?
3: Te voltál halak között évekig, hát büdösek voltak ott? Nem.
4: Igen, igen. Nagyon büdösek. Nem haragul.
1: Évi, gyűlöl, de most várj, okay. ki mit ért élő halon? Tehát amikor
4: megveszem a madaras boltban.
1: A pontyot karácsony előtt, igen. És majd otthon verem fejbe, vagy amit megveszek az akvarisztikában, és akkor rak egy csomót az acskó tetejére.
3: Én erre gondoltam, hogy mi úszik a vízben az acskóban. Igen.
4: Én nem arra gondoltam, nem? Én arra, amit a pontyot megveszem karácsonyra.
1: Kinek mi jut eszébe?
4: Oké, egész csomag élő pillangót benne hagynak. Vagy mondok valamit, 9 kiló kacsakolbászt, egy gyerek műszemet.
2: Jaj, micsoda.
3: És hogy megállt? Na erre vargombot.

0: Nincs is, azt nem mondtad.
1: Egyébként volt. Reménykedtünk benne. Na mindegy, szerintem teljesen abszurd, hogy ilyen dolgokat az emberek ott hagynak.
0: Igen, de nem szándékosan. Tehát ezt nincs
1: egyik... Oké, de te nem gondolkozol azon, hogy az emberek mi mindent visznek magukkal? Vagy...
0: De, mert emberek. Okay, tehát az anyatejet is A-ból B-be kell szállítani, a műhajat A-ból B-be kell szállítani, a csípőprotézist is A-ból B-be, és ez miért történne Uberrel? Semmi nincs ebben a hírben, túl sokáig.
1: Oké, a másik neked nincs benne, a másik pedig közétek el, hogy Fenyő Miklósnak ugye szobrot állítanak Budapesten.
0: Igen, és láttam, hogy nyilatkozott a lánya ezzel kapcsolatban, mondjad?
1: Igen, tehát mindenki fel van háborodva, mert hogy ugye a 13. kerület önkormányzat szeretne megemlékezni róla, és elkészítettek egy makettet, és azt nyilvánosságra hozták a közösségi oldalon, és teljes felháborodást keltett a lánya, illetve a kommentelők között is, hogy semmi köze a szobornak Fenyő Miklóshoz. És nyilván mindenki arról beszél, hogy ha már meg akarunk emlékezni, akkor miért nem tesznek bele több energiát, és egy olyat csinálnak, amiben látszódik, hogy valójában kiről is van szó. Szóval itt az a kérdés is az, hogy mit tehettünk ebbe a helyzetbe. Én is sokat gondolkodtam, hogy azért láttunk, Cristiano Ronaldónak is van
0: Jézusom, szobra. Jézusom, az a szobor, amit lelepeztek, ott volt. Én ott
1: annyira
0: nem
1: kellemetlen.
0: Tudom, olyan ciki volt. Igen.
1: Na
0: igen,
1: de
0: igen.
1: Akkor hogy mit tegyen? Hogyan emlékezzem meg?
0: Nézd, én eleve azt gondolom, hogy tök jó, hogy Fenyő Miklós igenis kapjon szobrot. Egyetértek. De láttam tegnap Szikora Robit nyilatkozni, meg a lányát. Azt gondolom, mindkettejüknek igaza volt, hogy ha már tényleg egy szobrászt megbíznak azzal, hogy, és nem tudom, az önkormányzat biztos tudja, hogy miért azt a szobrászt bízta meg, biztos egy jó szobrász. De, hogy az a műalkotás, ami a szobor, ugye, és azt a karaktert kellene, hogy visszaadja, amit én nem biztos, hogy látok, mert lehet, hogy csak lemezborítón láttam, vagy a videoklipen a Fenyő Miklóst, és három fotóm van róla, konzultáljak már azokkal, akik nagyon-nagyon jól ismerték, hogy mik azok a jellemző, akár csak fotókon, hogy mely fotó jellemző rá, mely kevésbé, ahol az ő igazi személyiségét meg lehet mutatni egy szoborban. Szerintem ez lenne a művész dolga, mert nem lehet elvárni egy szobrásztól sem, hogy ő tényleg elkapja azt a
1: pillanatot. És igen, erről is írtak nagyon sokan, hogy nyilván ugye a szoborban nem tudják átadni azokat a mimikákat, amitől ugye jellemezni az ember.
0: Igen.
1: De mindenki erre a szoborra azt mondja most, hogy úgy néz ki, mint Elvis, semmi köze Fenyőhöz, miért nem tettek bele több energiát, kérdezték volna meg egyébként a családot, ilyen kommentek jönnek hozzá, hogy érzik azt, hogy ez akarnak valamit, de
0: nézd, nem szörnyű a szobor, ez egy jó minőségű szobor, szerintem ez egy makett, egyébként fehér, és a fehér az nem áll nagyon jól, de gondolom, hogy már az eredeti szobor az majd sötét színű lesz, de igen, tehát nem látom én se Fenyőt benne, hanem egy lezser fickót, aki támaszkodik, valahol is van rajta egy Ray-Ban napszemüveg. Tehát kb. Ennyit látok, én teljesen egyetértek azzal, akkor beszéljenek a gyerekeivel, kérjen olyan fotót a szobrász, amit tényleg, vagy azt a pószt. Ugye, hát ez egy teljes alakos szobor, azt a pószt, ami jellemző Fenyőre, abban állapodjanak meg azokkal, akik a hozzátartozói vagy a közvetlen zenésztársai. Még egyszer mondom, a gyereke és Szikora Robi például.
1: Így van. Úgyhogy szerintem, hogyha meg akarunk emlékezni valakiről, akkor tegyünk bele energiát, mert nekem abszolút Cristiano Ronaldo szobra jutott eszembe.
0: Annál mélyebb nincs.
1: És az, amit ő megélhetett ott, és azt mondja, hogy ez én vagyok.
0: Gyerekek, nézzétek meg, ha tudjátok azt a Ronaldo szobrot. Ronaldo ott volt a leleplezésnél, szegény arcát, hú, úristen, de el is tüntették azt a szobrot, nincs már ott.
1: De akkor úgy olyat csináljunk, amit nem tüntetünk el, és méltó módon emlékezünk meg Fenyő Miklósról.
0: Egyet értek, így van. Jó, jövünk vissza nem sokára, képzeljétek el, gyerekek, Somogy Babodon, hát ezt talán mindenki tudja, Somogy Babod, akkor ott van az a nagy autós őrület.
2: Off-road
0: versenyek, és ez egy fesztivál is egyben, és ez a fesztiválhoz kötődve született egy fagylalt kreáció. Ez egy viszkis fagylalt, és aki csinálja, az nem más, mint egy világbajnok fagylaltmester, úgy hívják Fazekas Ádám. És felhívtuk tegnap Ádámot, hogy beszéljünk már erről a fagyiról, meg arról is, hogy ő hogy került a Gelato Hall of Fame-jébe Olaszországban.
2: Olaszországban. Tehát tényleg valami olyat tudott mutatni az olaszoknak, hogy ők is leborultak előtte.
0: Pontosan. Tehát ez is érdekel, akkor már egy picit a fagylalt készítésről is beszéljünk, és Ádám azt mondta, hogy ő nagyon szívesen bejön, még hoz is ebből a viszkis fagyiból, nincs benne alkohol, csak úgy mondom. És akkor gondoltuk, hogy jó, hát akkor picit fagyizunk, picit beszélünk a fagylaltról, meg hogy egy magyar az olaszok szentélyébe hogy tudott belépni,
1: És hogy lett világbajnok?
0: Na ez mind nagyon érdekel, tehát fazek

0: Az Ádám fagylaltmester érkezik hozzánk a hírek után.
1: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
9: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
8: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
9: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
10: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: A fájdalom nem jó társaság, főleg ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Safe Laser készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek safelaser.hu.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
14: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
16: Fordítva.
15: Üfödlőzne gyelgéz a kék
16: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
17: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
18: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
2: A reklám után...
1: Hírek a Retro Rádióban.
19: Kedvezően adóznak a nyári diákmunkások, indul az ünnepi könyvhét, változékony időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
20: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715.000 forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
19: Futtrakokat és büfékocsikat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább a higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett. De előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként amint egy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Nem mindegy, hogy milyen itallal vesszük be a gyógyszert, egyes ásvány és gyógyvizek ugyanis ronthatják a gyomornedv ellenálló orvosságok hatékonyságát, mivel néhány perc alatt meggyengíthetik azok védő bevonatát, a hatóanyag pedig így túl korán már a gyomorban kioldódik. A Semmelweis Egyetem kutatói 22 gyakran fogyasztott italt elemeztek, és több mint 100 gyógyszer alkalmazási előírását is átnézték. A vizsgálatok alapján azt tanácsolják, hogy a gyomornedv ellenálló gyógyszereket lehetőleg egyszerű csapvízzel nyeljük le. Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig Budapesten több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget. A Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorszó területén az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Változékony időnk lesz ma, az előrejelzések szerint napsütés és záporok válthatják majd egymást. Az élénk sokfelé erős szél mellett 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak északkeleten, illetve a Dunántúlon lesz több felhő az égen. Most úgy tűnik, hogy szombaton szintén napos, gomoly felhős időkör vonalazódik. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az Útinformtól tudjuk, hogy már erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-os autópálya bevezető szakaszán Mogyoródtól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Közben egy kamion keresztbe fordult az M1-M0-ás csomóponti ágában a Győr felé vezető oldal autópályára tartó lehajtó ágán. A külső sávot ott továbbra is zárva tartják. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Szárliget és Herceghalom közötti szakaszon a külső sávban már most lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 13 perc van, jó reggel, szevasztok! Minden hallgatónak szép napot, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, kezd kisütni a nap, kezd most jó idő lenni, ugye?
2: Alakul, valami alakul.
0: Most csak azért mondom, mert egy olyan téma van, ami az egyik a jó idő baromira passzol. Nem szükségeltetik, de nagyon passzol. Az a helyzet, hogy Anett minden évben megpróbálkozik azzal, hogy most van az ország tortája, nem akarsz róla beszélni? Valaki szokott jelentkezni is nálam, hogy az ország tortájáról akarsz beszélni? Ne, nem beszél senki nálam az ország tortájáról, se az évfagyjáról. Nem érdekel. Nem érdekel, de most valahogy mégiscsak érdekel. Igen, mert kedd óta zajlik a Babod Offroad Fesztivál. És ott sáros autók vannak, vastag gumik, dögös nők és igazi férfiak.
1: Mondhatjuk így is.
0: A vendégünk már bólogat. És képzeljétek el, hogy ehhez a fesztiválhoz kötődik egy fagylalt kreáció. Ez egyfajta ilyen viszkis fagy, majd megbeszéljük, hogy pontosan milyen. És ezt egy fagylaltmester alkotta meg, egy olyan fagylaltmester, aki a nemzetközi világban is ismert. Ami innentől már felkapja az ember a fejét, sőt a Gelato Festival Hall of Fame tagjai közé választották őt. Ez Olaszországban, ezt tudjátok milyen?
2: Hát, hogy tulajdonképpen odamész a legnagyobb királyokhoz, és valami olyat mutatsz nekik, amire azt mondják, hogy te még nagyobb király vagy.
0: A Gelato hazájában, így van.
2: Nagyon durva.
0: Tehát ez olyan, mint Ozzy Osbourne a Rock and Roll Hall of Fame-ben.
2: Igen.
0: Na, és azért gondoltuk, hogy beszélünk a fagylaltról, erről a viszkis fagyiról, nyilván az összetételről, és egyben biztos lehetek, hogy nem ilyen hideg Baileyst fogunk nyalogatni, hanem hogy ez valami teljesen más. Itt van velünk Fazekas Ádám, világbajnok, fagylaltmester. Szia Ádám, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Jó reggelt! Ádám!
4: Köszönöm!
0: Na, most majd neked ott van a Babodon a helyed jelenleg?
4: Jelen pillanat már ott kéne, hogy legyek igazából, de én egy kicsit csúszok, viszont a bátyám helytáll helyettem, úgyhogy... De
0: neki sincs haja?
4: Neki van.
0: Neki van, jó.
4: Igen.
0: Jó, csak hogy
4: neki még nem hullott.
0: Na jó van. Szóval ez egy baromi érdekes dolog. Mondok egy párhuzamot. Itt volt nálunk jó barátunk egy Kovács Lázár séf, és ő minden évben beül az autójába, és elindul, hogy próbálkozzon olaszok földjén, hogy pizzában összemérje az erejét az olaszokkal. Hát ez egy öngyilkosság. Egyébként egész jól szerepelt, nem?
2: Nagyon,
0: a párbusszal is pizzájával.
2: Megszorongatta
0: az olaszokat. De gondolom, hogy nektek is fagylaltkészítőknek, ha Olaszországban van egy verseny, a Gelato hazájában, akkor ez egy hasonló merész dolog, nem?
4: Abszolút, amúgy nincs könnyű dolgunk, viszont, mint ahogy említetted, ugye a Lázár séfen, én azt gondolom, hogy ez viszont nagyon-nagyon motiváló. Az, hogy ugye említetted azt, hogy maga ezt talán lehet egy öngyilkosság, én azért nem gondolom ezt így, hogyha az embernek
0: nem
4: vannak...
0: Nem rátértettem rá.
4: Már, igen, már én értem. Vannak azért az embernek egy kis álmai, vagy tervei, vagy talán nem is ekkorák, mert nekem mondjuk soha nem volt ekkora álmom, hogy én valaha ilyen szintre fogok eljutni a fagylaltkészítésben, de én azt gondolom, hogy például számomra az olaszok nagyon-nagyon értékelték azt, hogy egyrészben én náluk tanultam. Én oda jártam ki Olaszországba megtanulni az alapokat. Én ott próbáltam elsajátítani egy fagylaltkészítést, aztán hazajöttem Magyarországra, mert ugye ezek ilyen hetes vagy kéthetes kurzusok, és ugye elkezdtem saját magamnak készíteni a fagylaltot. Ami viszont nekem nagyon fontos dolog volt például ebbe az, hogy természetes alapanyagból készítsek fagylaltot. És ezt akkor is nagyon-nagyon értékelték, mind az olaszok, mind bárhonnan a külföldről, a világból, vagy akár ugye
0: most
4: a magyarok.
0: Természetes úgy érted, hogy ami gyümölcs, az gyümölcs, és nem aroma, ami a színe, van. Az valóban a színe, és nem színezék.
4: Így van. Én ugye ezt pontosan úgy értem, hogy ami gyümölcsfagylalt, ott nem csak az a fontos, hogy gyümölcsöt tegyünk bele. Ne kerüljön bele habosítóanyag, ne kerüljön bele emulgálószer, színezék, semmiféle fajta paszta, semmiféle fajta olyan kemikál, ami nem oda való.
0: Aha. Az olaszok így dolgoznak? Tehát amit én Firenzében... Aha, tehát hogy én Firenzébe kapok a belvárosban, és ott kenik rá a tölcséremre, az nem feltétlenül ennyire
4: így van.
0: Tiszta, hanem ott azért tud lenni ez az
4: így a... Van. Ez a helyes megfogalmazásom, úgyhogy nem feltétlenül. Én ugye most voltam Rómában, átvettem a díjamat, elmentem egy jó pár fagyizóhoz, és megmondom őszintén, nagyon-nagyon csalódott voltam.
0: Te nyalásra meg tud állapítani?
4: Igazából sokszor már ugye a kinézetéről is megállapítom azt, hogy az valójában. Vannak nyilván jobb helyek is, de attól függetlenül még dolgozhatnak pasztából vagy aromából, viszont azért nyilván én ugye a szakmában azért benne vagyok, és már sokszor ugye a szemmel is látom azt, hogy ez a fagylat, ez valószínűleg nem abból készül, aminek kéne. Legalábbis számomra nem.
0: Egy ilyen versenyen mit néznek inkább? Tehát maga a fagylat és az íz kreációt nézik, vagy az állagot, hogy úristen, hogy a pizzánál a tészta, hát az egyik legfontosabb dolog, már mindegy, mit teszel rá.
4: Önmagában néznek, ezeket mind nézik, amit említettél. Ugye nézik egy részben ugye a textúrát, nézik a kreációt, nézik azt, hogy mennyire van egyensúlyban például a fagylalt, a hozzáadott szószal, a ropogós elemmel, vagy bármi ugye egyéb ilyen dologgal, de ami szerintem nagyon-nagyon, vagy talán még ennél is fontosabb számomra, az pedig az, hogy amit nagyon-nagyon figyelembe vesznek, az, hogy a szakmai tudást, hogy mennyire vagyok képben maga azzal az adott fagylalta, vagy ugye a fagylalt készítése. Szóval nem elégednek meg annyival, hogy oda viszel egy jó fagylaltot, elkészíted, mert azt a fagylaltot elkészítette bárki más helyeted is. Mm-hmm. Csak a te, vagy a saját neveddel.
0: Ott ugye, kell megcsinálni?
4: Nagyon sok helyen ott is kellett megcsinálni, illetve ugye prezentálni kell a fagylaltot. Kikérdeznek, A-tól Z-ig mindent kikérdeznek, hogy mennyi a cukortartalma, a szárazanyag tartalma, mi az édesítő hatás. Én még nagyon sokszor elmondtam azt is, amikor elkészültem ott kint, például Rómában az Európa-bajnokságon, hogy figyelembe vettem az időjárást. Lehet készíteni melegebb ízhatású fagylaltot, illetve hidegebb ízhatású fagylaltot. És nyilván, hogyha 40 fok van, akkor jobban esik a hűvösebb fagylalt. De például, amikor esős idő volt nekem az Európa-bajnokságon, akkor készítettem egy sokkal inkább karakteresebb, testesebb és melegebb ízhatású fagylaltot is.
0: De ezt én is tudnám. Hát, hogyha hidegebb ízhatású fagylaltot akarok, akkor rakok bele csomó mentát. Ha melegebb ízhatású fagylaltot akarok, akkor fahéjat.
4: Nagyon jó. Jövő hét hétfőn már tudná is kezdeni nálunk a műhelyben.
0: De várjál, de most nyilván hülyéskedek, de hogy nagyjából ez az irány, ezt így kell elképzelni?
4: Nem, de amúgy ez is lehet egy irány, mert amúgy nagyon-nagyon jó megfogalmaztad, úgyhogy egy kötént azonnal felszabadítunk neked. Nem, egyrészből lehet itt a zsírosság maga az irány, minél kicsit zsírosabb, annál lehet azt melegebb ízhatásban elvinni, illetve maga a levegőfelvétel, de még a cukroknak is ugye a különböző használata, ugye az is befolyásolhatja ezt.
0: Ha ott kell fagylaltot a versenyen készítened, akkor az alapanyagot gondolom ők adják.
4: Van olyan is, amikor ők adják, például az Európa bajnokságon ők adták. Én amikor kiérkeztem, ugye nem vittem magammal semmi mást, csak saját magamat. Aha. Mondták, hogy mindenünk ott lesz, és mondtam, hogy kérdezték tőlem, hogy a recept, Ádám, hol van? Hát mondom, milyen recept? És mondják, hogy hát amit otthonra nem hoztam receptet, és mondtam, hogy nem hoztam, hát teljesen más alapanyag van nálatok. És ugye nekem azért ezt végigkövették ezt a pályát, hogy én azért nem voltam ebbe úgymond rest, hogy én azért csináltam úgy szépen ezt az egész dolgot, hogy én nem akartam otthonról vinni receptet, semmit. Én ahhoz az alapanyaghoz szerettem volna igazodni, ami ott van kint náluk. Amit itthon használunk, tejszín teljesen más, amit kint használtunk, az megint teljesen más, és ezt igazából azt láttam az olaszok szemében, a zsűri szemében, hogy ezt nagyon-nagyon értékelték. És amúgy nagyon sokszor úgy gondolok vissza erre, hogy valószínűleg meglátták ők ezt, hogy itt van egy magyar srác alázattal, tisztelettel, a szakma felé abszolút nekem a fagylaltkészítés úgymond a mindenem, és egy ilyen nagy sikert tudtam ebből alatni. De ehhez szeretném is hozzátenni, hogy én soha nem érzem azt, hogy én hatalmas nagy dolgot tettem le az asztalra, mert én csak azt csináltam, amit szeretek. És tényleg én így érzem.
0: Nyilván így lehet szenvedéllyel valamit jól csinálni.
4: Engem ugye már, bocsánat, ugye a világ csúcsára emelnek, de tényleg azt érzem, hogy én pedig minden nap fölkelek, és ugyanazt csinálom, amit szeretek, de én ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni. Én nagyon maximalista típus vagyok.
0: De jó, na, Évi, ennek örültem, vagy aki...
1: Nagyon jó hallani, és az jó, az jó ebben a történetben, hogy gyakorlatilag vannak olyan civil munkák, amiben ugyanúgy lehet valamiben világbajnok, és hogy ugyanaz az attitűd, hogy eléred. Pontosan. A sportban itt az érem, neki is ott az érem, de hogy a civil életben is lehet ilyen lelkesedéssel menni. Csodálom.
4: Nem is tudnám másképp csinálni ezt.
1: Nem is lenne eredmény.
0: Mi kell a fagyiba alapvetően? Vagy miért gelátó? Mert azt mondják, a gelátó az attól gelátó, hogy? Csak nem tudom, mitől gelátó a gelátó.
4: Az a baj amúgy, hogy különbséget tennének például abban, hogy jégkrém és majd gelátó, vagy ugye a fagylalt. Meg lehetne ezt különböztetni. A jégkrémet és mondjuk a fagylaltot meg lehetne különböztetni. A jégkrém az egy sokkal zsírosabb, testesebb, nagyon sokkal magasabb szárazanyagtartalmú. Amit neveznek gelátónak, az egy sokkal krémesebb, sejmesebb fagylalt, kevesebb zsírtartalommal, kevesebb szárazanyagtartalommal, csak az a baj amúgy ezzel, én mindig azt mondom ezekre az ilyen hívószavakra, hogy amúgy nagyon-nagyon jó, hogy ezek vannak, csak nincsenek felül ellenőrizve. Mindenki használhat mindent. Ez ugyanolyan, mint a kézműves szó. Ez nagyon jónak tűnik, de amúgy nem az, mert nincs, aki felülvizsgálja ezt. Szóval én azt gondolom, hogy ezekkel a hívószavak, ezeknek a hívószavaknak sajnos nem szabad úgymond teret engedni az életünkbe, hogy akkor ez itt jó lesz, mert ez itt gelátó. Vagy például az, hogy ha elmegyek Olaszországba, az olyan fagylalt lesz, hogy mert sajnos nem így van.
0: Aha. Jó, itt hoztál egy pár fagyit, nyilvánvalóan elhoztad a viszkist is, így de van. Itt van a te világbajnok fagyid, ugye?
4: Így van.
0: És ez a frutta di pistacchio. Pistachio, vagy hogy mondják ezt?
4: Így van, Frutta di Pistachio.
0: Pistachio.
4: Ő egy valódi pisztácia fagylalt, egy tonkababos málnavelővel és egy ilyen pisztáciás ropogós réteggel.
0: Tehát?
4: Enyhén sósan.
0: Aha, tehát pisztácia, tonkabab, málna.
4: És pisztáciás ropogós.
0: És pisztáciás ropogós. Tehát ez a kreáció. Így a megfelelő van. Arányok minden, ezt te találtad ki.
4: Így van.
0: Pici sóval.
4: Így van.
0: Itt van előttem. Mit csináljak?
4: Szerintem kóstolni.
0: Van itt kanalam. Itt van egyébként.
4: És én kíváncsi vagyok tényleg az őszinte véleményedre. Én mindig azt szoktam kérni mindenkitől, hogy számomra ez a legfontosabb, hogy őszinte legyen a vélemény.
0: Kezdte Évi, mert... Egyébként Ádám hozott, hát egy ilyen zsákkanalat, szerintem ilyen 15 000 kanál lehet.
2: Tudta, hogy szeretjük a fagyit.
0: Ó, Évi.
4: Szerintem te ezt már nem kapod vissza, Gábor.
1: Kértek?
0: Hát, hogy megkóstolnám, akkor majd visszaadom neked, jó?
1: Annyira.
0: És a ropogós itt van a tetején, látom a málnát, egy ilyen kis... tégelyben kaptuk, tehát Anett valószínűleg az arcára kenné, mert azt hinné, hogy egy kozmetikum.
1: Hogy ne, igen.
0: Jó reggelt, Anett. Hello.
1: Jó reggelt.
0: Na jó, megnézem.
1: Tényleg ott van a ropogós benne, olyan finom a málnának az íze, tehát annyira átjön az egészben.
0: Ó,
1: na, ugye? Milyen nehéz utána megszólalni?
0: És a krémessége, úristen, én nem lettem ilyen krémes vagy.
1: Íz. A pisztácia málna kombó is milyen nagyon jó.
0: És amikor kilélegzem, akkor érzek valamit, ami nem tudom, mi vélhetően a tonkabab, hiszen nem ettem még tonkababot.
4: Ugye a tonkabab nagy részét a parfüméria vásárolja föl, és ez adja neki az enyhén kis édességet, úgymond így mindent benne.
0: Hú! Minden miért is... nem tud minden fagy ilyen lenni, vagy megközelítően ilyen? Igen.
4: Nagyon sok múlik az alapanyag használaton, illetve a receptúrázáson, a maga mögött a számoláson, illetve nem is szeretem, és nem megbántva, nem szeretnék senkit megbántani ezzel, ebben munkát kell belefektetni. Nem lehet megelégedni azzal, hogy leveszünk egy zacskóport a polcról, elhisszük, hogy azt majd valaki jó elkészítette, és akkor csinálunk bőle egy pisztácia fagylaltot. Ez mögé szerintem nagyon-nagyon kell a sajátosság, kell az én ízvilágom, kell az, hogy én tudjam azt, hogy mit jelent mondjuk egy fagylaltnál az édesítő hatás, mit szeretnénk előbb érezni, a sósságot, a pisztáciát, a málnát.
0: Ezeket tudod irányítani?
4: Abszolút.
0: Ez a mi jön először, mi jön utólag?
4: Így van. Például, amit említettél, hogy menta, csináltam mentás csokoládét, és például annak szerintem nagyon-nagyon fontossága van, hogy előbb domináljon egy picit például a csokoládé, aztán érezzük azt, hogy ott van az a menta benne, és ne legyen például nagyon túlzottan tolakodó.
0: És akkor ezt, hogy csinálod, kóstolgatsz folyamatosan? De az sem mindegy, hogy melegen kóstolod, vagy hidegen kóstolod.
4: Most mondanám, hogy nézzetek rám, hogy nem kóstolok, de...
0: Nem vagy, Dagi. Nem, jól nézel ki.
4: Úgy fogynom, de egyrésztből számolással is nyilván lehet ezt, hogy játszunk ugye a cukrokkal, pont az édesítő hatással, vagy esetleg ugye akár a zsiradékkal is, de nyilván másrésztből azért kóstolgatni is kell.
0: Igen, ugye jól mondom, hogy nem mindegy, hogy hidegen vagy melegen kóstolod.
4: Abszolút nem mindegy. Sőt, az sem mindegy, hogy közvetlen a gépből, amikor kijön a fagylaltfagyasztógépből kóstolod, vagy eltelik fél óra, vagy egy óra, vagy másfél óra.
0: Miért? Mi történik az alatt, hogy ez fagyott?
4: Igen, de olyan szinten érezhető az, hogy elkezd összeérni az íz, hogy ezt nagyon-nagyon sokan nem hiszik el, és akkor nagyon sok ismerősének mutattam azt, hogy nézd, kóstold meg most. Valaki például úgy érzi, ez kicsit édes. Jó, megkóstoljuk fél óra múlva. Fél óra múlva, mindjárt jön a kicsit a másabb íz. Szóval ennek is nagyon fontossága van. Például mennyit érleljük főzés után. Tud még a fagylalt érni fagyasztás után is. Nagyon-nagyon.
0: Ezek minden dolgok, amire nem is gondoltam volna. Az előbb nem válaszoltál arra, hogy mi kell alapvetően a fagyihoz? Tejszín, cukor, mi kell még?
4: Hogyha teljes fagylaltot nézünk, akkor nyilván tejszín, cukrok, akár különböző cukrok, és valami sűrítőanyag, Szent János kenyér magliszt, guar magliszt, vagy ugye bármi, amivel picit úgymond lehet sűríteni.
0: A hideg sűríti, tehát azt hiszem, hogy a fagyás sűríti a tejszín.
4: Lehetne, de hogyha a bármiféle fajta ugye ilyen sűrítőanyaggal úgymond sűrítjük, akkor azzal lehet sokkal krémesebb fagylaltot. Lehetne amúgy enélkül is fagylaltot készíteni, de az egy idő után elmenne egy kicsit ilyen jégkásásabb irányba.
0: Igen, mert az ember mindig, ugye, az benneteket is az zavar, amikor veszel egy fagyit, kifizeted, jó drága volt, elkezded nyalni, és érzed ezeket a jégkristályokat a szádban.
1: Igen, ilyen jégkásákat, nem?
0: Tehát és itt meg maga, tehát olyan krémes volt, amit az Ádám fagyjából most kóstoltunk.
1: Igen, ebben nem volt ilyen jégdarabka.
0: Nem, hát maga tényleg, ez egy kozmetikum, tehát én, Anett, nyug nyugodtan kend az arcodra, mert annyira krémes.
3: Akkor nehet meg, légy szíves.
4: Igyekszünk nyilván ilyet készíteni, de viszont itt szeretném azért megvédeni az összes fagylalt készítőt. Az a jégkristály az nem mindig például a receptbeli probléma, vagy akár ugye a fagylalt készítés során keletkezhet benne. Például, ahol vizes kanállal mosnak le, ugye belenyúlnak következőleg abba az adott vaníliá, vagy bármi, az a vízrétek például, annak sajnos, és hogy nem sajnos, ugye, annak meg kell kötnie valahol. Szóval ilyenbe is bele lehet futni. Amikor viszont tesztek egy olyan fagylatot, ami egymerő kása, ott nyilván ugye ott receptbeli problémák vannak, vagy ugye alapanyag felhasználás, de azért ez elkerülhetetlen. Attól függetlenül, hogy én vagyok a világbajnok fagylatkészítő, ez még azért nálunk is ritkán, hála jó Istennek, de jelen van.
0: Ádám, kevés időnk van, még visszajövünk a hírek után egy rövid beszélgetése. Itt van mellettem egy passió gyümölcs mangó.
4: Így van.
0: Ez csak úgy barátságból adtad?
4: Igen, ezt így abszolút. Ő egy tejmentes fagylalt.
0: Ez tejmentes?
4: Igen, ő tejmentes fagylalt, és azt gondolom, hogy nekem például a gyümölcsfagylaltoknál nagyon-nagyon fontos az, hogy nagyon visszaköszönjön az, mint hogyha beleharapnál egy gyümölcsbe.
0: Na most ezt fogom tenni, én most belekóstolok, és most lesz ezzel kapcsolatban, ebben nincs tej, mert ez is nagyon krémesnek tűnik.
4: Igen, de benne abszolút nincs tej. És mindjárt mondja a Gábor, de finom ez a citrom.
0: Nem, gyerekek, ez őrült mangó.
1: Hát
0: ez őrült mangó, krémes. Érzem, ott van a tetején ugye
4: az a passió.
0: Marakuja, igen?
4: Marakujás szósz, igen.
0: Imádom.
4: Visszaköszön a mangó íz, ugye?
0: Figyelj, ezt akarom kérdezni tőled. Hogy szeded ki a gyümölcsből az ízt? Tehát hogy? Mert ugye nyilvánvalóan, hogyha lepürésítesz mangót, és azt lehűtöd, az nem lesz ilyen.
4: Azért nem lesz ilyen, mert például ráhúzhatnám én nálunk például maga a marketing fogás, hogy helyi termelők, stb. Nem. Soha nem szerettem volna erre ráhúzni. Volt, amikor például én Püspökszilágyról származom, és volt, amikor onnan vásároltuk a málnát, de sajnos már nincs málna, abszolút nem foglalkozik vele senki. Viszont nagyon-nagyon jó minőségű gyümölcspüréket vásárolunk, ami 100%-os Franciaországból érkezik, és ugye az nagyon-nagyon fontos például gyümölcspüréné, hogy amikor egy fagyasztott gyümölcspüréről beszélünk, az tud lenni nagyon magas minőség, mert azon az adott napon, amikor ők meghatározzák azt, hogy ez beérett, ők azt akkor le tudják szedni, feldolgozzák, és ugye el tudják úgymond tárolni. De például ugye nyilván szeretnénk vásárolni helyi termelőtől egy epret, megvehetjük azt az adott epret, de azt nem tudjuk, hogy az valójában egy héttel ezelőtt a ládában kezdett el beérni, vagy valójában még a bokron.
0: Oké, és akkor még mindig, de ahhoz, hogy ennyire tömény legyen az íze a gyümölcsnek, ahhoz nem kell, nem tudom, redukálni, vagy nem tudom, mit kell.
4: Nem, abszolút. A gyümölcspürék azért általánosságban vissza vannak redukálva.
0: Ja, már eleve úgy jön.
4: Bizonyos víztartalom, ugye ezáltal emelkedik a szárazanyagtartalom és a cukortartalom, viszont azért ugye a cukrokkal azért lehet játszani, ugye itt is. Maga ugye belekerül egy tejmentes fagylalba, mondjuk víz alapon készítjük, és ugye a cukrokkal lehet azért játszani, illetve egy nagyon-nagyon pici citromlével. Ugye nagyon-nagyon kihozza egyrésztből a picit a szint is, illetve ugye kihozza a maga az ízeket is sokkal jobban.
0: Igen,
4: és ugye a maga gyümölcs tartalom, ez nem elengedhetetlen.
0: Igen. Jó van, jövünk vissza, drága barátaim, jövünk vissza Fazekas Ádám fagylalt mesterrel, világbajnokkal, és aztán megkóstoljuk a Babod Offroadhoz tartozó viszkis fagyit, aminek van neve egyébként?
4: Babod 40.
0: Babod
4: ugye,
0: 40
4: ugye a 40. jubileumi évig van a sorbódjának, és ugye ezt a nevet adtuk nekik.
0: Jövünk vissza mindjárt.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor
9: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
11: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8.299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
15: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj egy kerti moziszett.
14: Részletek az auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
12: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
17: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
18: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
17: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
18: Szállás.hu.
17: Úgy is tett.
19: Válts a jövőre. Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyíkó.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra.
20: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
21: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője! Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel, csak 159 forint. A Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2 millió 200 ezer forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
23: Kia. Movement that inspires.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: A tavainál jobb a cseresznye termés, újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Kicsit visszaesik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezéseik javítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. A döntésekről ma a kormány szóvivői tájékoztatón számolnak be. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
27: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
26: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig Budapesten több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget. A Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorszó területén az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Az érdeklődőket szombaton papucsvásár kiállítás és több kreatív foglalkozás is várja a Szegedi Dóm látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert agórában. A délután folyamán pedig átadják majd a Szegedi Papucsért díjat annak, aki a legtöbbet tette ennek a különleges örökségnek a megőrzéséért. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Változékony időnk lesz ma, az előrejelzések szerint napsütés és záporok válthatják majd egymást. Az élénk sokfelé erős szél mellett 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak északkeleten, illetve a Dunántúlon lesz több felhő az égen. Most úgy tűnik, hogy szombaton szintén napos gomoly felhős időkör vonalazódik. Ez szortan alakulhat ki. Kisebb eső, zápor.
25: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Egyre erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyoródtól a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is egyre több az autó az utakon. Közben az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Szárliget és Herceghalom közötti szakaszon a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Végül az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött. Ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Olvasható az útinform.hu-n.
24: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 38 lesz 2 perc múlva, és akár hiszitek, akár nem. Itt a hírek és a zene alatt gyakorlatilag csak a tégelyeket nyitogattuk, és ettük, és ettük.
2: Elképesztő. Hogy micsoda ízek. Elképesztő.
1: Ez tényleg, hogy hihetetlen. Most Fazekas Ádám ugye a vendégünk, fadlaltmester, világbajnok, és abból az apropóból hívtuk ide, hogy zajlik ugye a Babod Offroad verseny, és annak kapcsán ő kreált egy fagyit. Egyébként, köszi, van egy csomó kanalam.
3: Ja, akkor bocsánat.
1: Ezt le is nyalta rá, a Risztof szája van.
4: Persze.
1: Ezt te visszadobtad? Nézd oda.
4: De miért ez enyém lenne?
2: Az Ivi nagyon kalózkodik.
1: Akkor adjak még? Ja, akkor, nem, a Laci a legtrehányabb. Te dobtad vissza? Lacika. Ott van 15 ezer kanálban, visszadobtál hármat a
5: szárból. 16 darab kanalat dobtam ki, mindegyiket, minden nyalás után egyet.
3: Otthon átnézem egyesével.
1: De most komolyan. Szóval, ugye erről beszéltünk, hogy kreáltad. Hogy néz ki egyébként a, gondolom, hogy fagylalt az mindig szezon téma, igen, nem? Tehát, hogy abszolút. Télen kreáltok, és nyáron árusítotok? Tehát ez a folyamat?
3: Amúgy igen, nagy vonalakban amúgy így néz ki, hogy ősztől tavaszig azért sokkal több idő van úgymond megszületni egy jó kreációnak, tesztelni. Úgyhogy igen, abszolút azt gondolom, hogy ez így van jelen.
1: És most ez, ami a kezemben van, ez a, ugye viszkis, ez a Babod 40, ezt mondtad.
3: Így van.
1: Ez a Babod 40 fagyi, és ezt erre az eseményre kreáltad.
3: Így van.
1: Mik vannak benne? Tehát, hogy de most nem tudom, a sár és a gumi, tehát, hogy...
3: Ezek is sorban. Apró kavicsok. Nem. Ezeket most nem hoztam nektek, de lentre már mindenképp bele fog kerülni. Ugye csokoládéból, nyilván viszkiből készül, ő is például egy tejmentes fagylalt, ő egy Jack Daniels viszkiből készül.
1: Tejmentes csoki fagyi.
3: Ő tejmentes csokoládé fagylalt.
1: Igen. Jack Daniels-el.
3: Így van, Jack Daniels-el. És ugye egy belga fehér, vagy bocsánat, egy csokoládéval készül. Egy 70,2%-os kakaótartalmú.
1: És a sárga az mangó?
3: Ő pedig egy mangó, igen. Szintén az a passió kis mangós. A passió nyilván azért van benne úgymond jelen, mert sokkal inkább a mangónak ad egy kis savasságot, kihozza sokkal jobban az ízét. Viszont ő azért abszolút az a viszki csokoládé kombó.
1: És az étcsoki, tehát most és nem az a csoki fagy, amire számítasz. Aha. Hoppá, be Jack is benne van, meg Daniels is. Jó, érzem, jó.
2: Kilintek a fényre egy pillanatban.
1: Gyerekek. Én elmondtam az Ádámnak, adáson kívül, most elmondom, én életemben ilyen jó fagyit nem ettem. De ezt most komolyan. Nem szoktam, nem vagyok egy dicsérő típus, de ennél jobbat én nem ettem sehol a világon. És most ez a csoki fagy is olyan szokatlan, ez nem az a csoki fagy, amit vársz, hanem mintha igazi ét csoki krém nagyon-nagyon hidegen olvadna szét a szádban, és akkor ott van a kis marakúja, kis mangós, kis savanyú kíséret.
4: És jön Jack.
1: És a Jack az olyan, tehát mint hogy azt lesüvöltene a lelkedből.
4: És mindez egy fagyival.
1: Mindez egy fagyival, elképesztő.
3: Én amúgy nagyon örülök ennek, hogy kiragadsz belőle ezt nagyon-nagyon fontos részleteket, hogy egyrészt ugye, hogy általánosítva ugye a csokoládé fagylat. A legnagyobb problémája szerintem a csokoládé fagylaltoknak nevezett fagylaltokkal, hogy nem csokoládéból készülnek, hanem kakaóval.
1: Ja, persze.
3: Kakaóból.
1: Igen.
3: Ami nem azt jelenti, hogy a kakaó az nem minőség, vagy az nem egy valódi alapanyag, hanem azt, hogy én azt gondolom, hogy nem csúfolhatunk egy kakaó fagylaltot csokoládéból készült fagylaltnak.
1: De teljesen más élmény. Hát tök más élmény, mint amit valaha ettem csoki fagyit. És ebben nincs tej. Hihetetlen.
4: Van nálad
1: pénz?
3: Felvétel.
4: Van ilyen, hogy kóstoló? Vagy bármi olyan, ami nem jár annyi munkával, de ráérek?
3: Figyelj, olyan sokan jelentkeztek már erre, de mindenképp prioritásként kezelünk, úgy előre veszünk, jó?
4: Hát ez valami álom.
1: Ugye? Hihetetlen.
3: Gyertek el a
1: műhelybe. Figyelj, egy nagyon nagy mester vagy. Ezt most komolyan mondom. Nagyon nagy mester vagy. Én nem gondoltam volna, amikor úgy volt, hogy jössz, akkor gondolod, eszünk jó fagyikat, biztos voltam benne, hiszen nem véletlen. De ez valami varázslat, amit csinálsz.
3: Hálás vagyok ezért a visszajelzésért amúgy. Én mindig igyekszem valami nagyon jó csinálni, nagyon különlegeset, és mindig el szoktam mondani, hogy attól függetlenül, hogy én vagyok a világbajnok fagylalt készítő, nem gondolom azt, hogy én készítem a világ legfinomabb fagylaltját, de ami például szerintem nagyon fontos, hogy tényleg abból készítjük, amit kommunikálunk.
1: Figyú, ez a Gelato Hall of Fame, ez mi? Ez egy távirat, hogy bekerültél, vagy ennek van egy helye, ahol ott a neved, ez hogy néz ki?
3: Igazából ugye ő a Halhatatlanok klubjába úgymond kerültem be, és ennek az egész lesznek ugye az a fontossága, hogy én most innentől kezdve ugye mindig fent maradok ugye a fagylalt világ térképén. És ez például azért nagyon fontos, mert én 2019-ben kezdtem az első versenyemet, 2021-ben már megnyertem a világbajnokságot, és ugye ide ebbe a Gelato Festival Hall of Fame-be ugye azok kerülhetnek be, akik nagyon hosszú időn keresztül ugye tartják ugye a világranglista első helyét. Hmm. És ugye ebbe hárman vagyunk benne az egész világon.
1: Wow, gratulálunk.
3: Köszönöm.
1: Ugye egy gyors tipp, még be kell fejeznünk a beszélgetést, sajnos egy gyors tipp, vagy tanács azoknak, akik ugye mindenhol, tehát a Temurról már lehet mindenkivel rendelt fagylaltgépet, hogy van-e egy nagyon-nagyon egyszerű recepted, amit ha van fagylaltgéped otthon, ami ugye nem más, mint egy lehűtött fazék. ami tuti jó fagyi lesz abból, hogyha van egy ilyened. Van-e ilyen recepted?
3: Akár mondok igazából kettőt is, közelítsünk meg egy tejest, mondjuk egy vanília fagylatot. Nyilván nem kell hozzá más tej, vanília rút, tojás sárgája, cukor, és ezzel nyilván össze fog állni.
1: Tejszín se kell?
3: Tejszín sem feltétlenül, hogy a tojás, én mindig azt szoktam mondani, hogyha például otthon készít valaki fagylatot, inkább sokkal magasabb legyen a tojás sárgája százaléka, úgymond benne. Illetve, hogy a gyümölcs fagylatról van szó, akkor egyrészt ugye nagyon sok málna, nagyon sok gyümölcs, ugye te például egy málna fagylatnál ugye 50-60% málna tartalom is legyen. Az otthoniban mindenképp nagyon fontos, például sokkal magasabb, abba pedig nem kell más igazából víz és cukor, de erre a kérdésre reagálva majd nem szeretnék most mondani egy olyan receptet, ami nem működik otthon. Kiteszem a saját oldalamra két receptet. Egyet a vanília fagylatról, egyet pedig a málnáról. És ott mindenki meg tudja ezt tekinteni.
1: Majd. Mi az oldalad címen neve?
3: Fazekas Ádám világbajnok fagylaltmester. Ez a hivatalos oldal. Nem, a maga a social media, ugye a Facebookon, Instagramon, mindenhol.
2: Furmányos weboldal.
3: Kukac.
4: És ez az e-mail címe is.
1: Ádám, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük, hogy bemutattad, köszönjük, hogy elhoztad ilyen lelkesen a termékeidet. Azt mondtad, hogy majd hamarosan kiskereskedelemben is forgalommal lesz. Remélem, hogy sikerül neked ez majd, mert az ember szeretne nem csak konkrétan egy címről beszerezni, hanem valahol máshol is kapni. Egyszerűen csúcs, tényleg az.
4: Zseniális. És legyél ilyen lelkes mindig.
3: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó hangulatban telt ez a kis forgatás.
1: Ugye?
3: Köszönöm szépen.
1: Fazekas Ádám, fagylalt mester világbajnok.
3: Köszönöm.
1: És jövünk vissza, és játszunk még egy Hungary Machine-t.
4: Oké.
1: Okay. Ja, jó, oké. Okay. Ugye, most belefér, mert tegnap nagyon hiányolták, tehát Hungary Machine jön, ha gondoljátok, akkor hívjátok a Gyurit 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: Ó, megint gyűlölünk egy hallgatót. Nem mondjuk el kit, de elmondjuk. Zsót. Zsót gyűlöljük. Igen. De nem tiltjuk, nem tiltjuk, nem? Csak gyűlölt.
2: Igen. De kinéztük magunknak.
1: Kinéztük magunknak nagyon. Na jó, üzenik, hogy Ádám csúcs vagy. Igen, Püspök Szilágy és környéki Málna volt a legjobb, üzeni Darusati Kisnémediről. Valaki mondja, hogy Fazekas cukrászda oldalát próbáltam megnyitni, de túlterheltség miatt nem elérhető. És van valami baleset, így írja, az M5-ösön, a 33-as, 32-es kilométer között Szeged felől már 2-3 kilométer a dugó.
3: Köszönjük szépen!
1: Na, Magyarországon én tartom a fagylalt rekordot. Ha érdekel a sztori, hívjatok, ha már fagyiról van szó, Tündi Miskolcról. Tündi, te azért nem tud nagyon az akaratodat ugye szavakba önteni. Mi az, hogy a fagylalt rekord, az mi?
3: Lehet,
2: hogy ő ette meg a legtöbb gombolcot egyszerre.
1: Vagy készítés, vagy legfinomabb, vagy leg... Tehát mi a fagylalt rekord? Nem, Tündi, nem hívunk.
2: Sok a kérdésünk, de nem hívunk.
4: Azt hiszem, ez a jacket fagyi beütött mindenkinek.
1: Na, a játékosunk Balázs. Szia Balázs, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia Balázs! Életed legjobb fagyját hol etted?
5: Hát, jó kérdés, mert mostanában ahol leszek mindig ugyanazokat, de szerintem Máriafürdőn, Balaton Máriafürdőn.
1: De jó. De csak ott van egy hely, és ott úgy csinálják. Annyira igen. Ritka egyébként, tényleg. Na, jó, figyú, megmutatom neked a dal szöveget, és próbálok segíteni, ha lehet, jó? Figyelj!
5: Oké.
6: Nem várom, néz, nem kell menned át óvizén, a kereszten nyújtózkodsz, nem kell vízből bort készíteni. Mit mondhatnék még? A pokolba a nagy dolgokkal, kis darabokban, ha velem vagy, sokkal többet érsz.

0: Nagyon jó.
1: Nem volt könnyű egyébként ez.
2: A vízből bort csinálj, valószínű azért, mert Gyurinak említettem, 2024. december 12-én nyertem nátok, és akkor is beszéltünk a borról.
0: Hát akkor de jó, két év múlva megint.
2: Azóta várom Gyuri telefonját, hogy a Vály Pistát tudjam helyettesíteni, de még mindig nem küldte a szerződést.
0: És miért szeretné autókról beszélni?
2: Nem emlékszel a 120.
0: Valami rémlik, igen. Valami
2: telefont
0: rémlik.
2: Nyertem nálatok a gömtörös játékban.
0: Ó, Istenem, de hogy emlékszel.
1: Istenem, akkor volt, hogy nem értik.
0: Próbálom elfelejteni az összes gömtörös játékot.
1: Nem értük el a Vály Pistát a rovatában, ezért ő töltött
0: ki
1: a rovatot.
0: Igen.
2: Büszke vagyok rá, hogy ezt a sebet éttéphettem fel.
0: Köszi, Balázs. Na jó, köszönjük szépen, Bocsi Zacsi, az ajándékot, benne bögre és sapka, és Anett hívni fog a címedért. Köszönjük. Szia, hello. Ő volt Balázs, és most jövünk vissza, az évi témája lesz, illetve hát egy szomorú apropó az, ami idáig vezetett, vagy ide vezetett bennünket, mert 2 évvel ezelőtt volt egy tragikus strandbaleset, egy kisfiú belefulladt a vízbe, és most emeltek vádat egyébként a szülő is, meg úszómesterek ellen, és akkor gondoltuk, hogy Évi, aki működtet nem csak egy úszóiskolát, hanem egy egész úszodát, ezért te eléggé képben lehetsz.
3: Így van, hát nagyon nehéz, hogy az egészet egyben tartsuk, és odafigyeljünk arra, hogy minden nap balesetmentesen zárjunk be.
0: Tehát egy csomó tanácsot kapunk most tőled, hogy mire kell nagyon figyelni, mire ügyeljünk, hogy ne forduljon elő ilyen baleset. Egy picit a felelősségről is, hogy egyébként a úszómesternek mi a felelőssége, vagy a feladata, és mi mit tudunk tenni, ha szülők vagyunk, mit tudunk tenni, hogyha saját magunkról azt hiszük, hogy baromi jól úszunk, legyen az most nyílt víz, természeti víz, vagy medencés helyszín.
3: Ezeket mind megbeszéljük.
4: Ez a Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
8: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkban. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt.

0: MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potamix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
1: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozon, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
2: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után...
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Pályafelújítási program indul a MÁV-nál. Korea sokszínűségét élvezhetjük a Margit szigeten. Szeles, hűvösebb időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál. A cél, hogy legalább a legfontosabb, legforgalmasabb vonalakon ne kelljen az egyébként megengedettnél lassabban haladniuk a szerelvényeknek. Vitézi Dávid jelezte, májusban a Budapest-Pécs fővonalon Réczilas és Dombóvár között, illetve a Szerencsi-Nyíregyháza szakaszon kezdődött több hónapos karbantartás. Arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 km méternyi vasútvonal, mintegy 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Több mint 170 ezeren még mindig tartoznak az idei gépjárműadóval. Június végéig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem rendezi a tartozást és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Figyelmeztet a NAV. A kérelmet egyébként nem kell indokolni, és az elbírálás is automatikus. Az egész pár kattintással intézhető a mobil alkalmazásban. A Margit-szigetre költözik 2 napra Korea. Az érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály színtéren, a 7. Koreon Fesztiválon. Részletek Pál Fidóra szóvivőtől.
8: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok, és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
7: Elstartol ma a labdarúgó világbajnokság. A 3 társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül. 104 mérkőzés alapján dől majd el, hogy ki ülhet fel a futballvilág trónjára. A nyitó meccsen ma este Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság csap össze. Változékony időnk lesz ma, az előrejelzések szerint napsütés és záporok válthatják majd egymást. Az élénk sokfelé erős szél mellett 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak északkeleten, illetve a Dunántúlon lesz több felhő az égen. Most úgy tűnik, hogy szombaton szintén napos, gomoly felhős időkör vonalazódik. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: Egyre erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyoródtól a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is egyre több az autó az utakon. Közben az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Szárliget és Herceghalom közötti szakaszon a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Végül az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Olvasható az útinform.hu-n.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 12 perc van most, jó reggelt, újra szevasztok. Hello Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Keresünk a bűnöst egyébként, tehát itt olyan fagylalt orgiában voltunk, hogy hihetetlen. És a kanál visszadobáló, ugye azért sem vitte el Ádám ezt a zsáknyi, tényleg 15 ezer kanalat, mert egy valaki ebben a társaságban a lenyalt kanalát nem is egyet többet állítok visszadobott. És ő most innentől óvodásokhoz megy, és ezt nem akarta bevállalni.
2: Hagyott mindent, de csak vakarta a fejét, hogy hogy fogja kóstoltatni most az óvodásokat.
0: Tehát. Igen, de szerintem van még pótkanala, de a másik, hogy az én kávés csészénbe is landolt egy használt kanál. És igen. Ki mindenkire, kire gyanakszunk?
1: Hát én Lacikára.
0: Én is Lacikára.
2: Hát itt az Évi a Lacikára, Lacik az Évire mutogat.
0: Te Gyuri, hogy érzed? Gyuri.
2: Hú, nem tudom.
0: Ki a pedáns és ki a trehán?
2: Én lehet, hogy most az Évire gondolok.
4: Hű. Én elmondtam már a teóriámat.
3: Ugye én nem voltam bent, de Lacika általában szokott sunyogni és fura dolgokat művelni, de nagyon szeretlek, de én is rád gondolok.
4: Jó, akkor lépjünk tovább, én voltam.
3: Jaj, nem, most...
5: Szerintem is te voltál, Lacika.
4: De nem én ettem meg a negyed kiló fagylaltot, ugye azért az
1: csak
4: megvan.
1: Csak megyünk bele, de azt
4: mondja, Éva, ugye nem én ettem meg a negyed kiló fagylaltot egy ültőhelyembe.
0: Éva.
1: De szóval Éva. Az a helyzet, hogy amióta Ádám elment, itt olyan vitatkozás van a fagyin, a fagyikanalon, minden, úgyhogy...
2: Igen, de mondjuk egy negyed kiló küblit tényleg a honod leszorítottál, és addig nem álltál fel, amíg abban volt lélek.
0: Én azt látom, hogy itt van egy megalapozott vád a Lacika ellen, és Lacika és szövetségesei ezt próbálják leverni Krisztóf Éván.
2: Elképesztő jól látod a stratégiánkat.
1: Köszönöm főnök, hogy látod, tisztán látod a csapatot. Na,
0: sziasztok! Ország egyik legjobb, leginkább fagyja, így a legjobb, leginkább fagyja, Kölcsében kapható, finom, krémes, nem dörzsöli ki a jég az ember száját, a gyümölcs saját termelésben teszi Ildikó néni a fagyiba. Mindenkinek ajánlom, igaz a világ végén van, de megéri megkóstolni. Kölcsén van. Jó, szasza, köszönjük szépen. És most valami teljesen mással és egy komoly dologgal szeretnénk foglalkozni. Gondolom, hogy sokan emlékeznek arra, hogy 2 évvel ezelőtt egy szörnyű tragédia következett be nyáron egy budapesti strandon, egy 5 éves kisfiú a vízbe fulladt. És ráadásul ez a baba úsztató medence volt, egy labdával beugrott a medencébe, a labda valahogy kifordult alóla, és a gyerek elmerült a vízben. És a tragédia alatt közben az anyuka, mint kiderült, a barátnőjével beszélgetett, 2 úszómester pedig félig háttal állt a medencének, és aztán amikor már észlelték a bajt, akkor nem lehetett segíteni a kisfiún. És most emeltek vádat az anya ellen is, és a 2 úszómester ellen is. És azért beszélünk erről, mert ugye itt van a nyár, itt van a strandszezon, és évről évre látjuk azt, hogy egyszerűen nem lehet eleget beszélni erről, és a strandolás veszélyeiről. Rengeteg sablonos dolgot elmondtak már, szerintem mondjuk is el még azokat is, de az biztos, hogy pillanatok alatt meg tud lenni a baj, viszont itt van köztünk, hál' Istennek valaki, aki nem csak egy úszó iskolát, hanem egy úszodát működtet, látja nap mint nap, látja, ismeri a veszélyeket, és ráadásul még úszni is egész jól tud, és majdnem felkonferáltak, hogy itt van velünk Évi. De igen, Évi itt van velünk.
1: Nagyon köszönöm.
0: Hello, Évi. Na, szóval, gondolom, hogy ez mindenféle ilyen strandüzemeltetőnek, vagy úszoda üzemeltetőnek a rémálma, hogy bármilyen baleset bekövetkezzen. Eleget teszünk egyébként a megelőzés érdekében?
1: Nyilván az üzemeltető részéről nagyon sok olyan dolog van. Tehát ugye van az alapházi rend, amit ugye amikor megveszed a jegyet, te ezt automatikusan elfogadod. Ezt még soha nem olvasta el senki.
0: Ez hol van az a házi rend? Mindenki van lógatva?
1: Hát van kilógatva természetesen, honlapon van, és van egy olyan szabály, weblap, honlap, Facebookon, bárhol megtalálod. Tehát neked kötelességed ezt a dokumentumot. De ez ugye ez egy 30 oldal. Hát ezt nem fogják elolvasni.
0: Nem életszerű, így van.
1: Aztán persze ennek részleteit megtalálhatod az adott létesítményekbe kihelyezve. Tehát a házirendben benne van a papucs használattól kezdve, a viselkedési módokon át minden.
0: Oké. Az ember mégis úgy gondolja, hogy egyrészt szülő vagyok, akkor most induljunk ki ebből, akkor látom, hogy a gyerekem hol van, ott van a babamedence, ott úgyis leér a lába. Amúgy is vannak itt úszómesterek, ott ülnek a nagy-nagy magas lesen, és bármi van, David Hasselhoff szinten vágtatnak bele a vízbe, és mentik ki, aki hiszen egy egész nap nem csinálnak más, csak nincs, nézik az embereket. Az úszómesterek, először beszéljünk róluk, ők mennyire képzettek, Ezt most tényleg próbálom irónia nélkül kérdezni, de eszembe jutnak a biztonsági őrök a Tesco-kban, meg ilyen helyeken, hogy azért ők se igazi Navy Seals katonák.
2: Igen, biztonságot érted? Várunk tőlük, de általában akkor riadalom van, ha valami kell, igen.
1: Hát ezt nem tudom, hogy biztonsági őrök felveléshez milyen képesítés kell, de biztos, hogy az úszómesternek annak van egy vizsgarendszere, tehát azt el kell végezni, és azon van egy például nagyon komoly úszástudás, tehát hogy 200 métert egy bizonyos időtartam alatt meg kell csinálni. Ugyanezt,
0: egyben?
1: Egyben, megállás nélkül, persze. Aztán ugyanezt egyébként ruhában, és nyilván fürdőruhában nem akartam mondani, hogy ruha nélkül, tehát hogy nehezített körülmények között is ugyanezt meg kell csinálniuk, aztán pedig ugye első segélynyújtásban is otthon kell lenniük. Tehát összetett azért ez a képzés, amin ők részt vesznek.
0: És a feladatuk mi?
1: Hát a feladatuk nyilván a medence őrzése. Van egy olyan szabály, képzeljétek el, hogy 10/20. 10 másodperce van felmérni azt, hogy baj van, és 20 másodperce van odaérni a bajhoz, mert alapvetően egy fulladásnál olyan 30 másodperc és 1 perc alatt megtörténik a baj, és utána vége.
0: Azt a mindenit. Ez, én azt mondom, hogy ez egy percek.
1: Hát nyilván ugye azzal, hogy már benyelted a vizet és elkezdesz merülni lefelé, ott van egy annyi időd még, hogy rendezd ezt a történetet. Tehát alapvetően nagyon-nagyon nagy feladatuk van, és nagyon nagy felelősségük van.
0: Nyilvánvalóan, és nem akarom őket bántani egyáltalán. Csak például, hogyha most egy ilyen szabad strandra gondolok, ahol azért ezrek vannak ott, és tele van a medence, és habzik a víz, mert az egyik labdázik, a másik vízipisztollyal hülyeskedik, a harmadik nem tudom, micsoda úszik, hogy ott iszonyat nehéz kiszúrni azt az egy gyereket, aki valami miatt már nem mozog annyira, valami miatt a víz alatt van, nem tudjuk, hogy hülyéskedik-e, vagy nem hülyéskedik. Szóval, hogy baromi nehéz ott ezt a 10/20 dolgot betartani.
1: Oké, de egy ilyen nagy strandon több, hát akár mondjuk nézzük a Palatinus szerintem, ami Budapest egyik legnagyobb ilyen strandja, biztos vagyok benne, hogy 100-120 úszómesternek kell lenni ennyi medencéhez. Akár váltakozva, óránként pihentetve őket, tehát egy medencénél legalább 3-4-5 embernek kell állni.
0: Komolyan mondod?
1: Egy ilyen nagyobb helyen. Mi ugye egy sportuszoda vagyunk, de nálunk a jogszabály is az, hogy például egy 50 méteres medencét 2 embernek kell felügyelnie. Folyamatosan.
0: És hol vannak helyileg elejezve?
1: Hát a medence körül.
0: De sétálnak föl alá, mint a vízilabda bírók, hát, vagy ülnek egy magas lesen, mint David Hasselhoff?
1: Jobb esetben sétálnak.
0: Jobb esetben sétálnak,
1: amikor meg kevesen vannak, akkor ülve ugyanúgy végig tudja nézni. Ugye ő fel tudja mérni az első pillanattal, valaki beugrik a vízbe, hogy az egy tud úszni, vagy szóval nem lesz nagyon nagy baj, vagy nagy baj van. És ők megnézi, hogy akkor a hármas pályán úszik valaki, és akkor folyamatosan nézi, hogy eltűnik-e egyszer, de nyilván azt már azért így...
0: Én értem, van-e joga az úszómesternek valakit kiparancsolni a vízből, aki egyszerűen csak gyengén úszik?
1: Óriási joga van.
0: A legnagyobb
1: joga az, hogy felméri azt. Tehát például egy esetet hagyd mondjak el, bejött egy külföldi vendég ittas állapotban, és ő beugrott az ötös pályára, amit úgy képzeljétek, hogy középen van, elkezdett csapkodni, valószínűleg életében nem járt még úszodába, és nem is tudott úszni, és utána kellett ugrani. És ő erőlködött, hogy ő már pedig úszni fog. És nagy nehezen rávettük, hogy a part mellett, tehát a 9-es pályán a fal mellett úszon, és ott sétáltak mellette a kollégák, hogy értse meg, hogy ő egyébként ezzel az úszás tudással csak itt lehet, és itt tud. De ez óriási vita. Itt aztán panaszkönyv, feljelentést, és mindent kapunk. Miközben mi megvédtük az ő életét, mert ő tényleg elsüllyedt volna, 2 hossz után, amit egy olyan fél óra alatt tett meg, kijött.
0: Jó, oké, az én is kijöttem volna.
2: Ilyen bánásmód után.
0: Meg egyáltalán. Nem, annyi aperol után én sem bírok már leúszni 2 hossznál többet.
2: Kifullad az ember gyorsan.
0: Nagyon gyorsan. Nem is tudod, milyen gyorsan. Na, de várjál. Beszéljünk a gyerekekről. Ugye nagyon sok szülő valamilyen módon küldi a gyereket úszni, sőt néhány suliban is van úszóoktatás. És akkor azt hiszi a szülő, jó, az én gyerekem tud úszni. Hiszen egyszer ott voltam az edzésen, látom, hogy egész szépen, ott mellúszásban végigment, nem tudom, 5 métert. De, meg amúgy is most rakok rá úszók, hogy hívják ezt a karúszót. Ezt a karúszót felfújom, a két kis némós karúszót, és akkor ő megvan, hát hiszen ugye a levegő fenntartja a vizet, nem tud baj lenni, tehát én akkor nyugodtan fejthetek keresztrejtvényt.
1: Nem fejthetsz nyugodtan keresztrejtvényt. Sem a karúszó, sem az úszógumi nem nyújt egyébként akkor a biztonságot. Egyrészt ugye mindenki emlékszik, szájjal fújott fel, levegő van benne, bármikor kidurranhat. Ráadásul ugye a karúszó is kicsúszhat bármikor a gyerek keze, mert hogyha már a gyereket kiteszel a partra, vagy a vízbe, vízbe, akkor bekened, ugye naptej, csúszik. Tehát nagyon összetett ez a történet, de mindenki azt hiszi, karúszóval rajta semmi baj nem lehet. De például karúszóval csak egyszerűen hasára fordul, a fejét beleteszi, vizet nyel, valaki mellette beleugrott, hullámot csinál, megvan a baj. És arra nem tudod felkészíteni a gyereket, hogyha valakit látsz ugrani, akkor emeld feljebb a fejedet, hisz valószínűleg valaki azért van karúszóval.
0: De igen, szóval én például soha nem vettem le a szemem a gyerekről, amikor a medencében volt, de egy percre soha. Sem. Tehát soha. Ez azért nem értem, és nyilván nem akarok szegény anyuka, tényleg nagyon-nagyon sajnálom, aki ellen most vádat emeltek, de hát ez nem lehet, hogy nem látod a gyereket, amikor a vízben van. Ki fog jönni, a gyerek nincs tovább a vízben 20 percnél, fél óránál, vagy kihívod, de az nem lehet, hogy nem nézed. Mit szólsz a mentő mellényekhez? Én ezt most azért kérdezem, picit mehetünk a nyílt vízre is. Ugye ott vannak a klasszikus vízibiciklisek, akik kimennek a Balaton közepére, és aztán beleugrik, vagy beleesik, vagy bele, nem tudom, hülyéskedik magukat, tehát tök mindegy, hogy ez még mindig érthetetlen számomra, hogy vízibiciklivel ki lehet úgy menni, hogy nincs nálad mentőmellény.
1: Igen, külföldön már ugye mindenkire ráteszik a mentőmellényt, főleg még akkor is, hogyha ugye mondjuk egy ilyen kisebb hajóra szállsz fel, akkor is javasolják nektek, de itthon még úgy érezzük, hogy mi a természet fölött állunk. Tehát gondoljunk bele, ugye látjuk a vízibicikliseket, bemennek, nem tud úszni, nem tud felkapaszkodni, ott ráadásul kijebb kell jönnöd, erő kell ahhoz, hogy kiszálljál, és ugyanúgy megvan a baj. Tehát én a mentő mellint pici gyerekeknek abszolút nyílt vizen csak azt javaslom, mert azt még medencében nem annyira akarják használni, megértem.
0: De vannak jó pofák, ilyen kis felfújat, jó fej.
1: Az nem lyukad ki.
0: Annak hát attól, hogy miből van felfújható is, de oké. Okay.
1: De hogy azért nyilván ennél vannak jobbak, és felveszi, és az úgy van kitalálva, képzétek el, hogy annak direkt a légzés funkcióját hagyja, tehát bárhogy fordul a gyerek, azt annyira fenntartja, hogy levegőt tudjon kapni. Tehát abban a megfulladás esélye nagyon kicsi.
0: Itt valaki írta a SMS-ben mi kora reggel, hogy a karúszót ő a bokájára tette, és Jézusként akart sétálni a vízen.
1: És nem jött össze.
0: Hát nem csak, hogy nem jött össze, hanem beesett a vízbe, és hát a lábánál fogva tartotta fenn.
2: A mafiózok annak idején, hogy egy betont raktak így az ember lábára, hát ez most a fordított esete, de ugyanaz.
0: Ez a fordított, tehát gyakorlatilag igen, a talpait néztek kifelé a kis Jézusnak, és befelé meg ugye a víz alatt volt a Jézus teste.
2: Igen. Nehéz felhozni a fejet, igen.
1: De itt van az úszómester felelőssége.
0: Azt mondja, nagyon szenvedett. Él még, mert írt SMS-t.
2: Nem is értem.
1: Hát nem csodálom. Hát én ilyet látnék, oda mennék, és megkérdezem, baj van? De tényleg.
0: De azért tudsz nagy kápó lenni, nem?
1: Hát de ne viccelj, hát mi felfogjuk, akik ott vagyunk. Az úszómester egy ilyen esetben nálunk oda, és megmondja, hogy uram, ön rendeltetésnek nem megfelelően használja az eszközt. Miért? Úgy használom, ahogy akarom. Majd végignéz, és elmondja, hogy sikerült? Nem. Tehát fel kell hívnod a figyelmet arra.
0: Jó, tehát akkor foglaljuk össze, először is a szülő is higgyen az úszómesternek, és a felnőtt is higgyen az úszómesternek, hogy a vízbiztonságot azt ő jobban meg tudja állapítani, mint te saját magadról, vagy te a gyerekedről az ott esetben.
1: Napi 8-12 órában ezt nézik. Tehát új úszás nemet már nem tudsz nekik mutatni, ugye? Alapvetően 4 van, de ők ismernek kb. 50-et.
0: Hát azt elhiszem. Tehát azokat a kutyaúszásokat én is látom néha. Na, oké, mellényt megbeszéltük. Várjál, főleg a nyílt víziben szokott az lenni, hogy felhevült testtel. Ugye ezt mindig szokták mondani, hogy azt ne, mert és akkor ezt nem teljesen értjük, mert hát ugye a szaunában sincs más, mint hogy felhevíted a tested, és te bemész a hideg vízbe. Mi tudott történni?
1: Alapvetően a felhevült testről arról beszélnek, hogy ugye amikor sok hatás éri a szervezetet, tehát ugye van egy meleg test, és az hirtelen bármiféle előjel nélkül belecsattan egy hidegebb közegbe. Ekkor ugye érkezik egy sok, ez hat a tüdőre és a szívre is, és nyilván itt jön az egészségi állapot, amiről te nem tudsz, mert ugye senki nem vizsgálja naponta magát, és okozhat akár szívmegállást, és akár tüdőben is egy pillanat megállását, amikor utána elkezd az ember levegőért kapkodni, vizet nyel, és ugyanott vagyunk, ahogy a fulladásnál tartunk.
0: Ez rengetegszer mondták, hogy egyébként maga a fulladás nem egy ilyen látványos, hangos dolog. Hogy ez, tudom, hogy hála a jó égnek, nincs neked ebben tapasztalatod.
1: Mert itt vagyok.
0: Tehát nem az, nem csak az, hanem hogy gondolom, hogy még nem fulladtak a te pályafutásod alatt mások vízbe.
1: Nem is akarom.
0: Ezt mondom, hogy hál' Istennek, de hogy ez igaz? Tehát, hogy ez egy csendes folyamat, a megfulladás?
1: Abszolút csendes folyamat, főleg egyébként természetes vízben is, ez is nagyon komoly, és erre hagy hívjam fel a figyelmet. Tehát, hogyha látjuk, hogy valaki nem tud úszni, és mondjuk a természetes közegben elkezd fuldoklani, akkor ne az legyen az első dolog, hogy te beszaladsz hozzá. Mert minden esetben olvassátok azt, hogy ketten elhunytak. Az egyik, az bement a másikért, aki kapálódzik, és hogyha te nem tudod a szakszerű fogásokat, tehát ismeritek azt, hogy ha hátára fordítod, és úgy elkezded a nyakánál, igen, körülbelül hónajjal alól kihúzni. Na most egy pánikoló embernél ez akkor tudod megcsinálni, ha nálad van valami, ami téged is fenntart a vizen. Tudjátok, mint David Hasselhoffnál az a piros bója. Ez tényleg nem vicc. Tehát arra szükség van. Viszont ha te ezt nem tudod, megfog, kapálódzik, rádakaszkodik, és léged is leránt. És ez nem vicc. Én se tudnám kihúzni.
0: De akkor hogy menjek? Tehát, hogy akkor is úszómellény.
1: Hát kiabálok az úszómesternek, adottan minden nyílt terepen van. Tehát ha pedig most olyan helyre mész vízbe, ahol nincsen felügyelet, akkor az viszont teljesen a saját felelősséget, és utána ne pereld be a Dunát, hogy miért folyik. Na mindegy, szóval nagyon, nagyon kell vigyázni arra, hogy megfelelően kell, és azonnal szólsz az úszómesternek, ők szólnak a mentőknek, tehát nagyon gyorsan tud mindenki reagálni, mert egy úszómestert nem tudsz lehúzni a víz alá, mert ő viszi azokat az eszközöket, amik akár te bele tudsz kapaszkodni, mint az a nem felfújhatós, de az a gumi, tudjátok, olyan, mint az úszógumi, de az nem úszógumi, tehát hogy ezek mind segítenek, és meg lehet oldani a bajt.
0: Egyébként, hogy mennyire nem hangos és látványos a megfulladás, itt talán néhányan emlékeznek arra, hogy Tommy Lee, ugye a Motley Crue-nak a dobosa, akkor még Pamela Andersonnak volt a pasija vagy férje, hogy náluk volt egy ilyen tragikus baleset a malibui házukban, egy szülinapi zsúrt rendeztek a nagyobbik fiúknak, és rengeteg meghívott gyerek volt, és az egyik egy 4 éves belefulladt Tommy Lee-ék medencébe, mert állítólag a gyerek dadusa korábban elindult ebből a gyerek zsúrból egy koncertre, és rábízta a babysitterre a kicsit. Ő viszont nem figyelt. És ennyi volt az egész. És én úgy tudom, hogy ennek hatására az USA-ban a legtöbb államban kötelező a magánmedencék köré is az 1 méter magas kerítés. Vagy védőkorlát, vagy valami.
2: Igen, mivel hogy ilyenkor az ember küzd, azt szokták mondani, ezért a legutolsó dolog, hogy te hangot adj ki, hiszen te kapkodsz a levegőért, te próbálsz magaddal minél több mindent csinálni, hogy fennmaradj a vízen. Nincs nagy kapacitásod kiabálni.
0: Igen. Az alkohol és az úszás és a medence az milyen viszonyban vannak? Most biztos fogsz valami olyat mondani, hogy ne, de kíváncsi vagyok, mit gondolsz.
1: Hát alapvetően nincsen jó hatással egymásra. Az alkoholfogyasztás, a víz és a napfény.
0: Mi a napfény is?
1: Hát miért?
2: Ugye ezt a hármast várjuk általában egy nyaraláson.
0: Igen, erről szól egy török all-inclusive nyaralás.
1: Oké, na akkor mi van akkor, hogyha alkoholt iszol és kimész a napra? Megüt, nem? Melegben iszol, vagy hidegben
0: mi
1: iszol?
0: Gint?
1: Nézd, gint, és rá egy kis proszekkót, és a végén leüntöd.
0: Nem,
2: ez az ember nem csinál nyáron, ez nem.
0: Nem tudom, én azért nem szoktam kijönni. Tehát én...
2: Ott van biztonságban.
0: Na, hogy megüssön. Jó, nem, azt akarom kérdezni, Évi, hát ugye tudod, hogy az országban van egy Risztovéva emlékmedence, és az pont nálam van. És ott az előnye ennek a medencének, hogy leír a lábad. Ha leír a lábam, akkor mehet-e a drink?
1: Saját felelősségre, de különben nem.
0: De miért? Hát egy kis aperol ott van a pálya szélén, mindig, mind a két oldalon amúgy, és ott...
1: Azért, mert
2: bármerre esik ki a labda, azért legyen ott a kéznél egy aperol.
0: Évi, egyébként erre várú nyáron téged is.
1: Jó, de én nem iszom. Reflexeid például lassulnak. Nem
0: minek nekem reagálni ott, semmire nem akarok reagálni?
1: Nem akarsz. Tehát olyan nem volt még, hogy mondjuk nem érezted azt, hogy például kicsúszik a lábad, amikor sétálsz a medencébe, mert csúszik az alja. Te vagy az egyetlen, akinek még nem. Vagy olyan, hogy például csúszik a medence körül.
0: Hát akkor fölállok, ha elesem a vízben, akkor fölállok. Hát leér a lábam, ez a lényeg.
1: Oké, de amikor elestél, és hirtelen te akkor veszel levegőt, akkor ugyanúgy a tüdődbe víz megy. Tehát az a baj, hogy ti azért nem hiszitek el, mert nem volt még ilyen környezetetekben. Egyszer látsz egy ilyet, soha többet nem csinálsz.
0: De nem tudom, mit kell, hogy lássak. Hát én ezt, amiről én beszélek, csináltam 1000-szer. Tehát, hogy sőt, még olyan is volt, hogy a voga becsapódott mellettem, és megijedtem.
2: És mondtad is, hogy vogat, most vizes lettem.
1: És vizes lett az aperó.
2: Ez volt a krízis, ott voltam. Igen.
0: És Gyuri hozzá jeget. Tehát, hogy...
2: Nagyjából ezek a krízisek.
0: Ezek a nagy krízisek. Ezt űzzük már 8 éve.
1: És hibátlan, baj nélkül.
0: Mi nálunk, igen, ez szerencse? Ezt akarom kérdezni, igen, tőled, mint szakembertől.
1: Abszolút szerencse. De ez valószínűleg azért, mert így hívják a medencét.
0: Risztovéva emlékmedence.
1: Hát
0: a védőszentje.
1: Így van. De eleshetnél ugyanúgy, elcsúszhatnál papucsban vagy, ittas vagy, hát ittasan a fehér vonalon stabilan se tudsz végigmenni. Gondolj bele, papucsa...
0: Minek mennék? Miért megyek egy fehér vonalon stabilan végig? Hát milyen célból?
1: Mert így tesztelik.
0: Hát ha vezetek autót.
1: Oké, de...
2: Jó, az évieknél a belépő mellé kell egy ilyen tesztet csinálni.
1: Jó ötlet, Gyuri! Ez még nincs nálunk.
0: Na jó, értelek, abszolút értelek, most nagyon anyáskodni akarsz felettünk, ezt is értem, és ez tök cuki, de szerintem jó volt, hogy itt most felhívtuk egy pár dologra a figyelmet. Nem tudtunk más csinálni, csak ijeszgetni, drága barátaim, drága hallgatók, ijeszgetni tudunk, és aztán úgyis úgy fogjátok csinálni, mint a Dréher reklámokban.
2: Igen, de az a baj, hogy
0: nem néha lehet... A csobbanások, ivások, hát látod az összes.
2: És minden évben ezekből újra és újra megvan a baj. Tehát ezért jó, hogy beszélünk róla, tényleg.
0: Köszi, Évi.
1: Szívesen.
0: Jól álltad a sarat.
1: Hát ez a munkám. Hát ez az egy, amiben hiteles vagyok.
0: Az úszodában szolgálom.
1: Szolgálunk és félnek.
0: Így van, na jó. Gyerekek, egy picit lazítsunk ezen a témán, és az úszómesterségre egy pillanatra térjünk vissza, mert én ugye gyerekkoromban azt láttam, hogy ez egy álommeló. Ezek ilyen félhosszú, bajszos, bronzbarna, izmos fiatalok voltak, és nehogy azt higgyétek, mert a Gyurinek már így elkezdi csücsörödni a szája. És akkor nem tudom, hogy annyira szépen írtam le, hogy megkívántad a pillanatot.
2: Hát, regényes volt, gyanúsan regényes.
0: Vagy az, hogy rám gondolsz így, de én elmondom, hogy miért. Mert irigyeltem őket, hogy tényleg a legjobb csajok azok oda mentek hozzájuk. Tehát olyan csajozás volt, és olyan beteljesült szerelmek volt ott az úszodában, amikor egyszer úszótáborban voltam a Hajós Alfredben, hogy csak úgy néztem, és 7 évesként nem voltam ivarérett, és mégis irigyeltem.
2: Irigyelted. Azt mondtad, hogy ilyen akarok lenni, ha nagy leszek.
0: Pontosan.
2: Igen. De egyébként én dolgoztam sok nyáron keresztül strandon, és nagyjából mindenki, aki strandon dolgozik, arra tapadtak. Tehát, hogy ott mindig ment a szerelem
0: szövés. De mi voltál a strandon?
2: Én rádiós. Én toltam a zenét.
0: Én rádiós.
2: Hát volt strandrádió, és
0: volt egy antennája az úszodának, és akkor lehetett fogni a rádiódat?
2: Még neten is lehetett fogni.
0: Vagy ilyen hangos bemondó, vagy nyomtál doktorálban, miközben fulladoztak az emberek.
2: Hát olyankor az volt a dal hozzá. Végig tele volt hangfallal az egész strand, és akkor nyomtam a zenét meg közben, ilyen okosságokat is kellett mondani, meg programokat, meg ilyenek animációs dolgok is voltak. És igen,
0: szöszi, csuruga fagyid, ilyeneket mondtál bele doktor Albánban?
2: Te is voltál a strandunkon, úgy látom.
0: Azt a mindenit. Na jó, szóval ilyen a Gyurik, meg minden. A lényeg az, hogy neked is volt strandszerelmed ezek szerint.
2: Volt, minden szezonban volt.
0: Volt egy olyan kazettád, amit benyomt, hogy följött a csaj hozzád a kis DJ stúdiódba ott a toronyba, hogy benyomt egy kazettád, ami fél óráig ment?
2: Nem voltak ilyen összeállítások, tudod, amikor olyan szerelmes összeállítás, és akkor már lehetett tudni, hogy...
0: Dreams, I Marie Eleti... Ez?
2: Hát azért ennél frissebb dalokat játszottam.
0: Szóval azt akarjuk kérdezni, most hosszú volt a felvezetés a kérdésed.
3: Nagyon tetszett.
0: A Gyuri?
3: Hát abszolút.
2: Ő is ott volt a strandomon. Hogy mászott fel a magas lesbe hozzám, csak láttad volna.
3: Majd ez szédült. Na jó, viccet félretéve. Nézzük, mi a kérdés.
2: Ettél a viszkis fagyiból, te is?
1: Itt mindenki.
0: Ez nem műsorvezető, ez moderátor. Ez a...
1: Nagyon komoly. DJ, moderátor, és a showman.
0: És a showman. Szóval, hogy nem, a legszebb egy nyári strandszerelmet szeretnénk tőletek megtudni. Amikor valakivel összejöttél a strandon, a vízparton, lehet az akár úszómester, akár a híres keszthelyi strandrádiós, vagy egy oktató, vagy simán egy másik strandoló vendég, tehát a nagy egynyári strandszerelem, erre vagyunk kíváncsiak, a részletekre is természetesen írjátok meg, 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint. Törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina Intim Tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
13: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar július 5. Jegyek budapestpark.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Ashwagandha, Maka gyökér Q10, Panax Ginseng, NR, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
16: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
17: Nem, pont fordítva.
16: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
17: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
18: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
19: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
18: Ez az!
19: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
20: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
21: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis Nanos LTV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
22: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
23: A reklám után...
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Kedvezően adóznak a nyári diákmunkások. Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert. Változékony időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
26: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715.000 forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
25: Futrákokat és büfékocsikat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább a higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett. De előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Nem mindegy, hogy milyen itallal vesszük be a gyógyszert, egyes ásvány és gyógyvizek ugyanis ronthatják a gyomornedv ellenálló orvosságok hatékonyságát, mivel néhány perc alatt meggyengíthetik azok védőbevonatát, a hatóanyag pedig így túl korán már a gyomorban kioldódik. A Semmelweis Egyetem kutatói 22 gyakran fogyasztott italt elemeztek, és több mint 100 gyógyszer alkalmazási előírását is átnézték. A vizsgálatok alapján azt tanácsolják, hogy a gyomornedv ellenálló gyógyszereket lehetőleg egyszerű csapvízzel nyeljük le. Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig Budapesten több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget. A Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorszó területén az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Változékony időnk lesz ma, az előrejelzések szerint napsütés és záporok válthatják majd egymást. Az élénk sokfelé erős szél mellett 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak északkeleten, illetve a Dunántúlon lesz több felhő az égen. Most úgy tűnik, hogy szombaton szintén napos gomoly felhős időkör vonalazódik. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Baleset történt az M5-ös autópályán az Inácsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között, az egy sávra szűkült pályaszakaszon, már most több kilométeres a torlódás. Közben baleset történt az M0-as autóúton az M51-es és a 19-es Sziget-Szent Miklós csomópontok között is a 21-es kilométernél. Az M1-es felé a belső sávot lezárták, ott is több kilométeres a torlódás. És ugyancsak egy baleset miatt megállították a forgalmat Nyírbátor északi határában, a 493-as főúton, a 18-as kilométernél. Olvasható az útinform.hu-n. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-9 elmúlt 2 perccel, lesznek is transzszerelmek, és van itt egy ilyen szülői érdekes sztori ezzel kapcsolatban. Bocsi, jó a téma. Felnőtt gyerekeim vannak úszó táborban, és tanultak úszni. Nem tudom, hogy valaki ott felmérte a tudásukat, vagy kijelentették, hogy tud úszni, és ezt elhittük. Pedig lehet, hogy annó nem is volt ez a tudás olyan alapos. Ahogy Évi mondja, igazoltan 100-200 méter leúszása. Addig csak hamis biztonságot tudott.
2: Ez így van, de azért abban senki ne higgyen, hogy az is egy tévhit, hogy ha beadod a gyerekedet egy vagy két hetes úszótáborba, akkor megtanítjuk úszni. Nem fog megtanulni úszni. Tehát valamit tanul, de hát igen. Mindenki azon a szintről indul, ahogyan behozzák, és abból tud valamit fejlődni, de megtanulni évek.
3: Persze, meg hát a tapasztalt úszót is tudják a körülmények is olyan helyzetbe hozni. Tehát mondjuk nyílt vizen jön egy szél, jön egy viharosabb helyzet, és már is nem úgy kapod a levegőt, meg mit tudom én, jönnek
1: nekem a hullámok. Nekem nem mondhat, ő agyta izé.
2: Nekem sem mond, tudom.
1: Hát ő tudja. Na, M1-es autópálya Győr felé, 71-es kilométernél építik át a terelést, ezért torlódás van. Közben ugyanígy történt egy baleset a belső sávban, és nagy a torlódás. Jó, akkor jó reggelt, 90-es évek elején, ez olyan szép, 90-es évek eleje barátnőimmel voltunk, volt egy fiú társaság is a medence körül, köztük az a tipikus rossz fiú, hosszú hajjal, rommá tetovált bőrrel, nagy barna szemekkel odaúszott hozzám, én a medence szélén ültem, beszélgettünk, egész nap csókolóztunk, aztán haza kellett menni, mert ránk sötétedett, talán egy-két levelet még váltottunk, soha többé nem láttam, de nagyon sokáig szerelmes voltam. 15 évesen rommá égtem a napon, egész éjjel hánytam, és kétszer elájultam, valószínűleg napszúrást kaptam, de megérte, azóta is gyakran eszembe jut, 20 kilométerre lakunk egymástól, puszi Norci.
3: Ilyen szerelem egy ilyen rockstar típusú fiúval, egész éjjel hánytam.
1: Hát ne, hát a napszúrást. Na jó, de miért nem, de Norci, miért nem kerested meg?
3: 20 kilométer, hát ez semmi.
1: Az semmi. Menj arra autóval is, nézd meg, hogy izé lehet, hogy a kertben van. Ha gyerekek vannak a kertben, akkor menj tovább, ha nincsenek, akkor...
2: Menj be,
1: igen. Ja, Margit szigeti uszodában egy társaságban volt egy gyönyörű lány. Elszakadt a fürdőruha alsója. Nálam volt egy tartalék nadrág, mint minden vízilabdásnál. Kölcsön adtam neki. Az egész napot egy férfi fürdőnadrágban csinálta végig, így ismerkedtünk össze. 35 év házasság és 4 gyerek lett ebből a kölcsönből. Imre!
2: De szép, nagyon.
1: Jó, és van még valakink, aki itt van a vonalban, úgy hívják Szilvi, és azt mondja, hogy az úszómestere volt neki. Igen. Hello Szilvi, jó reggelt, szia!
4: Sziasztok, üdvözöllek benneteket, Szilvi.
1: Jó reggelt! Szia Szilvi, na melyik úszoda volt, csak nem a Damjanics?
4: Hát, figyelj csak, majdnem belőtted, de a Tiszaliget átúsztunk.
1: Aha.
4: A Tiszaliget is tan.
1: Tudom, ott is voltam egyébként.
4: Na, tudom, ezért is mondom.
1: Na, mesélj, ez hányban volt körülbelül?
4: Hát ezt pontosan mondom neked 2012, úgyhogy már egy jó pár évet össze is gurítottunk ebből a történetből, mert ebből házasság is lett nekünk.
1: Az úszómester a férjed?
4: Igen, közben avancsált, mert ugye gépész emeltsége a sztorit, de úszómesterként volt pozícionálva, amikor én megismertem.
1: A szolnoki David Hasselhoff a tiéd?
4: Igen.
1: Na mesélj, hogy jöttetek össze? Gondolom, te Csajszika ott mentél a strandon. Ő hogy nézett ki? Hol volt? Hogy nézett ki?
4: Hát figyeljetek, úgy, hogy ti elmondtátok, szépen kigyúrva, lebarnulva, napszemekbe, egy olyan napszemek volt rajta, hogy nem látod, hogy jobbra vagy balra néz igazából, és műgyes anyukák megjelentünk a gyermekekkel a strandon, ahogy kellett, ugye a tanfolyamra vittük a gyermekeket, és ebből a beszélgetésből hosszú történetek lettek, és aztán szerelemmi alakult, és házasság lett belőle.
1: Ezek szerint akkor már anya voltál, tehát nem is ilyen tini lányként.
4: Igen, csak hát nem tudom, hogy tudjátok a sztorit, de az úszómesterek általában úgy hívták az ilyeneket, hogy csinos anyukák, vagy ügyes anyukák, jobban mondom, vagy hogy jó fejezem ki a történetet. Uh-huh. Úgyhogy azért ők látták azt, hogyha valaki, mert ugye a strandra hogy mész, nem felöltözve, hanem kevesebb fehér nem üt használ, vagy ruhahalmat.
1: Mondjuk így,
4: persze, és ott mindent látsz, amit kell.
1: És te mutattad is, amit volt.
4: Hát nem mutattam, mert muszáj volt, mivel strandra felöltözve nem mehettem be, így muszáj volt fürdőruhába megjelenni, igen, és természetesen minden látható volt.
1: Jó, de hát figyelj, két szép ember találkozik, nyilván az úszómestereknek az a híre, hogy csajozósak. Benned nem volt ilyen, hogy azért valószínűleg, amikor te elmész, akkor mással flörtöl?
4: Nem. Egyáltalán nem. Uh-huh. Tehát nem ez a típus volt viszont. Uh-huh. Nem ez a típus volt, hanem érzelmi alapon indult a kapcsolatunk, mondhatjuk így már úgy az elejétől fogva. Szóval nem játéknak.
1: És hogy néz ki ma az izmos fiú?
4: Hát ugyanúgy. Oh! Ugyanúgy, és imádom.
1: Óriási sztori.
4: és a szerelem is ugyanúgy megmaradt első pillanattól fogva, hogyha mi x évvel ezelőtt találkozunk, szerintem ugyanúgy a férjemet von, csak lehet, hogy nem úszómesterként ismerem meg, hanem valami másképp.
1: Az óriási. Szerintem. Hát figyelj, sok boldogságot nektek, és köszönjük a sztoridat.
4: Hát én is köszönöm, hogy beszéltem veletek nektek. További szép napot.
1: Köszi, szia. Neked is. Szia, Szilvi.
4: Sziasztok. Sziasztok.
1: Szia, szia. Hangcsapdát játszunk. Íme a hang.
5: Jelen kollektelő nem ki még járó néhány, mely találtak, hogy nyen, évének minden címen év könyv felez, hogy meglen Péter volt egy, és kell egy könyvterkot ülni tagnak, vagy egy.
2: Mehet. Jó lesz. Lehet nyerni egy bluetooth-os vízálló hangszorót és egy Csipetropi válogatást a Csipetropi jó voltából.
1: Hívjatok 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 3 perc, ez egy milyen jó kérdés. Évihez egy kérdés, üzeni valaki. Úszni tudást. Vajon el lehet felejteni? Megkopik? Gyerekkoromban nagyon jól tudtam úszni, sokat is úsztam, viszont aztán 10 éves koromban a levetkőzés miatti gátlásom miatt többé nem mentem strandra, se úszodába, kb. Már 20 éve. Ha most bemennék, vajon tudnék még? Azóta a testem tömege, súlyelosztása is teljesen más.
3: Tudsz úszni, csak nem fogsz annyira haladni, mint gyerekkorodban, vagy uh-huh. nincs meg az a sebesség, de ezt ugyanúgy nem lehet elfelejteni, mint a biciklizést és a csókolózást.
2: Melyiket azért... ismered közelebbről?
3: Hát a biciklizést.
2: Jó, ez egy érdekes kérdés. Én is ugye gyerekkoromban tanultam úszni, én versenyszerűen is úsztam, és nyilván az ott tanultak alapján úszom felnőtt korban is. De az tény, hogy miután tényleg más a tömeged, és tényleg más a súly elosztása, tehát a víz, hogy hívják, nem víztartás, vagy hogy hívják?
3: Vízfekvés.
2: Vízfekvésed. Ezért ott tud lenni különbség, de a mozdulat megvan.
3: A mozdulat megvan, csak nem, már nem haladsz annyira, és érzed, hogy úgy csinálnád, de nem megy.
2: De jó, nekem arra elég, hogy a vogát legyőzzem minden alkalommal.
3: Igen, igen, hát óriási versenyek vannak, egy videót láttam.
2: Minden videót átküldünk neked.
3: Tényleg, minden, amiben úsznak, az nálam van. De hogy nem tudom, mit éreznek. Tehát, hogy tényleg én láttam azért...
4: Az gyúrót, jót érzünk általában.
3: Igen, tehát én azért egy Csalaci Michael Phelps és Gyurta Daninál nőttem fel, és akkor elkülditek a tiéteket.
4: De többet nevettél azért, lássuk be.
3: A biztos, hát az vicc.
2: Hát milyen nagyobb szórakoztató értéke van, mint egy ilyen Cseh Phelps meccsnek.
3: Persze, hát egyértelmű, az is minek volt, nem?
2: Nem hát a minek volt, de hát a miénkben volt, móka.
3: Kabari. Nem, szépen úsztok, ügyesek.
2: Na jó van, Dudi van a vonalban. Szia, Dudi, jó reggelt!
5: Sziasztok, Dudi vagyok Sopronból.
2: Hello, Dudikám, mi a helyzet, Dudi?
5: Mindenki, szervusztok.
2: Mi a helyzet Sopronban? Igen, itt vagyunk, csak kérdezek közben. Szóval, hogy mit csinál Sopronban?
5: Sopronban lakok, Bécsben dolgozok, és Budapestre szállítunk árut.
2: Ó, de jó. És mit dolgozol Bécsben?
5: Tojást szállítunk ki.
2: Osztrák tojást osztrákoknak, vagy magyar tojást osztrákoknak?
5: Hát osztrák tojást hordunk Ausztriába és Magyarországra is.
2: Oké. Nem hallottunk ilyet.
3: Én nem is ismertem a híres osztrák tyúkokat.
5: Hát pedig vannak.
2: Híres hozzánk. Jó, Dudi, kevés az időnk. Meg kéne fejteni ezt a hangot, figyelj.
6: Jelenkor előtt nem ki még járóni, mely találtak, hogy nyen. Jó, ének minden címben épp könyv felez, hogy meglen. Péter Solt egy és kárgy könyvter kardjúan tagnak, hogy egy.
2: Na, szerinted ki ő?
5: Hát nem mindig a magyar irodalomnak megfelelően beszél, én úgy gondolom Mucsi Zoltán.
2: Pontosan? Nagyon jó.
6: Kollégám találta ki még jó néhány évvel ezelőtt, hogy tesort minden tagjáró könyv kell, hogy megjelenjen, és Péter könyvének az lenne a cím, hogy egyedül nem megy.
2: És drága Dudi, az egyik nyereményed ez.
7: Gratulálunk! A nyereményed egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jó voltából.
5: Ó, nagyon szépen köszönöm, szuper!
2: És örülünk, egy bocsizacsi is lesz, benne egy bögrével, meg egy baseball sapkával. Oké, Dudikám, köszönjük! Anett keresni fog, köszi szépen, jó utat, vigyázz magadra!
5: Köszönöm mindenkinek, minden jót, sziasztok!
2: Szia! Jön Horthy Gábor, és a VB ma indul, most már ezt hivatalosan is megtudtam, mert azt hittem már elindult. Szóval ma indul, és onnan hoz egy pár hírt, meg ugye nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ő mit tud erről a magyar válogatott ugye Kazasztán elleni mérkőzésen leszakadt kameráról.
3: Ez nagy kérdés mindannyiunkban.
2: Az ijesztő volt. Tehát gondolom, hogy mindannyian láttátok.
4: Hát csoda, hogy abban nem lett tragédia, tényleg.
2: Ez az úgynevezett pókkamera, amely különböző kötélrendszeren ugye a játékosok felett jön, megy, és ilyen felső képeket ad, és ez egyszer csak, ha valaki nem tudná, kigyulladt a motorja, és azt látod, hogy lezuhan a kamera, egy ilyen 10 méter magasságból, ez a kamera az lehet legalább 30 kiló, és becsapódik egyébként a pálya szélén álló operatőr mellett, körülbelül 1 méterre tőle.
3: Így van.
2: Szóval ez egy hihetetlen történet, és hál' Istennek nem történt emberi sérülés, de Gábor elmondja azt, amit tud erről.

0: Bocskor a Retro Rádióban.
1: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
4: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
3: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: G-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
9: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
10: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
9: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
12: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
13: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
15: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
16: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Szép lézer készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek szeflézer.hu.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Chery Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
18: Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Kora a sokszínűségét élvezhetjük a Margit szigeten. Hűvösebb időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál. A cél, hogy legalább a legfontosabb, legforgalmasabb vonalakon ne kelljen az egyébként megengedettnél lassabban haladniuk a szerelvényeknek. Vitézi Dávid jelezte, májusban a Budapest-Pécs fővonalon Réczilas és Dombóvár között, illetve a Szerencsi-Nyíregyháza szakaszon kezdődött több hónapos karbantartás. Arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 km méternyi vasútvonal, mintegy 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Több mint 170 ezeren még mindig tartoznak az idei gépjárműadóval. Június végéig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem rendezi a tartozást és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Figyelmeztet a NAV. A kérelmet egyébként nem kell indokolni, és az elbírálás is automatikus. Az egész pár kattintással intézhető a mobil alkalmazásban. Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig Budapesten több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget. A Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorszó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. A Margit szigetre költözik 2 napra Korea. Az érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály szintéren, a 7. Koreon fesztiválon. Részletek Pál Fidóra szóvivőtől.
19: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok, és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
18: Változékony időnk lesz ma, az előrejelzések szerint napsütés és záporok válthatják majd egymást. Az élénk sokfelé erős szél mellett 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak északkeleten, illetve a Dunántúlon lesz több felhő az égen. Most úgy tűnik, hogy szombaton szintén napos gomoly felhős idő körvonalazódik. Ez szortan alakulhat ki. Kisebb eső, zápor.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóúton az M51-es és a 19-es Sziget-Szent Miklós csomópontok között a 21-es kilométernél. Az M1-es felé a belső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás. Baleset történt az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, az Inácsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között is. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres a torlódás. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között is több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
20: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Eljött a nap, amire 4 éve várt a futballvilág. Kezdetét veszi az idei labdarúgó világbajnokság. A torna történetének legnagyobb VB-je lesz, hiszen már 48 csapat és 104 mérkőzés szerepel a programban. Ráadásul először 3 ország, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendezi közösen az eseményt. A favoritok között az Európa-bajnok spanyolokat, a VB ezüstérmes franciákat emlegetik, de Brazíliát és Argentinát sem szabad leírni. A reflektorfény azonban ismét Lionel Messire és Cristiano Ronaldo-ra vetül, mindketten 6. világbajnokságukra készültek, és könnyen lehet, hogy utoljára láthatjuk őket a futball legnagyobb színpadán. Ma egy mérkőzést rendeznek még hozzá Mexikóvárosban, a VB nyitó meccsét a mexikóiak a dél-afrikaiak ellen játsszák, kezdés 21 órakor. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó VB híreit Bányász Árpádtól hallották.
4: A sporthírek támogatója a Rijsab kollagénes fehérje szelet.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 9 óra 15 perc van most, azaz 4:10, és jó reggelt minden hallgatónak, jó reggelt Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: És Gyuri, szia!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, még van ilyen strandos történet. Harmadik gimi után a Keszthelyi strandon töltöttem a nyarat.
2: Jó, hallgatom.
0: Bandáztak a fiúk és a lányok is, az ismerkedés nem ment könnyen a kamaszoknál. Augusztus végére megismerkedtem a sráccal, akire egész nyáron vágyakoztam, és a barátnőim is. Meghívott este a mólóról indult a sétahajóra. Táncoltunk és megcsókolt. Álmaim beteljesülése volt ez, de a hajón őrült tömeg, hangos zene, beszélgetni nem lehetett. Másnap elkerült a strandon. Köztes ismerősnek azt mondta, hogy ez egy buta lány. Soha nem beszéltünk utána. Nekem 4 diplomám lett, doktoráltam és családom. Visszagondolva nem bánom, hogy így alakult, mert a nyár mégis szép emlék maradt. Gyuri, te tényleg így bánsz a nőkkel?
2: Nem. Soha. Soha nem hajókáztam velük. Soha.
0: Ja, akkor se fektettél sok pénzt.
2: Te soha? Én ott ingyen hajókáztam volna. Én ott elég nagy király voltam, tudod?
0: Igen.
2: Tehát, hogy ott
0: igen, akkor megtehetted volna.
2: Nem voltak ilyen dolgok. Csak egyszerűen ennél jobb programokat találtam. És látod, nem is jó program. Nem is tudtak egy szót se beszélgetni. Nem lett bőle semmi.
1: Melyik bulikán lehet sokat beszélgetni?
0: Hm? Szeretsz egyáltalán sokat beszélgetni?
2: Nagyon!
3: Dehogy szeretsz!
0: Ja, azt mondja, Bocskorék, pár hete beszéltetek egy olyan emberrel, aki autóvásárlásból átvert embereken segítenek. Sajnos én is az lettem, kérek, küldjétek el az elérhetőségüket, ha tehetitek erről, és köszönöm szépen. Nem küldjük, de mondjuk, Gyuri, mondjad ki, ki az a...
2: Mi is volt a nevük, Évi? Te készítettél velük interjút.
1: Köszi, Gyuri.
0: Jó, akkor keresitek meg, hogy akkor majd a Gábor
2: Scam
0: után.
2: Hunter. Scam Hunter.
1: Igen, én a Hunter igen. Tudtam.
0: Mondd akkor még egyszer.
1: Scam Hunter.
0: Scam Hunter.
2: Így van, beírod így a Google-be, akkor meg lesz.
0: Akkor megtalálod őket. Oké, na jó van.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer, Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, napsugaras, jó reggelt, jól vagytok?
0: Jól vagyunk, minden van. Igen, nagyon jól vagyunk amúgy. Na, Gábor, én picit tévedtem, én azt hittem, hogy már elindult a futball VB, de a nyitómérkőzés sem kezdődött még el, ugye?
7: Mert hogy... Én is tévedtem, mert azt mondtam, hogy szombaton lesz, szombaton csak az Amerikai Egyesült Államokban. Ma este 9 órakor Mexikóban indul a világbajnokság.
0: Na, milyen meccsel?
7: Mexikó játszik, mindjárt megmondom.
0: Dél-Afrika ellen.
7: Köszönöm, Mexikó, Dél-Afrika, így van. És hát elég komoly a válság Mexikóban, mert nagy tüntetés alakult ki a tanárok fizetése miatt, eléggé, hát hogy mondjam, lángol az ország, plusz még ott egy nyugdíjreformot is szeretnének végrehajtani, és hát kivonultak az utcára az emberek, legalábbis akik részt vesznek, vagy lehetleg is részesei ennek az akciónak, és hát természetesen csatlakoztak melléjük olyanok is, akik egyébként csak balhézni szeretnének, ezt láttuk ugye ezt az esemény volt a Paris Saint-Germain győzelme során, és hát nagy a baj, mert hát mennének az emberek ugye a stadionban, meg most mindenről beszélnek itt a világbajnokság kapcsán. Egyelőre nincs jó hangulat. Egyelőre nincs jó hangulat, mert mindenki arról beszél, hogy ezt a szerencsétlen szomáliai játékvezetőt 11 órán keresztül hallgatták ki, repülőtéren lerángatták 11 órán keresztül, és aztán kiderült, hogy azért tiltották ki, és már haza is repült, otthon Szomáliában persze hősként fogadták, azért tiltották ki az Egyesült Államokból, mert állítólag egy katonai alakulat vezetőjének a vezeték nevével megegyezik az ő neve.
0: Tehát egy tévedés ez is.
7: Teljesen. 11 óra keresztül.
0: Bocsánat, tényleg hol tart a CIA vagy az FBI? Hogy névazonosság? Tehát a Kovács, tehát itt tart, hogy akkor az van egy rossz Kovács, meg egy jó Kovács, és akkor a Kovácsokat nem meg... Tehát, hogy vezetéknév alapján...
2: Ugye azért nagy bonyodalmak lesznek.
0: Hát az biztos. Hát ez a Hussein se ritka név.
7: Aránylag, tényleg.
0: Én nem tudom, de biztos, hogy én nem lennék egy Bin Laden nevű kapus.
2: Uh-huh.
0: Most.
2: De szurkoló se.
0: Szurkoló se bíró. Semmi nem lennék. Igen. De ez szörnyű, hogy most nem hívták újra meg, hogy akkor gyere Szomáliai, mi költségünkön, gyere, fújjad a meccseket, semmi?
7: Tudod, mit csinált a FIFA? Megrántotta a vállát, azt mondta, nem ő a rendező ország. az kész.
0: Ez hihetetlen.
7: Infantino olyan maximálisan támogatta ezt az embert, aki élete mérkőzése, 2025-ben ő lett Afrika játékvezetője. Mondjuk Afrikában a játékvezetők, szóval ez nem egy ilyen csúcs kategória, mert ott már láttunk különböző okosságokat.
0: De azért az Afrika kupa azért az valami, tehát hogy azért az nem senki, nem véletlenül választotta őt a FIFA. Nem, egyre felháborítóbb, ami itt van, ez az Infantino is, remélem, hogy nem marad sokáig. Ugyanakkor tényleg volt már valaha nem korrupt UEFA elnök?
1: Még nem találtak.
0: Vagy bocsánat, FIFA elnök.
1: Még nem találtak olyat.
0: Nem, most azért kérdezem, most láttam, a Netflixen megy egy film, tehát egy rendes, nem tudom, két órás film, vagy másfél órás film, ami a 86-os mexikói VB-ről szól, és az ottani labdarúgó, a mexikói labdarúgó szövetség egyik elnökéről, aki elmegy Zürichbe, hogy valami zúg, hogy valami, tehát hogy lobby tevékenységet folytasson azért, hogy Mexikó kapja a VB megrendezését. És hát már ott a teli készpénzes táskák, a Hermann Neubergernek, a nem tudom, a João Avalanche-nak. Tehát, hogy mindig egy korrupt társaság volt ez. Ismerjük Sepp Blatter történetét. Tehát, hogy egyszerűen nem értem, hogy ezt miért nem lehet kitisztítani ezt a dolgot, és tényleg csak a pénz, meg hallom, hogy az 500 dolláros jegy ár, az például egy rendben van neki. Az neki egy rendes, fair, korrekt ár.
1: Nem ő a rendező.
7: Infantino, így van, megrántja a vállát, az kész. Infantino egyébként azt mondta, a FIFA az emberiség hivatalos boldogság közvetítője.
0: Persze, ilyen, ezért vettek meg kvótákat Afrikában. Azért, hogy szavazzanak erre meg arra, az a boldogság mi ez szervezete?
7: Boldogság közvetítője.
0: Közvetítője, bocsánat.
7: Egyébként ezzel a tornával, ezzel a három ország által rendezett tornával 9 milliárd dolláros haszonnal kecsegtető eseményt hozott össze Infantino. Különben tényleg úgy van, és nagyon érdekes, Pepi Blatter, Sepp Blatter kijött a bőriből, mert nem néz ki jól a férfi, és elkezdte mantrázni, hogy milyen egy rohadt szemét szervezet ez a FIFA, hogy a korrupció mekkora nagy. Michel Platini, akinél szintén találtak egy pár milliót a Spice-ban, ő is felemelte a szavát. Mindenki, hát persze, ugye megint itt érvényesül, az a mondás, nem tudom, Churchilltől származik, vagy kitől, hogy az a korrupció, amiből te kimaradsz. Na és most ez a két ember,
0: egyébként most láttam a régi 1974-es világbajnok kapusával, Sepp Maierrel egy interjút, őt állandóan kérdezik, főleg, hogy a kapus kérdés van, és ő is azt mondja, hogy ezek teljesen őrültek, és hogy tényleg csak a haszorozó. Azt mondja, az ő idejében 16 csapat indult.
7: Úgy.
0: Na most mennyi?
7: Úgy. 48.
0: Igen. Ez hihetetlen. Jó, bocsánat, félbeszakítottalak.
7: Nem, semmi, mondj, folytassad.
0: Nem folytatom, te folytassad.
7: Neked hogy megy a német?
0: Nekem nagyon jól, miért?
7: Jól megy, jó, tehát az, hogy nem gyakorolod napi szinten, az nem jelentett kiesni, nem jelentett.
0: Beszéltünk magánügyi dolgokról is, de... de ne, hát először is napi szinten olvasok németül, és nézek tévét németül. És bármikor, amikor régi ismerősöket, vagy bárkit felhívok telefonon, vagy kimegyek Bécsbe, akkor egy fél óra is belerázódok. Tehát, hogy a belerázódást értsd úgy, hogy mit tudom én, néha van, hogy egy szó nem jut eszembe, de aztán az jön automatikusan. Tehát, hogy teljesen jó.
7: Akkor visszatérve most a privát célából a munkába, a belga válogatott tagjait is megmutozták a repülőtéren. Egy ilyen kis kertiszékre leültették őket, és még a cipőjük talpát is átvizsgálták ezzel a röntgenkészülékkel. Egyszerűen hihetetlen, hogy mit művelnek. A másik oldalon, Mexikóban megmondom, a rendőrök nem tudnak hova szaladgálni, mert akkora a felfordulás az országban, hogy egyszerűen képtelenség itt a rendet tartani. Hát és egyébként a szomáliai játékvezetőnek a kanadai kormányfő felajánlotta, hogy hozzájuk bejöhet.
0: De jó fej. Hát,
7: hogy ő nekik ezt éppenséggel, tehát őt szívesen látják, és hát a FIFA, most hát kiderült itt ilyen nemzetközi tudományos szervezetek felszólaltak, hogy 9 millió tonna széndioxid kibocsátás várható ezen az eseményen. Összehasonlításképpen 4 évvel ezelőtt 3,8 millió tonna volt. És már onnan jön ez az egész, ugye, hogy hát 6 millió embert válnak, és azok röpködnek ide-oda. Miközben a FIFA azt hirdeti, Infantino, én nem is értem egyébként, hogy ez a fickó hogy maradhatott, hát gondolom erősen kézben tartja mindenkinek a kis etetőjét, és aki egy kicsit hangosabban beszél, annak vagy betömi a száját pénzzel, vagy kidobja a szervezetből.
0: Igen.
7: Szóval azt mondta, hogy hát ez a FIFA a világ legnagyobb zöld szervezete. Emeljenek fel egy zöld kártyát most a FIFA-nak a résztvevői, és gondoskodjanak arról, hogy a világot ők megóvják. Na most ehhez képest ez a 9 millió tonnás szén-dioxid kibocsátás pont nem igaz. Tehát az ember azon az úton jár, hogy azt mondja, hogy a béke zászlóvivője is a legboldogabb boldogság közvetítő lesz most ez a torna, az kiderül, hogy nem engedik be, diszkriminálják az embereket.
0: Abszolút.
7: Televerik a levegő, rettenetes, rettenetes. Ja, és majd most jön Amerikában, amitől nagyon tartanak, most jön a vihar és a csapadékos időszak, a legrosszabb időszak, mert hogy ilyen időszakban erdőtűz, hurikán, minden megérkezik Észak-Amerikába, vagyis Amerikába, azokra a részekre, különösen, ahol a mérkőzéseket játsszák majd. És hát ezzel nem lehet mit kezdeni, mert fél órát, ugye az amerikai meteorológiának ugye az a protokollja, hogy fél órát várni kell, hogy mi lesz ebből a viharból. Na most, ha nem lesz csönd, akkor mi van azzal a meccsel? Meddig fog tartani ez a VB? Még karácsonykor is meccseznek?
0: Na jó, fiú, meglátjuk, kezdődjön el, és aztán majd meglátjuk. Kinek lesz, mert mondta Gyuri, hogy erről beszélni fogunk, azok a sztárok, akiknek garantáltan ez az utolsó VB-je.
7: Kérlek szépen sorolom, Neymar, 34 esztendős. Ez a, úgy hirdették, illetve úgy mutatták be ezt a képet, hogy biztos nekik ez lesz az utolsó tánc, a last dance. Cristiano Ronaldo, 41 esztendős. Lionel Messi 38 éves, hát Ronaldo a legidősebb az összes közül. Egy Guillermo Ochoa nevezetű mexikói férfi, aki a 6. VB-n szerepelő, 40 éves. Harry Kane, 32 esztendős.
0: És ő nála miért? Mert 32, vagy mert más oka van?
7: Igen, hát az a 36 év az még elviselhető, de hát őnek is...
0: A 36, én a 32-re emlékeztem, bocsánat.
7: 32. Harry Kane 32 éves csak. Akkor Luka Modric ugye 40 esztendős, és itt van a közös ismerősünk, Sadio Mano, ő is 34 éves, ugye a Bayern Münchenben játszott. Edin Dzeko, aki a bosnyák válogatottnak egy kiemelkedő egyénisége, az ő beceneve Bosnyák Nyémánt, ő is 40 esztendős, és hát valószínűleg ő sem fog már többet szerepelni a VB-n, vagy Manuel Neuer a maga 40 évével. Szóval egy pár hőstől megint el kell...
0: Igen, szóval ők annyira most az, tehát ezek nagyon nagy arcok, és hogyha ők nem lesznek VB-n végképp nem, akkor nagyon várjuk az új arcokat, mert nem látom.
7: Nem.
0: Tehát az ekkora figuráit a futballnak, Messitől, Ronaldón át, Neueren keresztül, Modricig, tehát egyszer nem látom, hogy hol vannak ezek az emberek.
7: Ha ők visszavonulnak, sírógörcsöt fog kapni a labdarúgó.
0: Az biztos, szerintem.
7: Nem lesz senk, ne. Most nézzük ezt a Lamine Yamal nevezetű kisfiút, akinek egyébként fontos a Barcelona, de sokkal fontosabb az, hogy a Faterna hogyan tud még több pénzt szerezni, hogyan tud itt villantani, hogyan tud ott villantani, vagy Bappé, aki cserben hagyja a csapatát. Nem tudom, hogy lesznek belőlük példaképek. Kinek lehet majd megmutatni őket, hogy nézzétek, srácok, ezek a semmiből jöttek, mert hát ugye Modric is, meg Cier is, meg az összes többi a szegénységből érkezett. Na. Hát ők példaképként emlegethetők.
0: Gáborom, hát, kevés időnk van, beszéljünk még erről a lezuhanó kameráról a debreceni stadionban.
7: Hú, az nagyon forró történet volt, mert hogy tönkrement a kamerának a motorja, kigyulladt, és ezáltal elégett ez a Skycam nevezetű berendezés, a tartó zsinórzata is megszakadt, és azt néztem, hogy alatta állt egy operatőr, és kb. Olyan fél méterre tőle csapódott a földbe.
0: Hát igen, mindenféle, most éppen látom a képsorokat, ez szerintem egy ilyen másfél méterre lehet tőle, valaki 3 métert mondott-e feled, de nagyon-nagyon közel, iszonyat mázlia volt ennek az operatőrnek, hogy nem esett a fejére, nem tudom megsacolni ennek a kamerának a súlyát, de az biztos, hogy valahol 20 és 30 kiló között van.
7: Azt néztem, hogy óriási kuffan. 2011-ben egy amerikai foci bajnoki mérkőzésen az Iowa Oklahoma-n pont egy ilyen taktikai megbeszélést tartottak a játékosok, és annak a vége az, hogy közösen tapsolnak egyet, és mindenki spurizik a helyére. És mellettük zuhant le egy ilyen kamera, és hát ők mondjuk éppen védőfelszerelésben voltak, tehát a fejükön ott a sisak, szemben ezzel a debreceni operatőrrel, akinek éppen csak egy ilyen napellenző védte a fejét. És a legnagyobb probléma az volt, hogy ez a kamera ugye ilyen zsinórokon mozog, és nem tudták kiszabadítani a kamerát. és ott állt egy csomó időn keresztül a játék, és hát úgy tehetetlenkedtek.
0: Na most a Lacika elmondta, aki ugye sokszor operatőrködik futballmeccseken is többek között, hogy ez nem egy pókkamera, mert a pókkamera ugye gyakorlatilag minden irányba tud mozogni, és a pálya fölött is mozog, és átrepül, és emelkedik, süllyed minden, hanem ez egy másfajta kamera, ilyen kötéltánc kamera, mi?
7: Skycam.
0: Cablecam, tehát kábelkamera. Azaz, ők a pálya szélén egy A-ból B-be tud csak közlekedni, és B-ből A-ba vissza. Tehát nem megy át a pálya fölött. Azaz, nagy eséllyel Schäfernek nem tudta volna beverni a fejét, csak ha mondjuk esetleg a pálya széléről bedobásra megy ki. Viszont az operatőr az abszolút életveszélyben volt. Tehát ez teljesen egyértelmű. Én tegnap láttam szintén valamelyik tévéműsorban nyilatkozó, hogy lehet, tehát mindenki azt hiszi, hogy ez egy drótkötél. Hogy lehet, ez a kötél elszakadt? És te tudod, Gábor?
7: Nem. Én csodálom egyébként már eleve, hogy kerül föl, hogy viszik föl, hogy fölmásznak a tetőre, és akkor ott fixálják négy ponton. Azt a Lacinak kellene megvilágosítani az elménket, hogy ez hogy működik.
8: És két végpont között kifeszítik, szerintem azért ez annyira nem. Ez először lazára hagyják, és gondolom főhúzzák. De amit mondtál, hogy ez nem fém.
0: Ez nem fém, hanem azt mondták a tegnapi tévéműsorban, hogy ez kevlár, és ez hő hatására gyakorlatilag, mint a, nem tudom, a dinamitnak a gyújtózsinórja. Tehát porrá!
1: Igen.
0: Gyerekek, ez hogy lehet?
7: Azt hittem egyébként, én azt hittem is, hogy ahogy mondod, hogy ez kevlár, én azt hittem, hogy ez ilyen acélsodrony.
0: Nem, ezt mondom, hogy ezt mondták, én nem vagyok szakértő. Én is azt hittem, hogy acél. Én is azt hittem, hogy ez valami drótkötél.
7: Hát akkor úgy néz ki, hogy megvan a trotülvezeték.
0: És én azt hittem, mert tegnap ugye még én beszéltem Dombi Tibivel, és ő is kim volt a meccsen, és én azt hittem, hogy az a debreceni stadion tartozéka ez a kamera.
1: Én is azt gondoltam egyébként, hogy minden stadionnak egy saját, és ez be van építve.
0: Saját rendszere van, és be van építve, de nem, ezt oda hozzák alkalomra, tehát ez valamelyik cégé, és hát nyilván ők is most vizsgálódnak. Gáborom, köszönjük szépen!
7: Köszönöm, találkozunk jövő héten. Nézzétek ma este a megnyitó meccset.
0: Jó, oké, Mexikó, Dél-Afrika. Köszönjük szépen, szia Gábor! Horthy Gábor. Na, hú gyerekek, ennyit erről. Évi, mit csináltunk, amelyiket választottuk?
1: Arról beszélgetünk, hogy itt a nyár, és ellepik az emberek a strandokat, és átvettük azokat a szabályokat, amik megóvja az életünket. A strandokon. Hát, na jó, elmondom még egyszer.
0: A karod, vagy mondja.
1: Nem tudom.
0: Mondjad.
1: Tehát itt a nyár, ellepik az emberek a strandokat.
0: Ezt hallottuk.
1: Igen, a szabályokat viszont csak kevesen tudják.
0: Milyen szabályok?
1: Amik a strandra vonatkoznak.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
11: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
10: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
11: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
12: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
17: Fordítva.
16: Üfödlőzne gyelgéz a kék
17: nekje. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
18: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
19: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
20: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
22: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
23: Június 13 és 19 között.
22: Ez az!
23: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
24: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
25: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készleterejéig. Euronics. Ez ennyi.
26: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
27: Kia. Movement that inspires.
28: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
29: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz, 4 perc múlva van egy közlekedésünk. M3-as 215-ös kilométer Pest felé a Kálmánházi pihenőnél kiterelnek mindenkit. Matrica NAV rendőri ellenőrzés. Köszönjük szépen. Motoros Évinek meg csodaszép Kovács Nikinek. Többet nem lesz MotoGP a Balaton mellett, mert nem biztonságos a pálya, írja valaki. Többször is írták.
2: Azért nézzünk utána, mert a pálya adott ki egy közleményt, és természetesen cél az, hogy Magyarországon a jövőben legyen MotoGP, de tervek szerint lehet, hogy Budapestre, a Hungaroringre hozzák föl, ahhoz viszont pálya átépítésre van szükség.
1: Mert, de volt valami baj most a verseny után ezzel a pályával, valami megállapítás, ami miatt?
2: Nem, igazából alapvetően pár hónappal a rendezvény előtt a Humda volt a szervező, aztán átvette a Hungaroring ZRT, és itt a Liberty Media pedig kérdezősködött, mert ugye a Liberty Mediája a Forma 1 és a MotoGP, és valahogy nem tudnak megegyezni. És, de azt azért támogatnám, hogy a Hungaroringen legyen MotoGP, mert azért az nyilván sokkal több ember tud hozzani magával.
1: Oké, jó. Köszi az infót, meglátjuk, hogy mi van, és...
2: Nézd meg, amihez értek, arról milyen jól beszél.
1: Mindenhez.
2: Nem, csak az előbb mondom.
1: Igen. Jó. Na jó, most törve fejem, hogy van még valami fontos, szerintem nincs, akkor jöjjenek a mai nap legjobb pillanata, Évi.
2: Arról beszélgettünk, hogy itt a nyár, és az emberek elmennek a strandra, a szabályokat viszont csak kevesen ismerik, ezért most átvettük azokat.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gondolom, hogy sokan emlékeznek arra, hogy 2 évvel ezelőtt egy szörnyű tragédia következett be nyáron egy budapesti strandon. Egy 5 éves kisfiú a vízbe fulladt. És ráadásul ez a baba úsztató medence volt, egy labdával beugrott a medencébe, a labda valahogy kifordult alóla, és a gyerek elmerült a vízben. És a tragédia alatt közben az anyuka, mint kiderült, a barátnőjével beszélgetett, 2 úszómester pedig félig háttalált a medencének, és aztán amikor már észlelték a bajt, akkor nem lehetett segíteni a kisfiún. És most emeltek vádat az anya ellen is, és a 2 úszómester ellen is. És azért beszélünk erről, mert ugye itt van a nyár, itt van a strandszezon, és évről évre látjuk azt, hogy egyszerűen nem lehet eleget beszélni erről, és a strandolás veszélyeiről rengeteg sablonos dolgot elmondtak már, szerintem mondjuk is el még azokat is, de az biztos, hogy pillanatok alatt meg tud lenni a baj, viszont itt van köztünk, hál' Istennek, valaki, aki nem csak egy úszóiskolát, hanem egy úszodát működtet, látja nap mint nap, látja, ismeri a veszélyeket, és ráadásul még úszni is egész jól tud, és majdnem felkonferáltak, hogy itt van velünk Évi. De igen, Évi, itt van velünk.
2: Nagyon köszönöm.
1: Hello, Évi. Na, szóval, gondolom, hogy ez mindenféle ilyen strandüzemeltetőnek, vagy úszodaüzemeltetőnek a rémálma, hogy bármilyen baleset bekövetkezzen. Eleget teszünk egyébként a megelőzés érdekében?
2: Nyilván az üzemeltető részéről nagyon sok olyan dolog van. Tehát ugye van az alapházi rend, amit ugye amikor megveszed a jegyet, te ezt automatikusan elfogadod. Ezt még soha nem olvasta el senki.
1: Ez hol van az a házi rend? Mindenki van lógatva?
2: Hát van kilógatva természetesen, honlapon van, és van egy olyan szabály, weblap, honlap, Facebookon, bárhol megtalálod. Tehát neked kötelességed ezt a dokumentumot. De ez ugye ez egy 30 oldal. Hát ezt nem fogják elolvasni.
1: Nem életszerű, így van.
2: Aztán persze ennek részleteit megtalálhatod az adott létesítményekbe kihelyezve. Tehát a házirendben benne van a papucs használattól kezdve, a viselkedési módokon át minden.
1: Oké. Az ember mégis úgy gondolja, hogy egyrészt szülő vagyok, akkor most induljunk ki ebből, akkor látom, hogy a gyerekem hol van, ott van a babamedence, ott úgyis leér a lába. Amúgyis vannak itt úszómesterek, ott ülnek a nagy-nagy magas lesen, és bármi van, David Hasselhoff szinten vágtatnak bele a vízbe, és mentik ki, aki hiszen egy egész nap nem csinálnak más, csak nincs, hogy nézik az embereket. Az úszómesterek, először beszéljünk róluk, ők mennyire képzettek? Ezt most tényleg próbálom irónia nélkül kérdezni, de eszembe jutnak a biztonsági őrök a Tesco-kban, meg ilyen helyeken, hogy azért ők se igazi Navy Seals katonák.
3: Ugye, biztonságot érted? Várunk tőlük, de általában akkor riadalom van, ha valami kell, igen.
2: Hát ezt nem tudom, hogy biztonsági őrök felvevéshez milyen képesítés kell, de biztos, hogy az úszómesternek annak van egy vizsgarendszere, tehát azt el kell végezni, és azon van egy például nagyon komoly úszástudás, tehát, hogy 200 métert egy bizonyos időtartam alatt meg kell csinálni.
1: Ugyanezt,
2: egyben? ügyben megállás nélkül, persze. Aztán ugyanezt egyébként ruhában, és nyilván fürdőruhában nem akartam mondani, hogy ruha nélkül, tehát hogy nehezített körülmények között is ugyanezt meg kell csinálniuk, aztán pedig ugye első segélynyújtásban is otthon kell lenniük. Tehát összetett azért ez a képzés, amin ők részt vesznek.
1: És a feladatuk mi?
2: Hát a feladatuk nyilván a medence őrzése. Van egy olyan szabály, képzeljétek el, hogy 10/20. 10 másodperce van felmérni azt, hogy baj van, és 20 másodperce van odaérni a bajhoz, mert alapvetően egy fulladásnál olyan 30 másodperc és 1 perc alatt megtörténik a baj, és utána vége.
1: Azt a mindenit. Ez, én azt mondom, hogy ez percek.
2: Hát nyilván ugye azzal, hogy már benyelted a vizet, és elkezdesz merülni lefelé, ott van egy annyi időd még, hogy rendezd ezt a történetet. Tehát alapvetően nagyon-nagyon nagy feladatuk van, és nagyon nagy felelősségük van.
1: Nyilvánvalóan, és nem akarom őket bántani egyáltalán. Csak például, hogyha most egy ilyen szabad strandra gondolok, ahol azért ezrek vannak ott, és tele van a medence, és habzik a víz, mert az egyik labdázik, a másik vízipisztolyjal hülyeskedik, a harmadik nem tudom, és ilyen úszik, hogy ott iszonyat nehéz kiszúrni azt az egy gyereket, aki valami miatt már nem mozog annyira, valami miatt a víz alatt van, nem tudjuk, hogy hülyéskedik-e, vagy nem hülyéskedik. Szóval, hogy baromi nehéz ott ezt a 10/20 dolgot betartani.
2: Oké, de egy ilyen nagy strandon több, hát akár mondjuk nézzük a Palatinus szerintem, ami Budapest egyik legnagyobb ilyen strandja, biztos vagyok benne, hogy 100-120 úszómesternek kell lenni ennyi medencéhez. Akár váltakozva óránként pihentetve őket, tehát egy medencénél legalább 3-4-5 embernek kell állni.
1: Komolyan mondod?
2: Egy ilyen nagyobb helyen. Mi ugye egy sportuszoda vagyunk, de nálunk a jogszabály is az, hogy például egy 50 méteres medencét 2 embernek kell felügyelnie. Folyamatosan.
1: És hol vannak helyileg elejezve?
2: Hát a medence körül.
1: De sétálnak föl alá, mint a vízilabdabírók, hát, vagy ülnek egy magas lesen, mint David Hasselhoff?
2: Jobb esetben sétálnak, amikor meg kevesen vannak, akkor ülve ugyanúgy végig tudja nézni. Ugye ő fel tudja mérni az első pillanattal, valaki beugrik a vízbe, hogy az egy tud úszni, vagy szóval nem lesz nagyon nagy baj, vagy nagy baj van. És ő megnézi, hogy akkor a hármas pályán úszik valaki, és akkor folyamatosan nézi, hogy eltűnik egyszer, de nyilván azt már azért így...
1: Én értem, van-e joga az úszómesternek valakit kiparancsolni a vízből, aki egyszerűen csak gyengén úszik?
2: Óriási joga van.
1: A legnagyobb
2: joga az, hogy felméri azt. Tehát például egy esetet hagyd mondjak el, bejött egy külföldi vendég ittas állapotban, és ő beugrott az ötös pályára, amit úgy képzeljétek, hogy középen van, elkezdett csapkodni, valószínűleg életében nem járt még úszodába, és nem is tudott úszni, és utána kellett ugrani. És ő erőlködött, hogy ő már pedig úszni fog. És nagy nehezen rávettük, hogy a part mellett, tehát a 9-es pályán a fal mellett úszon, és ott sétáltak mellette a kollégák, hogy értse meg, hogy ő egyébként ezzel az úszás tudással csak itt lehet, és itt tud. De ez óriási vita. Itt aztán panaszkönyv, feljelentést, és mindent kapunk. Miközben mi megvédtük az ő életét, mert ő tényleg elsüllyedt volna, 2 hossz után, amit egy olyan fél óra alatt tett meg, kijött.
1: Jó, oké, az én is kijöttem volna.
3: Ilyen bánásmód után.
1: Meg egyáltalán. Nem, annyi aperó után én sem bírok már leúszni 2 hosszán többet.
3: Kifullad az ember gyorsan.
1: Nagyon gyorsan. Nem is tudod, milyen gyorsan. Na, de várjál. Beszéljünk a gyerekekről. Ugye nagyon sok szülő valamilyen módon küldi a gyereket úszni, sőt néhány suliban is van úszóoktatás. És akkor azt hiszi a szülő, jó, az én gyerekem tud úszni. Hiszen egyszer ott voltam az edzésen, látom, hogy egész szépen, ott mellúszásban végigment, nem tudom, 5 métert. De meg amúgy is most rakok rá úszók, hogy hívják ezt a karúszót. Ezt a karúszót felfújom, a két kis némós karúszót, és akkor ő megvan, hát hiszen ugye a levegő fenntartja a vizet, nem tud baj lenni, tehát én akkor nyugodtan fejthetek keresztrejtvényt.
2: Nem fejthetsz nyugodtan keresztrejtvényt. Sem a karúszó, sem az úszógumi nem nyújt egyébként akkora biztonságot. Egyrészt ugye mindenki emlékszik, szájjal fújott fel, levegő van benne, bármikor kidurranhat. Ráadásul ugye a karúszó is kicsúszhat bármikor a gyerek keze, mert hogyha már a gyereket kiteszel a partra, vagy a vízbe, akkor bekened ugye naptejjel.
1: Itt valaki írta SMS-ben mikor a reggel, hogy a karúszót ő a bokájára tette, és Jézusként akart sétálni a vizen.
2: És nem jött össze.
1: Hát nem csak, hogy nem jött össze, hanem beesett a vízbe, és hát a lábánál fogva tartotta fenn.
3: Igen. Hát a mafiózok annak idején, hogy egy betont raktak így az ember lábára, hát ez most a fordított esete, de ugyanaz.
1: Ez a fordított, tehát gyakorlatilag igen, a talpait néztek kifelé a kis Jézusnak, és befelé meg ugye a víz alatt volt a Jézus teste.
3: Igen. Nehéz felhozni a fejet, igen.
2: De itthon az úszómester felelőssége.
1: Azt nagyon szenvedett. Él még, mert írt SMS-t.
3: Nem is értem.
2: Hát nem csodálom. Hát én ilyet látnék, oda mennék, és megkérdezem, baj van? De tényleg. De
1: te azért tudsz nagy kápó lenni, nem?
2: De ne viccelj!
1: Az rengetegszer mondták, hogy egyébként maga a fulladás nem egy ilyen látványos, hangos dolog.
2: Abszolút csendes folyamat, főleg egyébként természetes vízben is, ez is nagyon komoly, és erre hagyj hívjam fel a figyelmet. Tehát, hogyha látjuk, hogy valaki nem tud úszni, és mondjuk a természetes közegben elkezd fuldoklani, akkor ne az legyen az első dolog, hogy te beszaladsz hozzá. Mert minden esetben olvassátok azt, hogy ketten elhunytak. Az egyik, az bement a másikért, aki kapálódzik, és hogyha te nem tudod a szakszerű fogásokat, tehát ismeritek azt, hogy ha hátára fordítod, és úgy elkezded a nyakánál, igen, körülbelül hónajjal alul kihúzni. Na most egy pánikoló embernél ez akkor tudod megcsinálni, ha nálad van valami, ami téged is fenntart a vizen. Tudjátok, mint David Hasselhoffnál az a piros bója. Ez tényleg nem vicc. Tehát arra szükség van. Viszont ha te ezt nem tudod, megfog, kapálódzik, rádakaszkodik, és léged is leránt. És ez nem vicc. Én se tudnám kihúzni.
1: Tehát akkor hogy menjek? Tehát, hogy akkor is úszó mellény.
2: Hát kiabálok az úszómesternek, adottan minden nyílt terepen van. Tehát ha pedig most olyan helyre mész vízbe, ahol nincsen felügyelet, akkor az viszont teljesen a saját felelősséget, és ne pereld be a Dunát, hogy miért folyik. Na mindegy, szóval nagyon, nagyon kell vigyázni arra, hogy megfelelően kell, és azonnal szólsz az úszómesternek, ők szólnak a mentőknek, tehát nagyon gyorsan tud mindenki reagálni, mert egy úszómestert nem tudsz lehúzni a víz alá, mert ő viszi azokat az eszközöket, amik akár te bele tudsz kapaszkodni, mint az a nem felfújhatós, de az a gumi, tudjátok, olyan, mint az úszógumi, de az nem úszógumi, tehát hogy ezek mind segítenek, és meg lehet oldani a bajt.
1: Az alkohol és az úszás és a medence az milyen viszonyban vannak? Most biztos fogsz valami olyat mondani, hogy ne, de kíváncsiak, mit gondolsz?
2: Hát alapvetően nincsen jó hatással egymásra az alkoholfogyasztás, a víz és a napfény.
1: Még a napfény is?
2: Hát miért?
3: Ugyan... Pedig ezt a hármast várjuk általában egy nyaraláson.
1: Igen, erről szól egy török all-inclusive nyaralás.
2: Oké, na akkor mi van akkor, hogyha alkoholt iszol és kimész a napra? Megüt, nem? Melegben iszol vagy hidegben iszol?
1: Gint?
2: Nézd, gint és rá egy kis proszekkót, és a végén leöntve.
3: Nem csinál nyáron, ez nem.
1: Nem tudom, én azért nem szoktam kijönni. Tehát én...
3: Ott van biztonságban.
1: Na, hogy megüssön. Jó, nem azt akarom kérdezni, Évi, hát ugye tudod, hogy az országban van egy Visztóhíva emlékmedence, és az pont nálam van. És ott az előnye ennek a medencének, hogy leír a lábad. Ha leír a lábam, akkor mehet-e a drink?
2: Saját felelősségre, de különben nem.
1: De miért? Hát egy kis aperol ott van a pálya szélén, mindig, mind a két oldalon amúgy, és ott...
2: Azért, mert...
3: Bármerre esik ki a labda, azért legyen ott a kéznél egy aperol.
1: Évi, egyébként erre várul nyáron téged is.
2: Jó, de én nem iszom. Reflexeid például lassulnak. Nem
1: vetted? Miért nekem reagálni ott? Semmire nem akarok reagálni.
2: Nem akarsz. Tehát olyan nem volt még, hogy mondjuk nem érezted azt, hogy például kicsúszik a lábad, amikor sétálsz a medencébe, mert csúszik az alja. Te vagy az egyetlen, akinek még nem. Vagy olyan, hogy például csúszik a medence körül.
1: Hát akkor fölállok, ha elesem a vízben, akkor fölállok. Hát leér a lábam, ez a lényeg.
2: Oké, de amikor elestél, és hirtelen te akkor veszel levegőt, akkor ugyanúgy a tüdődbe víz megy. Tehát az a baj, hogy ti azért nem hiszitek el, mert nem volt még ilyen környezetetekben. Egyszer látsz egy ilyet, soha többet nem csinálsz.
1: De nem tudom, mit kell, hogy lássak. Hát én megfulled ezt, amiről én beszélek, csináltam ezerszer. Tehát, hogy sőt, még olyan is volt, hogy a voga becsapódott mellettem, és megijedtem.
3: És mondtad is, hogy vogat, most vizes lettem.
2: És vizes lett az aperó.
3: Ez volt a kríz, és ott voltam. Igen.
1: És Gyuri hozzá jeget. Tehát, hogy...
3: Nagyjából ezek a krízisek.
1: Ezek olyan, a nagy krízisek. Ezt űzzük már 8 éve.
2: És hibátlan, baj nélkül.
1: Mi nálunk, igen, ez szerencse? Ezt akarom kérdezni, igen, tőled, mint szakembertől.
2: Abszolút szerencse. De ez valószínűleg azért, mert így hívják a medencét.
1: Risztovéva emlékmedence.
2: Hát a fegyelmet
1: tartalak. A védőszentje.
2: Így van, így van. De eleshetnél ugyanúgy, elcsúszhatnál, papucsban vagy, ittas vagy, hát ittasan a fehér vonalon stabilan se tudsz végigmenni. Gondolj bele, papucsa...
1: Minek mennék? Miért megyek egy fehér vonalon stabilan végig? Hát mert... Milyen célból?
2: Mert így tesztelik.
1: Hát ha vezetek autót.
2: Oké, de...
3: Jó, az Éviéknél a belépő mellé kell egy ilyen tesztet csinálni.
2: Jó ötlet, Gyuri!

0: Megtanultam itt, amióta itt vagyok, szinte-szinttel.
1: Szinte-szinttel, köszönöm szépen. Én nagyon jó úszó vagyok, de Évi nekem sok új dolgot mondott, köszönet, ezt Szabi mondja, valamint magas lesen ülő étermesterek, figyeljetek a vízen sétálókra, azt töröljetek, gondtalan fürdőzés kíván a faldoktól. Jó, szerintem nagyon kerek volt a mai műsor, volt itt tényleg minden. És köszönjük még egyszer Ádámnak, aki behozta a fagyi csodákat.
2: Igen, nagyon-nagyon jó fej volt egyébként, és tényleg tök szimpatikus arc volt.
1: Nagyon-nagyon az volt. Oké. Okay. Jó van, piros látta-e valaki? Nem.
0: Itt van.
2: Táskáját látom, meg egy pohár vizet. Ez gyanítom, hogy ez ő lesz.
1: Egy szomjas piros érkezik. Érkezik hozzátok.
2: Arra gondolsz, hogy másnapos, vagy ilyenek lehet?
1: Hidratálnia kell, az biztos. A mi pirosunknak. Ő jön, sok boldogságot vele, találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
3: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, itt a Retro Rádióban. Teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
6: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
10: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
9: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
15: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
16: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
17: Jó, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csap le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
18: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most Keresd a Gangsta Edition 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a

0: készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
2: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
1: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
3: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
4: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Még lehet részletfizetést kérni a gépjármű adóra, akkor a sokszínűségét élvezhetjük a Margit szigeten. Hűvösebb időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezéseik javítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatásuk és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. A döntésekről ma a kormány szóvivői tájékoztatón számolnak be. Több mint 170 ezeren még mindig tartoznak az idei gépjárműadóval. Június végéig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem rendezi a tartozást és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Figyelmeztet a NAV. A kérelmet egyébként nem kell indokolni, és az elbírálás is automatikus. Az egész pár kattintással intézhető a mobil alkalmazásban. Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig Budapesten több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget. A Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorszó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. A Margit szigetre költözik 2 napra Korea. Az érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály színtéren, a 7. Koreon fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
9: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok, és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
8: Változékony időnk lesz ma, az előrejelzések szerint napsütés és záporok válthatják majd egymást. Az élénk sokfelé erős szél mellett 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak északkeleten, illetve a Dunántúlon lesz több felhő az égen. Most úgy tűnik, hogy szombaton szintén napos, gomoly felhős időkör vonalazódik. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit ezen a csütörtök délelőttön, a felfrissült időben. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt majd az időnket. Azért a napsütésről nem feledkezünk meg, jön az emberek is. Elton John dalával pedig indítunk.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megérkezett már a változás. Tulajdonképpen percre pontosan, ahogy a meteorológusok jósolták, és szép lassan át is vonul felettünk, egy kicsit kellemesebb, frissebb levegőt hoz ma magával. Úgy tűnik egészen a jövő hét elejéig koranyárias időben lesz részünk, meg dallamtapadós slágerekben. Lehet, hogy most határozzuk meg aztán, hogy egész napra mi pörög majd hallgatóink fejében. Szól ugyanis majd Pink és Nétrusz közös slágere, a Just Give Me a Reason. Az FM-től meghallgatjuk a Megtalállak Méget, és most induljon a Soul Asylum, a Runaway Train slágere.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Igen, ezt én még mindig nagyon szeretem, és továbbra is szeretem dalokkal folytatjuk majd, például a Tarzan Boy-jal a Baltimore-tól, vagy a Soho Party-val az éjjel soha nem érhet véget. Ha már ma ugye indul a VB, és mondhatjuk, hogy a világ VB lázban ég, nem csak az ország. Rengetegen készülnek a mai nyitó meccsre, ugye most már 12 óra sincsen addig. Már mindenkinek megvan, hogy hol, kivel, hogyan szeretné megnézni legalább a nyitó momentumot, aztán persze majd szépen kiadja magát az összes többi is. A fiamnál is bevallom, az egyik központi téma, úgyhogy ő is tegnap megemlített, hogy hát lehet, hogy elmegy majd haverokkal megnézni ezt a meccset. Szóval melegítünk mi is, úgyhogy jöjjön a Baltimore-ával a Tarzan Boy, és aztán a Soho Party slágere a Retro Rádióban.

0: Ez a gitár nagyon kellett a végén. Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő órában folytatjuk majd Madonna slágerével is. És érkezzen a Walk the Moon, hogy egy kis lendületet csempészen a csütörtök délelőttünkbe. A Shut Up and Dance slágert is meghallgatjuk tehát hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
4: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
5: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
11: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
13: Irány az XXX Lutz!
12: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
14: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
15: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel

0: az ég kék, a grillkolbász Master Good.
1: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
2: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
3: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
4: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
5: Ha több fronton kell helytállnod,
6: le kell adni a prezentációt.
5: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
7: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Drágulhatnak a Távol-Keletről rendelt kis csomagok. A takarítónő vitte el a karácsonyi kasszát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta el rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
13: Ha tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
12: Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Sénről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Vádat emeltek egy takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el munkahelyéről. A nő egy Dabashoz közeli cégnél dolgozott, ahol azt is megfigyelte, hogy az alkalmazottak hol hagyják az iroda kulcsát és hová teszik a napi bevételt. A vád szerint tavaly karácsony előtt bement az irodába, magához vette a pénzt, majd elköltötte. Az ügyben a bíróság dönt majd. Még a szüleivel él a horvát fiatalok csak nem 4/5-e. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el otthonról. A szakértők szerint a háttérben nem a kényelem, hanem a lakhatási nehézségek állnak. Horvátországban a magas lakásárak, a drága albérletek és a bizonytalan munka lehetőségek miatt sokan nem tudják megteremteni az önálló élet feltételeit. Majd több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem olyan.

0: legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: 11 óra múlt 4 perccel, én pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt délután 2-ig az időnket, és tele is pakoltuk az órát jobbnál jobb slágerekkel a Depeche Mode-tól, MC Hammer-től. Indulok Michael Jacksonnal.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rengeteg dolguk volt az éjszaka folyamán a tűzoltóknak, és nyilván a kárelhárítás még a mai napon is zajlik, hiszen mostanra vonult már át a hidegfront felettünk, és azért elég erős széllel jött. Éjszaka be is csuktam az ablakot. Nyilván nem csak ablakokat meg ajtókat csapkodott, hanem fákat is kicsavart, úgyhogy nagyon sok helyen kellett elsősorban ezek miatt kivonulniuk. Úgyhogy akárha pihennek, akárha még javában dolgoznak, nekik szól a következő csokor, Madonnával, a Depeche Mode-dal, most pedig már is MC Hammerrel. You can't touch this.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közlekedési infót is kaptunk hallgatóinktól a 0620 22 22 122-n. Ha már pont az előző dalcsukor éppen a tűzoltóknak szólt, akik ugye dolgoznak a vihar okozta károk elhárításán. A gerecsei erdész írta, hogy az egyesen szár közelében is egy fa dőlt az útra, úgyhogy így mindkét irány lezáródott, köszönjük. Árpi pedig arról számolt, hogy baleset történt az M5-ösön Pest felé Dabas után, több kilométeres a torlódás. Köszönjük szépen hallgatóinknak az infókat, és folytassuk akkor már is a Magna Cum Laude vidéki sanzonával, az első bomba sikerükkel, és szóljon a Genesis az Invisible Touch-sal.

slágerei Retro Rádió. Maradunk még vidéken, méghozzá a Tisza vidékén. Már korábban beszámoltunk róla a Retro Rádióban, hogy megkezdődött a kérészek tánca, vagyis a Tisza virágzás, ami egyébként alapvetően a tiszai embereknek azt jelenti, hogy elkezdődött a nyár. És bizony ilyenkor ezek a rovarok veszik birtokukba a Tiszát, aztán majd szép lassan kicsit később a Dunát is. Jövő héten pedig kezdetét veszi majd Szolnokon a Tisza virág fesztivál, ami kifejezetten ezt a jelenséget ünnepli, de tényleg gyönyörű, ahogy az ember a videókat nézi a rovarokról, ahogy szinte korcsolyáznak a víz felszínén, néha pedig még egy égi piruettet is nyomnak hozzá. Aztán pedig majd szép lassan mi is birtokba vesszük a folyót. Viszont most folytassuk akkor a Bee Gees-szel, szól már a You Mean Again a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Több hallgatónk is írta, hogy nem hagyta őket nagyon aludni az éjszaka érkező vihar, úgyhogy szükségük van egy kis pörgetésre. Jövök. Jövök ezekkel a slágerekkel, például Blake Sheltonnal. És meghallgatjuk a Five-ot is. Everybody get up, tehát délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
5: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kovalszki meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkban. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kovalszki meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
10: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
11: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az Idei Múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Na, mi lesz a mai program?
12: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
13: Vagyis?
12: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
13: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
14: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
15: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
14: Ezt azonnal le kell foglalni.
15: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
14: A Thrive Banktól. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
16: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
17: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medve

0: részletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és JCO. Alap az extra.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak. Rekord közeli mélypontra apadt a Velencei tó. Sok a blitzelő a hazai autópályákon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Országszerte sok munkát adott a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották az egységeket. A legtöbb bejelentés kidőlt fák és letört ágak miatt érkezett, jelezte a katasztrófa védelem. Több helyen lakóházakat, kerítéseket és járdákat rongált meg a vihar, máshol utakra dőltek fák. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Részesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csak nem 10 cm csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek. Egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket. Mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
5: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a Kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízisportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
4: Sok a blitzelő a hazai autópályákon. Tavaly több mint 2,4 millió darab pótdíjat szabott ki a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató jogosulatlan úthasználat miatt. A legtöbb bírságot személyautók és kis teherautók kapták. A Vezes.hu cikke szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedében 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Ma fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél sokfelé erős marad. Délután 20 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken napos gomoly felhős idő érkezik 21-26 fokkal. Úgy tűnik, a hétvégén is sok lesz a napsütés, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, délmúlt 4 perccel. Vágó Piros vagyok, a következő 2 órát töltjük még együtt. Ígértem pörgős számokat is, de rögtön ezt az órát indítom a 80-as évek Szőke Barna párosával, akiért rengeteg hölgy volt oda, a Modern Talking-gal.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Biztos vagyok benne, hogy amikor igazán nagy sporteseményre készülődnek a szervezők, akkor a nyitó ünnepség kapcsán rengeteg sztár neve felmerül, hogy ki is lehetne, aki még fokozza a hangulatot. Jennifer Lopez jó néhányszor szerepelt ilyen eseményeken, futball VB nyitó ünnepségen is, 2014-ben Brazíliában. Aztán a legutóbbi komolyabb ilyen jellegű fellépését 2020-ban tartotta, a szokásos Super Bowl félidei show volt, ahol viszont Shakirával adtak elő egy elképesztő energiájú slágert, amit a közönség is imádott, meg még meglepő módon a szakemberek is. Hamarosan mesélek majd Shakiráról, aki viszont a ma estére készül gőzerővel, de akkor jöjjön az előbb emlegetett J-Lo a Let's Get Loud-ban a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ha van világsztár a zene világából, akinek a neve összenőtt a futball BB-kkel, akkor Shakira az, aki most már a negyedik foci BB-hez teszi hozzá a magáét. Himnuszt készít, fellép a nyitó ünnepségen, videóklippet forgat, vagy ezeket így mind egyszerre. És ugye tudjuk, hogy elég speciális a viszonya ehhez az ünnepséghez, vagy egyáltalán ehhez a rendezvényhez, hiszen 2010-ben a dél-afrikai foci VB-hez készített himnusza kapcsán ismerkedett meg ex-férjével, Gérard Pikével és a gyermekei édesapjával. Az elmúlt hetekben, napokban pedig egyre több hír reppen fel arról, hogy hogyan készülnek, hogyan próbálnak a mai estére. Bizony volt már olyan is, hogy egy repülőgép folyosóját alakította át gyakorlatilag próbateremé, vagy hát legalábbis a táncosaival próbálták memorizálni, hogy melyik lépés után melyik jön, és akkor hogy is csinálják, mint csinálják. Most pedig már teljes gőzerővel készülnek. Szerintem valószínűleg jó részt ott is alszanak ilyenkor a stadionban. Kíváncsian várjuk a ma estét tehát, addig viszont jöjjenek a slágerek hallgatóinknak. A Margaret Island-el a Nem voltál jót játszom mindjárt, előbb pedig jöjjön a Eurythmics és a Sweet Dreams a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Köszöntöm a hallgatókat. Nem lesz könnyű dolga ma este kollégámnak, Abaházi Csabinak, akinek ugye 8 órakor kezdődik az Abaházi presszója. 9-kor viszont a nyitó meccs a 2026-os futballvilágbajnokságon. Úgyhogy Csabi majd biztos kitalál erre valami módszer, de már is mondom, hogy kiérkezik majd hozzá vendégségbe, hiszen azért akadnak jó néhányan, akiket nem köt le alapvetően egy futball BB, egy foci meccs, és ők viszont lehet, hogy nagyon fognak örülni annak, hogy Hámori Máté karmestert látja majd Csabi vendégül. Mennyire különleges szakma ez tulajdonképpen, és nyilván ennek is a szépségeiről is mesél majd Máté Csabinak. 8-kor nyit tehát az Abaházi presszó, addig azonban nekem is van még jó néhány sláger, amivel szórakoztatom majd hallgatóinkat. Itt van például a USA for Africa összefogás és a We Are the World, a Twisted Sister pedig nyitja a sort már is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindenkinek megvan a maga favoritja, van, aki a spanyoloknak szurkol. Úgyhogy ennek örömére érkezzen majd a következő órában a Bombón a Viva Espanyával. És meghallgatjuk a Bengals Manic Monday-ját is. Egy óra után ezeket a slágereket is játszom majd a retro hallgatóinak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina intim tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina intim tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good. Gri energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gri, az otthon nyugalma.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
9: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar július 5. Jegyek budapestpark.hu.
11: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
13: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
14: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvelyhidratálásban.

0: részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Jayco. Alap az extra.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Marad a kamacs, top a diák ide legyen. A középszintű szóbelikkel folytatódik az érettségi. Holnap lesz a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. A kormány emellett benyújtotta az uniós pénzek felszabadításához szükséges korrupcióellenes javaslatcsomagot. Mindemellett felülvizsgálják a Mohácsi Dunahíd projektet, a nemzeti hitvallást pedig levetetik a közintézményekből. Lezárult az emelt szintű szóbeli érettségi időszaka. Az Oktatási Hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyek július 1-ig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. Emberölési kísérlet miatt letartóztattak egy 43 éves férfit Békés vármegyében. A gyanú szerint egy családi vita után szándékosan tért le az útról, miközben élettársa és kiskorú gyermeke is az autóban utazott. A balesetben a nő életveszélyesen megsérült, a gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta. Az ügyészség szerint a férfi azzal a céllal okozta a balesetet, hogy magával és családtagjaival is végezzen. Csaknem 90 településen rendezik meg holnap a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválról Antal Ferenc, a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke beszélt rádiónknak.
5: Több mint 80 helyszínen kerül már idén megrendezésre ez a nyárindító sportfesztivál. 6 romániai magyar ajkú településen is, és az országban is számtalan helyen nagyon jó kis péntek esti program, ahol lehet találkozni barátokkal, ismerősökkel, úgyhogy ezért is gondolom nagyon fontosnak ezt a mozgás éjszakája programot. Az országban egyszerre egy időpontban lehet mozogni.
4: Végül néhány szó a várható időjárásról. Tomár barátságosabb arcát mutatja az időjárás, a felhők mögül egyre több helyen előbújik a nap, és csak néhol alakulhat ki zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Az előrejelzések szerint holnap kellemes nyári idő jön a sok napsütéssel és élénk északi széllel. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is folytatódik a meleg idő, de időnként gomoly felhők zavarhatják a napsütést, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A csúcsértékek 27 és 28 fok körül várhatók délutánonként.
3: Sporthírek a Retro Rádióban.
6: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Magabiztos sikerrel hangolta ma rajtoló labdarúgó világbajnokságra Anglia és Algéria. Az angolok 3-0-ra verték Kosztarikát, míg az algériaiak kiütötték Bolíviát 4-0-ra. A portugáloknak jóval nehezebb dolguk volt. Cristiano Ronaldoik csak a hajrában szerzett góllal győzték le Nigériát 2-1-re. A három ország válogatottja a jövő héten kezdi meg szereplését a Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában megrendezendő világbajnokságon. Most már csak pár óra választ el minket attól, hogy ismét labdarúgó VB mérkőzést nézhessünk. 21 órakor Mexikóvárosban, az Azték stadionban Mexikó Dél-Afrika ellen lép pályára. Ez lesz a nyitó mérkőzés, ezt követően pedig 103 meccs vár ránk minden idők legnagyobb labdarúgó világbajnokságán. A finálét július 19-én rendezik meg. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
2: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Egy óra most már elmúlt 5 perccel, a csütörtök

Tánban köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt az időt, és persze jó étvágyat a most ebédelőknek. Cherrel, Jessie J-vel is folytatom, és indulunk Billy Idol-lal a Wide Wearing-el.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az SMS falunkra közlekedési infót is kaptunk, méghozzá Rolitól. Sziasztok! M5 baleset Pest felé. Két kamion a 45-ös kilométernél összement, több kilométeres a sor. És egyébként, ahogy az Útinform oldalán látom, már megindult a forgalom, de lassan oszlik fel a torlódás. Az M1-esen pedig a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, úgyhogy a 72-es kilométernél mind a két oldalon csak egy sáv járható. Ez azt jelenti, hogy Budapest felé 5 kilométert is meghaladta már a torlódás hossza. Az M3-ason sem zökkenőmentes a közlekedés, ugyanis ott Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös térségében, és így a forgalom csak a leállósávon haladhat. A torlódás itt meghaladta már a 6 kilométert. Maradjunk annyiban, hogy jó utat kívánok ebben a szuper, hát szerintem azért ez egy kifejezetten jó autós idő, de azért a napszemüvegre szükség van. Gered Gates az Any One of Us-ban érkezik mindjárt a Scorpio klasszikusa után, és most jöjjön Sonic az It Feels So Good-ban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hasonló hangulatban folytatjuk majd Blackkel, a Wonderful Life-val a Retroban. A ma estére sokan választanak majd valamilyen alternatív programot, vagy társasággal, könyvvel, filmmel vagy sorozattal. Én nagyon szeretem a kosztümös filmeket, de mondjuk nem szívesen veszek el a több évados, hosszú-hosszú sorozatokban, úgyhogy részben ez is volt vonzó az Enola Holmes-ban. Sherlock Holmes húgát állítja a középpontba ez a filmsorozat, most már lehet ezt mondani, de ő ugye alapvetően nem volt a Doyle világ része. Az egyik vonzó név nekem ebben a sorozatban Helena Bonham Carter volt, aki viszont az édesanyjukat, a Holmesok édesanyját alakítja. Július 1-én pedig érkezik majd az új epizód, ehhez pedig már elkészült a tréler, és az óra elején hallható Billy Idol Wide Wearing az, amit feldolgoztak zseniálisan a trélerben, már csak emiatt is kedvem van megnézni. Szóval érkezik majd az új sorozat, Máltán játszódik, Enola Holmes férjhez megy, vagy menne, minden kiderül időben, most pedig akkor folytatjuk Blackkel, a Wonderful Life-val.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Magyarországon a nyár egyik nagy eseménye a Balaton átúszás, amit idén július 18-án rendeznek meg, bár ugye nagyon gyakran fordul elő, hogy a vacak időjárás miatt el kell halasztani, sőt ugye volt már nem egyszer arra is példa, hogy teljesen elmaradt a rendezvény, mert hogy végülis az összes póthétvégén is vacak volt az időjárás. Ugye itt már elég, hogyha nagyobb szél van a kelleténél, már nem engedik vízbe szállni a versenyzőket. A jó vagy akár rossz hír, ez attól függ, hogy a rendezők oldaláról nézzük, vagy a versenyzők oldaláról. A lényeg, hogy a legnépszerűbb táv, az 5,2 kilométeres főtáv nevezési kerete betelt mostanra. A féltávra, illetve a száppal teljesítőknek az átevezésre még van lehetőségük jelentkezni, de ott is nagyjából a nevezési helyeknek mintegy 95%-a elkelt már. Én jó felkészülést kívánok azoknak, akik indulnak, gratulálok azoknak, akik már teljesítették valaha ezt életükben. Szóljon mindenkinek az Abba és a Dancing Queen a retro.

0: Rádió nyári gyümölcsért kiállt ez a dal. Segivel az In the Summertime-ot hallottuk. És már el is érkezünk lassan a 2 órához, 5 perc múlva. Én pedig akkor köszönöm szépen a figyelmet, töltsék kellemesen ezt a csütörtök délutánt Dénes Tamás kollégámmal. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök, estére pedig jó szurkolást!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A patikából jövök, az új Cicatridina Plus hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
6: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
7: A Cicatridina Plus nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
6: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
9: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
11: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
12: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
13: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
14: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
15: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
16: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig 0,5 kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
17: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
18: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
17: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
18: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
19: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
20: A CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
21: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
22: Mi?
0: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
21: Ugrunk egy bombát?
0: Szállás.hu. Úgyis te...
22: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
23: Június 13 és 19 között.
22: Ez az!
23: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
24: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ azévboltja.storeinsider.hu oldalon.
25: A reklám után.

0: intézkedés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temurról, Sinről és más külföldi beváruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. A második legmelegebb május tért át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlag hőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordokat döntő hőhullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Ma egyre több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás kikerült a táblákra, az O betű a vakációból, és ma kezdődik a foci VB. Ez jön a Last Ketchup és az első emelet nyitányként Bonnie Tyler.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. 8 perc múlva lesz délután 14:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, hölgyeim és uraim, ma hivatalosan is megkezdődik a labdarúgó világbajnokság, méghozzá az egyik társházigazda Mexikó Dél-Afrikát fogadja majd. Ezzel elindul az idei esztendő legnagyobb sporteseménye, és hát természetesen mindenkinek van tippje, nekem is. Ezt megtartom egyelőre magamnak. Egy biztos kijött a friss FIFA ranglista, azaz, hogy melyik csapatok a legjobbak. Jelen pillanatban Argentinát tartják az első számú csapatnak, Spanyolország, Franciaország, Anglia, Portugália, Brazília a sorrend, úgyhogy elég erős lesz a mezőny, azt kell mondjam, bár itt az elején hullanak majd a Curaçao típusú csapatok, ugye először rendeznek 48 csapattal a világbajnokságot, hát a magyar válogatott jelen pillanatban 39. a ranglistán, sajnos mi nem leszünk ott a világbajnokságon, úgyhogy marad a kényelmes sörivás a karosszékből, de tudják mit, egyelőre így is biztos vagyok, hogy mindenkinek van kedvence, vagy favoritja, vagy akár több kedvence is. Meglátjuk, mit hoz a VB. Mindenesetre, hölgyeim, nagyjából egy hónapra készüljenek föl. Ez benne van ebben, és hát az a durva, ugye, hogy miután Amerikában rendezik, és most már több igényt is ki kell elégítenie majd a házigazdáknak televíziózás terén is. Mindez azt jelenti, hogy nagyon sok meccs este éjszaka lesz majd. Hát ez ilyen lesz. Nálunk viszont lesz Pandora's Box, lesz Laura Branigan a Gloriával, és mindjárt a Texas dalát hallhatják. Ez már is a Summer Sun itt a Retro Rádióban. I'm

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Mindjárt a Queen-nel és a Groovehouse-al folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 14 óra 37 perc van, és többen is jelentkeztek azzal, hogy baleset történt az M3-ason Budapest felé a kerekharaszti pihenő után. Kiskatona ezt így fogalmazta meg. Több személyautó ütközött az M3-ason kerekharasztnál Budapest felé. A torlódás már most 5 kilométeres. Köszönöm szépen. M1-es a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek a 72-es kilométernél. Mindkét oldalon csak egy sáv járható. Budapest felé 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Hegyesalom felé csak szakaszos a torlódás. És még egy hírem van, 52-es főút Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Most félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

idők legnagyobb slágerei retro rádió, 2 perccel járunk 3:43 után a folytatásban, és kócsapat következzék, a Midge Ure vezette Outrobox, amelynek talán ez volt a legnagyobb sikere. Dancing with tears in my eyes, táncolni könnyekkel a szememben, ez a dal szól itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, imádom Paul Youngot, csak bocsánat, még ennyit vissza az előző dalra. Közben hivatalosan megkaptuk az Útinformtól az M3-ason történt baleset részleteit, szóval a baleset az M3-ason Budapest felé 60 térségében az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, a helyszínen és mögötti torlódás meghaladja az 5 kilométert. Mindezek után nézzük a következő órától, óriási slágerek, ahogy megszokatták itt a retro rádióban, érkezik majd többek között a Bestiák. Játszani fogom a Spice Girls CD-jét is, a Wannabe. És még számtalan további nagy slágert, így csütörtökön délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, felkészültek a balatoni strandok, bánatemetőre bukkantak az Indiai óceán mélyén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott

0: tolni, azoknak is van lehetőségük, sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak, sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
1: Jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a bíróság két fiatalt, akik tavaly felgyújtották egy kaposvári gyermekotthon egyik szobáját. A fiatalok egy társukkal együtt azért gyújtogattak, hogy a kialakult zűrzavart kihasználva megszökhessenek az intézményből. Bár a tervük sikerült, később elkapták őket. A tűzben senki sem sérült meg, de a gyújtogatás 3 millió forintos kárt okozott. Az ügyben közveszély okozás miatt emeltek vádat. A világ egyik legkülönlegesebb tengeri lelőhelyét fedezték fel az Indiai óceán mélyén. A kutatók több mint 7 kilométerrel a felszín alatt, több száz kilométer hosszan elnyúló bálnatemetőt találtak, ahol fosszilis és újabb kori maradványok egyaránt előkerültek. Az expedíció során egy korábban ismeretlen szedfaj nyomait is azonosították. A szakemberek szerint a terület nem csak őslénytani szempontból jelentős, hanem számos eddig ismeretlen mélytengeri élőlénynek is menedéket nyújthat. Ma fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél sokfelé erős marad. Délután 20 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken napos gomoly felhős idő ígérkezik 21-26 fokkal. Úgy tűnik, a hétvégén is sok lesz a napsütés, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 3 perc elmúlt délután 3 óra, és bizony erős a szél itt a stúdió környékén, időnként hallani is elég rendesen bevág az ablakon. A mikrofonnál Dénes Tamás, de jönnek a nagy slágerek Kylie Minogue-tól kezdve egészen Ákosig,

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Végre valamennyi csapadék esett, hát messze van még a kívánatostól, de legalább valamennyi most már az ország nagy részén esett, így péntektől, azaz holnaptól megszüntetik a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, és további 10 vármegyében a csapadék hatására a mérséklődő tűzveszély miatt, legalábbis a Népik ezt jelentette, mindez azt jelenti, hogy Budapesten kívül Békésfehér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében lehet mondjuk például szalonnát sütni, bár továbbra is azt javasolják, hogy nagyon óvatosan a szél miatt, illetve alapvetően még mindig baromi száraz minden, és ráadásul azokat a megyéket, amiket nem emlegettem, ott aztán tényleg tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de csak óvatosan. Kéne még eső. Ez az igazság, valamennyi fog is még esni, de inkább most hallgassunk zenét, jön majd a Ladányban, és itt lesz Elena Miles is Kanadából, előttük a Spice Girls és a Wannabe a Retro Rádióban. Yeah!

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Run DMC Aerosmith párossal folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 7 perccel járunk délután, 3:30 után. A sofőr Krisztián azt jelentkezett, hogy az M3-as autópályán Budapest felé a kerekharaszti pihenő után az 50-es kilométernél három jármű ütközött össze, csak egy sávon, az is szűkített sávon halad. A torlódás meghaladja az 5 kilométert. Aki teheti, az 58-as jelű Szolnok 60 kelet csomópontot válassza. Köszönöm szépen. Információ, hogy az M1-esen a Gribics pihenőhelynél beton elemeket telepítenek a 72-es kilométernél. Mindkét oldalon csak egy sáv járható, Budapest felé 5 kilométert meghaladó dugó alakult ki. Egyes halom felé szakaszos a torlódás. Egyelőre ezek a legfrissebbek.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió kereken 3/4 van a folytatásban, a világ egyik legnépszerűbb funky csapata következzék. Itt az Earth, Wind and Fire, amely több mint 90 millió lemezt adott el a világon. Az egyik legnagyobb slágerüket játszom most itt a Retro Rádióban, ez a Szeptember.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió közben Géza írt egy SMS-t. Üdvözlet, jelenleg az M1-es teherautósávban Budapest felé az M0-as előtt körülbelül 40 kilométerrel. Egy órája állunk egy helyben. Azt a mindenit. Géza, köszönöm az információt. Menjünk is tovább, hát ha jól jön majd az Ergo a következő órában. Szeretlek is meg és hát, ha nyugtatja majd az idegeket a Crazy Town Butterfly című dala. Meg egy csomó más nagy sztár a folytatásban majd. Így csütörtök délután itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este.
3: Hámori Máté, Liszt Ferenc díjas karmester, az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetője. Ma este tehát rendhagyó módon komoly zenével és klasszikus zenével fogunk foglalkozni, de nem kell megijedni, azért komolykodni nem fogunk. Hámori Máté karmesterrel várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
8: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
7: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
9: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
11: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
12: Meg ez is! És ez is!
11: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
13: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
14: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
15: Irány az XXX Lutz!
14: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
16: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
17: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
18: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
17: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
19: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
20: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
19: Ez az!
20: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
21: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
22: Jövő héten is összeül az országgyűlés, zumba és tollas, holnap lesz a mozgás éjszakája, kevesebb alkoholt iszik a világ. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évre korlátozhatják a miniszterelnöki ciklusokat, erről is dönthet jövő hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendesülésén. A képviselők az alaptörvény módosításáról szavazhatnak, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó

0: Sportfesztiválon a Pazaros sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni és sárkányhajózni is lehet. Részletek a Róbar Barától, a Nagy Sportág Választó ügyvezetőjétől.
1: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a Dagályba várunk minden kedves résztvevőt. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20 000 látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk csücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
0: Egyre kevesebb alkohol fogy a világon. Az előrejelzések alapján még 2035-ben is kevesebb szeszes italt fogyasztanak majd világszerte, mint jelenleg, annak ellenére, hogy az ivókorú népesség folyamatosan nő. A háttérben az egészségtudatosabb életmód, a megváltozott fogyasztói szokások és a súlycsökkentő gyógyszerek terjedése áll. A legnagyobb visszaesés Kínában és az Egyesült Államokban várható, miközben India néhány éven belül a világ második legnagyobb alkoholpiacává válhat. Tomár barátságosabb arcát mutatja az időjárás, a felhők mögül egyre több helyen előbújik a nap, és csak néhol alakulhat ki zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Az előrejelzések szerint holnap kellemes nyári idő jön sok napsütéssel és élénk északi széllel. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is folytatódik a meleg idő, de időnként gomoly felhők zavarhatják a napsütést, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A csúcsértékek 27 és 28 fok körül várhatók délutánonként.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Ma ugye az iskolai táblákra vakáció szónak az O betűje került föl, úgyhogy megkezdődött a nagy visszaszámlálás, ahogy nálunk is a mikrofonnál Dénes Tamás, hiszen óriási sztárok George Michael-től egészen a Neoton Familia.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. What is love? A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 8 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, közben itt egyre feketébb felhők gyülekeznek a stúdió mellett, aztán ki tudja, mi lesz belőle. Emlegettem, hogy elkezdődik ma a labdarúgó világbajnokság, hát nyilván van, akit nem csak a foci érdekel, hanem a körülmények is mellette, és zseniális sztorit olvastam. Most megérkezett ugyanis az Egyesült Államokba a norvég válogatott, jó kis csapat egyébként, Hollanddal, Ödegárddal és a többiekkel, nem is ez az érdekes nekünk, hanem az, hogy kapaszkodjanak, 6 tonna élelmiszert vittek magukkal, mert az ő szakácsuk, mert hogy a norvég csapatnak saját szakácsa van, ezt így találta megfelelőnek, és többek között 116 kg barna sajt is van ebben a rakományban, 6000 narancs, hogy azt miért kell Norvégiából vinni, ezt nem tudom, de kapaszkodjanak, a 61 fős teljes norvég delegáció 300 kg lazacot is vitt magával. Jó kis norvég lazacot, azt mondjuk én is nagyon csipázom, úgyhogy biztos jó lesz az élelem. Hát mi férfiak ugye szeretünk enni, jó, teszem hozzá, a focisták nyilván speciális étrendet kapnak, de lazacsal, barna sajttal, narancssal nem lehet mindaz rossz. Menjünk tovább, mindjárt a Neoton Familia és George Michael is itt lesz, előttük Jennifer Page és a Crush itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan felrakom majd Szekeres Adrián és Dobrádi Ákos duettjét itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. 16 óra 36 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás, M1-es autópálya, a Gribics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek a 72-es kilométernél. Mindkét oldalon az M1-esen csak egy sáv járható, a Budapest felé vezető oldalon a torlódás nagyjából 3 kilométeres, Hegyeshalom felé 4-5 kilométer hosszan csak araszolnak a járművek. Baleset történt korábban az M3-as autópályán Budapest felé Kerekharasztnál az 52-es kilométernél. Már minden sáv járható, de a torlódás lassan oszlik, ráadásul sokan kerülnek a 3-as főúton, így 60-nál és Aszód előtt is feltorlódtak a járművek, ott hosszabb idő. A legalábbis az előrejutás. Még egy hírem van, egy műszakhibás kamion veszteg el a 760-as főúton Hévíznél az 5-ös kilométernél, a Zalacsány felé vezető külső sávot le is zárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, egy perc múlva lesz 3:45, és a folytatásban az a Joe Cocker következzék, aki a 60-as évek végén, a 70-es évek elején óriási sztár volt, aztán volt egy lejtmenet az életében némi alkohol gőzzel átitatva, de egy kétségtelen a 9,5 hét című film zenéje, egyikön Lévia 3 visszahozta őt az élvonalba, és ezt meg is lovagolták, 1987-ben kiadta Unchain My Heart című nagy lemezét, ami valami elképesztő nagy siker lett, úgyhogy erről játszom a címadódalt már is itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben érkezett egy SMS arról, hogy van, ahol azért esik az eső, de nem mondja meg, hogy hol. Na jó van. Mindezek után viszont menjünk tovább, hiszen a következő órában egy köszönést fogunk fogadni majd a Shy Guys-tól. Játszani fogom majd a kanadai Snow nagy sikerét, itt lesz az Informer. És meg jó néhány további nagy slágeri csütörtökön délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
6: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
5: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival! Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
10: Bőröndök, rollerek, plüss oroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
14: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
15: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
16: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
17: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
16: Ugrunk egy bombát!
17: Szállás.hu. Úgyis te...
18: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
19: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
1: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Június 13 és 19 között.
1: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
1: a reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Klímára kapnak plusz forrást a kórházak. Holnaptól már csak néhány vármegyében lesz tűzgyújtási tilalom. Kellene még eső a földeknek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Évek óta jelentősen alulfinanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette,

0: államát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. Feloldják a tűzgyújtási tilalmat holnaptól a fővárosban és további 10 vármegyében. 6 vármegyében viszont érvényben marad. A Nébih közlése szerint az elmúlt nap esőzései miatt megszűnt a fokozott tűzveszély Budapesten, valamint Békésfehér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyékben. Még mindig nem esett elég eső, bár a talaj felső 5-15 centis rétege átnedvesedett az éjszakai csapadéknak köszönhetően. A Hungaromet agrometeorológiai jelentése szerint ez néhány nap alatt el fog párologni, jövő héten ráadásul hőhullám érkezik. Júniusban eddig a legtöbb eső a nyugati, délnyugati, déli és északkeleti területeken esett, de például a középső országrész egyes tájain szinte semmi. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon a torlódás 2-3 kilométeres. Hegyeshalom felé 4-5 kilométer hosszan araszolnak a járművek, írja az Útinform. Baleset történt korábban az M3-ason Budapest felé Kerekharaszt térségében. Az 52-es kilométernél már minden sáv járható, de a torlódás csak lassan oszlik. Ráadásul sokan kerülnek a 3-as főúton, így 60-nál és Aszód előtt is feltorlódtak a járművek, így ott is hosszabb az előrejutás. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, napközben félpályás korlátozás nehezíti a közlekedést.
1: Sporthírek a Retro Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Pár óra és kezdetét veszi minden idők legnagyobb labdarúgó világbajnoksága. A három házigazda az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében először 48 válogatott küzd a trófeáért összesen 104 mérkőzésen. A szakértők szerint az Európa bajnok Spanyolország és a legutóbbi VB-n ezüstérmes Franciaország számít a torna legnagyobb favoritjának. A címvédő Argentína, valamint Brazília, Anglia, Portugália és Németország is azonban a végső siker reményében érkezik. A teljesítmény alapú díjazásból a győztes 50 millió dollárt, a döntő vesztese pedig 33 milliót kap. A 39 napos torna várhatóan nézőszám és gólrekordokat is hoz majd. A világbajnokság ma este 21 órakor a Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel rajtol, a döntőt pedig július 19-én rendezik meg. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
3: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 6 perccel délután 5 óra után itt kérnek SMS-ben, hogy mindenképpen köszöntsem fel a barnákat, barnabásokat, akkor megtesszük mindjárt a következő zenével, a mikrofonnál Dénes Tamás. Jön majd George Harrison, vagy éppen Cserháti Zsuzsa kezdésnek, a barnáknak a Bananarama dalaszó.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 3 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, és ugye tegnap már bejelentettem, hogy Tóth József Budapest 13. kerületének polgármestere megmutatta, hogy milyen lesz az az egész alakos Fenyő Miklós szobor, ami a tervek szerint a Szent István Park 26 szám előtt kap majd helyet 2027-ben Fenyő 80. születésnapját. És bár a szobor még nincs készen, már az első bírálat megérkezett, nem is akárkitől, hanem Szikora Robitól, aki azt nyilatkozta, a figura, a test az jó, azt is mondom, hogy nagyon jó, ahogy elkapta ezt a művész, de a feje nem hasonlít szerintem Fenyőre. Hiányoznak azok a tipikus Mikis szem alatti táskák és az a csibészes mosoly, amit mindannyian szerettünk. Hát gyorsan hozzátette a 13. kerületi sajtó és kommunikációs referens, hogy egyelőre ez egy kicsinyített makett, amit megmutattak a világnak, de talán ami a legfontosabb, majd jövő márciusban minden kiderül. Addigra fog állni a Fenyő szobor. Nálunk pedig a folytatásban Cserháti érkezik Charlie-val, itt lesz George Harrison is, előttük a Snap és a The Power a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Mert a Van Halennel és Zsédával folytatom itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. 2 perc múlva lesz 3:46. Az M1-es autópályán a Gribics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek a 72-es kilométernél. Mindkét oldalon itt az M1-esen csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon a torlódás nagyjából 3 kilométeres, Hegyeshalom felé inkább 5 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. 52-es főút Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak most útépítők, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban dugókra készüljenek. Végül még egy hírem van, egy műszakhibás kamion vesztegel el a 760-as főúton Hévíznél, az 5-ös kilométernél a Zalacsány felé vezető külső sávot le is zárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék ma este 8-tól a szokásoknak megfelelően Abbaházi Presszó. Csabi ma esti vendége Hámori Máté karmester lesz majd. Izgalmas beszélgetés. Este 8-tól itt a retro rádióban, a folytatás viszont Nyerges Izát és a két órás élő retro kívánság műsort hoz, amely Michael Jackson nagy sikerével indult. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom mára, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap, ugyanitt.
1: Műsorajánló.
2: Az Abbaházi Presszó vendége ma este.
3: Hámori Máté, Liszt Ferenc díjas karmester, az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetője. Ma este tehát rendhagyó módon komoly zenével és klasszikus zenével fogunk foglalkozni, de nem kell megijedni, azért komolykodni nem fogunk. Hámori Máté karmesterrel várunk mindenkit este 8-tól az Abbaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abbaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az OK Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
7: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
8: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
9: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollet trapista sajt az önkiszolgáló pultban, csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
12: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
13: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
14: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
15: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
16: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
17: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
18: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
20: Marad a kamatstop a diákhitelen. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. Kezdődik a futballvilágbajnokság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Schengenről és más külföldi weboldalakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogyha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint a plusz költség várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Lezárult az emelcintű szóbeli érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 75 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyet június 1-ig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján található részlet.

0: később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Még mindig torlódás van az M1-es autópályán, a Grébics pihenőhelynél ugyanis betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Budapest felé 2-3 kilométeres a kocsisor, Hegyeshalom felé 4-5 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Egy műszaki hibás kamion veszteg el a 760-as főúton Hévíz közelében. Az 5-ös kilométernél a Zalacsány felé vezető oldalon lezárták a külső sávot, írja az útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Tegnap egy kedves barátom Richard ajánlotta nekem a Michael Jackson filmet, mondta, hogy ő pont most van rajta túl, nem tudta, hogy ez még csak az első rész, várja a másodikat, és agyon dicsérte a főszereplőt, úgyhogy a kívánságműsor Michael Jacksonnal indul, én Nyerges Izabella vagyok.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a csütörtök esti kívánság műsorban. Most is tudnak üzenni, 260 perc áll a rendelkezésükre. Meglephetik azokat, akikre ma sokat gondoltak, vagy akik a szívük legféltettebb csücskében ülnek. Jó estét kívánok!
1: Ja, Isabella!
0: Szervusz!
1: Kriszti vagyok. Lehet még kérni számot nálad?
0: Természetesen, hát még csak most indultunk a műsorral. Kit lepnél meg?
1: A barátaimat, a munkatársaimat és a barátnőimet.
0: Jó, sorolt fel, légy szíves, név szerint, hogy kik azok, akik a legközelebb állnak hozzád. Jöhetnek a keresztnevek?
1: Hát van a Prigi, az Edina, Évike és a Judit.
0: Mit szeretnél nekik üzenni néhány mondatban?
1: Üdvözlöm, szeretem, puszilom őket. Hát, hogy holnap találkozunk.
0: A pénteki randi akkor le is van egyeztetve. Nagyon szuper hétvégét kívánok nektek előre is. A Blue slágere szól, ez az All Rise a kívánság műsorban. Jó, hogy itt voltál velünk, te is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a csütörtöki kívánság műsorban. Este 8-ig az Abaházi Presszóig állok a rendelkezésükre, keresenek meg. Én vagyok a postagalamb, segítek meglepni azokat, akik igazán fontosak. Jó estét!
1: A feleségemnek szeretnék küldeni egy dalt. Jövő héten lesz 80 éves, 62 éves házasok vagyunk.
0: Szeretettel gratulálok, jöhet a bemutatkozás.
1: Zóka Erna Sándor vagyok, Kőbányáról.
0: Hogy hívják a szerelmét?
1: Hát Polonyi Erzsébet, én Erzsikének hívom már.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretne üzenni?
1: Hogy nagyon szeretem, és életem végéig kitartok, és soha el nem hagyom. Ez a szöveg volt az eljegyzésemet.
0: Ez a szám, amit most Önök ünnepelnek, ez az évforduló, hát ez önmagáért beszél. Sok boldog születésnapot kívánok előre is az ünnepeltnek. Meglepjük egy kifejezetten romantikus slágerrel, Bonnie Tyler énekel.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

0: 0622 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szoktam mondani viccesen, hogy ez a legérzelem gazdagabb műsora a Retro Rádiónak, hiszen a kívánság műsorban önök üzennek a szeretteiknek. Jobb esetben, mert hogy egyszer volt egy olyan szituáció is, amikor felhívott egy retro hallgató, és mondta, hogy ő bizony az ellenségének szeretne üzenni, és hát akkor így egy levegővel nagyon elkezdte szórni az átkokat, meg a szitkokat, és akkor fel kellett világosítani őt, hogy ez a műsor nem erről szól, itt azokra gondolunk, akiket nagyon-nagyon szeretünk. Jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok, Nyerges Izabella!
0: Üdvözlöm, kivel beszélek?
1: Colette Hardon vagyok.
0: Kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Németh János szeretném meglepni, itt horgáltunk éppen az Alacsányi horgásztavon. Hát azt szeretném üzenni neki, hogy hiába vagyunk mi a hatos helyen, ő a kíméleti egyesbe, akkor is a nagy halak itt lesznek a hatos helyen.
0: Mik a nyári vakációval kapcsolatos tervek, arról is mesélj nekünk, az is horgászattal telik, majd fejtsd ki egy picit.
1: Hát nagy részben horgászattal telik, igen. Kis részben egy kis üdüléssel, de nagy részben horgászattal, igen.
0: Jó, és az üdülés az hol lesz?
1: Hát pontosabban Mikonoszon lesz, Görögországban, egy ilyen ötnapos, hogyan is mondjam neked.
0: Kirándulás.
1: Átkirándulás, igen, felüdülés. Jó. Így van.
0: Érezzétek magatokat szuper jól. Küld el, légy szíves, a slágert azoknak is, akik nincsenek most ott veletek, kik a szeretteitek.
1: Szeretteim, hát kérlek szépen a Lampér Annának szeretném még küldeni, ő a barátnőm, és édesapámnak, édesanyámnak, meg mindenkinek, aki szereti egy jó pörgős kis támot szeretni küldeni.
0: Falkó és a Rakmi Amadeusz hozza meg a szerencséteket a horgászathoz. Kellemes időtöltést, jó, hogy hívtál.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megindult a strand szezon, június 11-e van, bár ez a mai napnak az időjárásából egyáltalán nem volt érzékelhető. Én picit bánatoskodom is emiatt. Én azt szeretem, amikor így egyből berobban a nyár meg a kánikula, hiszen szerintem ez az az évszak, ami a leggyorsabban elröpül, és én szeretném kihasználni minden percét, minden pillanatát, úgyhogy én nagyon várom már az igazi nagy melegeket és az igazi nagy strandolásokat, akár a Balaton partján is. Sokakat faggatok a nyárral kapcsolatos élményeikről, de hát ez teljesen normális június 11-én. Kivel beszélek?
1: Szakály Dominika.
0: Hello Dominik, kit szeretnél meglepni?
1: Édesanyukámat egy jó zenével.
0: Jó, őt hogy hívják? Mutasd be nekünk, légy szíves.
1: Mónikának hívják, és itt van mellettem, és titeket hallgat ő is.
0: Jó, és mit üzennél anyunak néhány mondatban?
1: Azt, hogy hallgassa sok szeretettel ezt a dalt.
0: Jó, nyáron mentek valahova esetleg közösen pihenni majd?
1: Megyünk persze nyaralni majd a Balatonra, majd ott is hallgatunk titeket.
0: Nagyon jó szórakozást kívánok. A balatoni tipikus strandos ételek közül neked melyik a kedvenced? Hek, lángos, palacsinta, melyiket szereted?
1: A lángos a favorit.
0: A lángos a favorit nekem is egyébként. Hát akkor kívánok neked lángosban gazdag nyaralás, jó? Köszönöm, hogy hívtál. Szia, szia! Tegnap is erről számolt be egy srác a kívánság műsorban, hogy ez a kedvence, úgyhogy a lángost úgy látszik nem lehet letaszítani a trónról. Gloria Gaynor énekel a Retro Rádióban két lángosozás között.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A hírek után egy kifejezetten ünneplő sláger következik, a Gypsy Kings-et hallgatjuk, megjön a Bamboléó, és hogy mit ünneplünk. Kedves Izabella így kezdi az SMS-ét a következő retro hallgatóit a kívánság műsorban. Abigailnek szeretnék küldeni egy szuper jó pörgős számot, mivel a tegnapi napon sikerült elsőre a forgalmi vizsgája, és megvan a jogosítványa. Gratulálok! Azt üzenem neki, hogy a vacsit én fizetem, ha épségben odaérünk. Köszönöm, és szép napot mindenkinek. Jön a Gypsy Kings és a Bamboléó mindjárt.

0: A jogosítvány az tényleg egy mérföldkő az emberek életében, úgyhogy van mit ünnepelni. A Gypsy Kings-szel, ez a Bamboléó a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
5: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj egy kerti moziszett.
4: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis?
10: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
12: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
13: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel, csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
17: Fordítva.
16: Üfödlőzne gyelgéz a kék a
17: nőt. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
18: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
19: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
20: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
15: Vár a Lidl!
0: Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Jövő héten is összeül az országgyűlés, felkészült a szezonra a Balaton, soha ilyen meleg nem volt még a május. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
23: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Sportpályák épültek, újult meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak, sok helyen táborokat is szerveznek.
22: Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb

0: hatásait. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerten napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Torlódás alakult ki az M1-es autópályán, a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, ezért a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, lezárásokra kell készülni, és napközben az erős forgalom miatt általában torlódás alakul ki. Egy műszaki hibás kamion veszteg el a 760-as főúton Hévíznél, az 5-ös kilométernél a Zalacsány felé vezető oldalon a külső sávot lezárták, írja az Útinform. Ugyancsak az 52-es főúton az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: NCSMS-ével folytatjuk. Szia Izabella, én a következő hónapban Gárdonyban fogok táborozni, úgyhogy szeretnék most egy szuper jó retro slágert küldeni mindenkinek, aki ott lesz. Kellemes vakációt nektek, jön a Gypsy Kings és a Bamboléo a kívánság műsorban.

0: Metrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metrórádió. Metrórádió.

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Este 8-ig az Abaházi Presszóig tudják hívni a kívánság műsort, ahol üzenhetnek azoknak, akik igazán fontosak önöknek. A 0620-22-22-122-es számot lehet használni, ide küldhetik az SMS-eket is. Ha valaki nem jut be a mai műsorba, ne izguljon, holnap pénteken a héten még utoljára egyszer lesz kívánság műsorunk. Jó estét!
1: Jó napot, van kívánság műsor?
0: Igen, mondhatod a nevedet.
1: Benjamin vagyok.
0: És kinek szeretnél meglepetést adni?
1: Hát apukámnak szeretnék meglepetést adni, meg anyukámnak, hogy nagyon szeretem őket.
0: Együtt fogtok nyaralni, és hogyha igen, akkor mik a tervek, hova mentek?
1: Igen, megyünk Romániába horgászni igazából.
0: Ez nagyon jól hangzik, és te fogsz egy kicsit esetleg táborozni is valamikor?
1: Igen, megyek foci táborba.
0: Na hát, hogyha szereted a focit, akkor a most következő időszak a VB miatt különösen izgalmas lesz a számodra. Pink énekel a kívánság műsorban ezzel a slágerrel. Köszöntöm meg a szüleidet, téged és az edzőstársaidat is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét, önnek is sikerült bejutni a kívánság műsorban. Ez a jó hírem, mára.
1: Jó estét kívánok. Számba szeretnék kérni az egyik kolléganőmnek a lehetséget.
0: Igen, jöhet a bemutatkozás. Kivel beszélek?
1: Betty vagyok. Kolorpászból szeretném kérni Buskú Henikének. Csak kicsit boldogabb akartunk tenni ezzel a zenével, ugyanígy.
0: Mesélsz egy picit arról, hogy mit csináltok ott ebben a gyárban?
1: Egészségügyi termékeket gyártunk.
0: Örülök, hogy hívtál, nagyon jó munkát nektek, kitartás a mai naphoz, és hát egy olyan slágerre esett a választásunk, ami olyan, mint hogyha beleharapnánk egy nagy vattacukorba, ez John Paul Young és a Love is in the Air.

0: Agrorádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan átadom a terepet az Abaházi Presszó csaposának, Abaházi Csabának, és éppen ezért ilyenkor már mindig hangsúlyozom, hogy holnap pénteken a héten utoljára még lesz kívánságműsorunk, tehát nem szabad szomorkodni, hogyha valaki nem ért el. Legyen kedves holnap pontban 6-kor csörgetni a 0620-22-22-122-es számot. Jó estét kívánok, ön még belefér.
1: Jó estét kívánok. Szeretnék kérni egy számot a feleségemnek, megoldható esetleg?
0: Persze, kivel beszélek, a keresztneved árul, de kérlek.
1: Ferenc vagyok.
0: Hogy hívják a párodat? Mi az ő keresztneve?
1: Angelika.
0: És mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hát, hogy kitartás a borsóputolás, már nem sok van belőle.
0: Kitartás a micsodához?
1: A borsóputoláshoz már nem sok van belőle.
0: Ja, borsóputolás, és mi készül belőle? Leves vagy főzelék?
1: Hát szerintem leves lesz, valószínű.
0: Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, borsófejtéshez és aztán a főzőcskézéshez is szólnak a háttérben a szuper jó retro slágerek. Nem hagyunk magatokra titeket. Mike Oldfield zenél, ez a Two Friends.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jön a kocintós a Retro Rádióban. Én ezzel a szupervidám slágerrel adom át a terepet a Baházi Csabának.
1: Csóró gyerek vagyok délelőtt, de ma este felhúzom neked a szép cipőt.
0: A kívánság műsorban holnap pénteken utoljára még feltétlenül találkozunk. Szeretettel várom, hogy beszélgessünk egy jót. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. 1 este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
9: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig 1/2 kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
10: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
11: Nem, pont fordítva.
10: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
11: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
12: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
13: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
14: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után...
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Plusz forrás jut a kórházaknak a klímák rendbetételére. Holnaptól már csak néhány vármegyében lesz tűzgyújtási tilalom. Kezdődik a futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Évek óta jelentősen alulfinanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések az ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Szlovénia feloldja az ideiglenes határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A döntés szerint az okmányellenőrzést más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. Azt egyelőre nem közölték, mikor lép hatályba az új rendelkezés. Szlovénia 2023. októbere óta tart fenn átmeneti ellenőrzést a határokon. Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította az országot és a Schengeni övezet további 8 tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. Feloldják a tűzgyújtási tilalmat holnaptól a fővárosban és további 10 vármegyében, 6 vármegyében viszont érvényben marad. A Nébih közlése szerint az elmúlt nap esőzései miatt megszűnt a fokozott tűzveszély Budapesten, valamint Békésfehér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyékben. A Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Hámori Máté, Liszt Ferenc díjas karmester. Nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Szia, köszönöm a meghívást!
1: Az hol dől el, hogy az emberből karmester lesz? Mert azt mondjuk, nem tudom, egy gyerekkorban valaki nem tudom, hegedülni szeretne, gitározni, dobolni, de van olyan gyerek, aki azt mondja, hogy én karmester szeretnék lenni.
2: Képzeld el, van, de nem én voltam az a gyerek, de van ilyen. Van ilyen. Én evőpálcikával vezényeltem 6 évesen, az már gyanús volt a szüleimnek azért, ilyen kínai pálcikával. De, hát azt mondjuk,
1: de minek a hatására? Vagy kinek a hatására?
2: Hát ilyen fura módon nem volt babysitterük, és elvittek egy Mozart Requiemre 6 éves koromban. Uh-huh. A zeneakadémiára, ez remek ötletnek tűnik így elsőre is. Kobayashi Kenichiro vezényelt, és rettegett anyám, hogy mi lesz, de végül is ilyen tátott szájjal.
1: Rettegett, hogy mi lesz, hát végül is.
2: Hát egy Mozart Requiemet.
1: Hát jó, de mi lehet egy komoly zenei koncerten, érted? Vagy egy előadáson.
2: Botrán csinál a gyerek.
1: Ja, úgy, aha. Tehát nem attól retteget, hogy veled mi lesz, hanem hogy az előadáson mi lesz.
2: Nem, hogy én szájszégyent hozok a fejükre. Aha. De végül is nem, mert nagyon tetszett, vagy így megfogott, és akkor utána otthon emlékszem, ilyen Strauss lemezeket hallgattunk, Johann Strauss, és azt vezényeltem. De ekkor még azért nem dőlt el, tehát az a kérdésed az, hogy mikor dől el, hát ilyen mostanában, 43.
1: De hát ideje azért

0: Nálad neked nem úgy van, hogy az ember csak kiáll, és akkor fog két
1: emelő pálcikát. Nem, de attól, hogy valaki elkezd vezényelni, vagy ezt tanulja mondjuk, az nem jelenti azt, hogy karmester is lesz, tehát ezt az élet dönti el.
0: Aha. De volt már itt karmester, vagy olyan ember, aki foglalkozik ezzel?
1: Tud, vagy szokott brácsázni, ez a brácsásnak a tankönyvi meghatározása. De
0: a Bújtor Balázssal beszélgettem csak teljesen más ügyben, és akkor ő kiderült, hogy ő azért ezzel is foglalkozik. És tőle is ezt kérdeztem, hogy mit kell tudnia pluszban egy karmesternek azokhoz képest, akik mondjuk, akikkel te szembeállsz és vezénylesz neki?
1: Hát ugye annyi a különbség, én mindig azt a hasonlatot mondom, mint a rendező meg a színész közt. Tehát a színész tudja a saját szövegét, aha, és jó esetben. A többiekét ritkább esetben, az egész kontextus még ritkább esetben, és azt, hogy mit kéne látni a nézőnek, azt pedig valószínűleg nem tudja a színész. Viszont a rendező jó esetben ezt mind tudja. Az összes szöveget tudja, azt, hogy hogy kell az egésznek összeállni, egymással milyen az interakció, és mit lát a néző. Én azt látom, vagy azt hallom, amit a közönség fog hallani, és ezért én vagyok a külső fül a band. Úgyhogy nekem az a feladatom, hogy az egész végeredménye az klassz legyen.
0: De akkor ezek szerint te a mindenkinek a kottáját ismered? Tehát, hogy az összes zenész, aki veled szembe ül, az igen, tudod, hogy tehát nem látványra, tehát nem a kotta alapján mondod meg, hogy hibázott, hanem fűre? Ha valami nem a helyén van?
1: Igen, ez lenne a feladat. Tehát ugye a kevés olyan karmester van, aki 100-100-ból 100-at meghal a problémából. Ez is egy tanult dolog, hogy először még semmit nem hallasz, meg aztán egyre többet meghallasz, mert azért nagyon a fülnek szét kell ezt szálazni. De annyira sok szólam van, tehát vannak partitúrák, amik 40-50 sorosak. Az 40-50 különböző szólamot jelent. Azt neked egy időben kellene szétszálazni, meghallani, azt nem fog elsőre menni, de az ember ezt megtanulja, és akkor szépen a rutinnal kialakul. És nyilván nem csak a hiba miatt érdekes ez, hanem amiatt is, hogy valaki túl sok, vagy túl kevés, aha, vagy nem hallatszik eléggé, vagy túlságosan hallatszik, vagy esetleg nem abban a tempóban, nem abban a hangszínben játszik. Tehát ez egy nagyon finom hangolás.
0: Tehát egy hangmérnök is vagy.
1: Alapvetően hangmérnök vagyok, igen. Hangmérnök és pszichológus, csak az ugye már a koncerten nem annyira látszik, mert az a próbákon kell.
0: Na de hogy neked meg kellett tanulnod valamelyik hangszeren ahhoz, hogy karmester lehess? Tehát, hogy ez milyen alaphangszer az alapkövetelmény ahhoz, hogy az ember karmester lehessen?
1: Hát igazából zongorázni kéne tudni mindenkinek. Nem mindenki tud, de az lenne, mert hogy ugye le kell tudnod zongorázni az egész partitúrát. Tehát ott van ez a 40-50 sor, és azt össze kell hoznod a két kezedbe. Ez egy tantárgy például a Zeneakadémián, de amúgy is hasznos, mert amikor operákat tanulok például, akkor magamat kísérem, és otthon boldogítom a családot az, hogy én éneklem az összes szólamot. Úgyhogy a zongora az elengedhetetlen, nekem is az volt a főhangszerem, de azért nem baj, az ember más hangszeren is meg tud szólaltatni egy-két csúnya hangot, mert akkor tudom, hogy ők mégis azért nagyjából fizikálisan mit éreznek, miben vannak benne. Úgyhogy én már felnőtt fejjel kezdtem hegedülni, tanulni, meg nagyon-nagyon minimálisan kürtölni, de ezeket azért nem reklámoznám, mert nem biztos, hogy bárki meghallgatná, hogy én hogy szólaltatok meg egy kürtöt.
0: Tehát ezek nincsenek olyan szinten, hogy te kiállj velük közönség elé.
1: Az én esetemben nem, de volt a történelemben olyan karmester, aki állítólag minden hangszeren meg tudta mutatni, amit kér.
0: Annak hogy örülhetnek a zenészek?
1: Hát attól nagyon félhetnek a zenészek, vagy alapvetően nem szeretik, ha a karmester megmutatja. Több okból sem, inkább mutassa meg a pálcával, hogy mit szeretne. Legrosszabb esetben mondja el, hogy mit szeretne, de nem feltétlenül a hangszerükön mutogassa, bár sokszor egyszerűbb, de azért a karmesternek nem ez a feladata.
0: Ahhoz, hogy egy karmester jó karmester legyen, milyen készségekkel kell rendelkezni, vagy mihez kell, hogy neked tehetséged legyen, hogy te ebben a szakmában kiemelkedően jó legyél?
1: Hát ez egy sok tényezős dolog. Szerintem fontos, hogy az emberekkel tudjál bánni. Tehát jól kommunikálj. Meg legyen elég bölcsességed a helyzetek megoldásához, mert azért ez egy elég kiemelt helyzet. Az zenészek öntudatosak, sokszor igazuk van. És akkor,
0: sokszor?
1: Hát elég sokszor igazuk van. Általában a zenészeknek igazuk van. Akkor ezteket hogy kezeled? A feszült helyzeteket, mikor a zene karban van feszült, amikor veled szemben van valami éles helyzet. Ezeket úgy kell tudni lereagálni, hogy a végén együtt kell mozognunk, tehát a végén együtt kell valamit létrehoznunk, tehát ez pedagógia, pszichológia. Kell hozzá nyilván egy zenei képesség, az, hogy legyen egy elképzelésed arról, hogy mit akarsz hallani a végén. Kell, hogy legyen érzéked a közönséghez, mert hiába vagy nagyon jó zenész, nagyon jó pszichológus, hogyha a közönség egy merő, ilyen kataton unalmat él át, amikor te a színpadon vagy, az megint csak nem jó, tehát a közönséghez is érteni kell. Ez ilyen kicsi multitalent feladat. Exhibicionistának is kell lenni azért valamilyen szinten, mert a közönség azt szereti, nem szereti a visszahúzódó típusú színpadi embereket. És hát kell, hogy imádd, amit csinálsz. Az nagyon fontos, mert az a színpadról sugárzik.
2: Mondtál most nagyon sok olyan dolgot, amire egyből vissza tudtam volna kérdezni, de hát ez a műsor erről szól, hogy ezeket a dolgokat most megbeszéljük. Jó, kis szünet után folytatjuk Hámori Mátéval itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hámori Máté, a mai beszélgető társam. Azt mondod, éltél ezzel a hasonlattal, hogy a karmester tulajdonképpen olyan, mint a rendező, hogy mindent tudnod kell, amit a veled szemben ülő zenészek tudnak, hogy ki tud belőlük hozni azt, amit a közönség majd meg fog hallani. De a rendezők kiválasztják, hogy kivel szeretnek dolgozni. Egy zenekarban a zenekari tagságot te állítod össze? Te mondod, hogy kivel szeretnél szembeállni? Ki...
2: Általában nem. Ugye? Tehát, hogy a vendég vagy valahol, akkor nem. Ha van egy olyan zenekar, amit te vezetsz, és mind az én esetemben van egy ilyen, ugye a Danubia zenekar, igen, akkor azért van egy picit több mozgástér, de alapvetően ezt nem váltogathatod így heti szinten, hanem van egy csapat. És a csapatot kell fölépíteni, és ez egy évek hosszú munkájának az eredménye, hogy van egy olyan csapat, akik együtt nagyon jól tudnak működni, és aztán mellesleg veled is nagyon jól tudnak együttműködni, vagy akár melyik karmesterrel, aki oda jön. Ezeket így építgetni kell. Ez egy hosszú-hosszú folyamat, amíg megtanuljuk egymást. Tehát vannak dolgok, amiket én csak mondjuk 10 év alatt értem el a Danubia zenekarnál, olyan zenei típusú dolgok, amiket aztán elkezdtek csinálni, meg elhinni. Tehát ez egy lassú történet. Ezt viszont van, amikor az ember vendégségben megy, most például Bécsben voltam egy koncerten, és ott egy nemzetközi zenekar volt, ott adottság volt minden, ott azt kell szeretni, ami van, és ők is szeretnek téged, mert új vagy, szeretnek, amikor jössz, szeretnek, amikor mész. Tehát ez a legjobb vendégkarmesternek lenni, kétszer örülnek neked, amikor jössz, meg mész. Kicsit nehezebb, amikor állandó bandával dolgozol, mert akkor azért egy idő után magadat is ismétled, és ebben kell kreatívnak lenni, hogy ne legyél azért dögunalmas a zenekarod számára se.
1: Az, hogy egy zenekar mekkora, az befolyásolja az, hogy mondjuk téged hívnak. Tehát van a Danubia zenekar, az hány fős?
2: Hát ugye mi állandóan 60-an vagyunk körülbelül, akik állásban, de vannak nagyobbak is, most legutóbb a Kurták 100-on játszottunk, ott 104-en voltak a színpadon. Aha.
1: De akkor értelemszerűen, ha téged vendégségbe hívnak, akkor egy ugyanakkor a zenekarhoz hívnak? Mert hogy abban van neked egy gyakorlatod?
2: Hát hívhatnak kisebbhez is, előfordul, hogy kamarazenekart vezényelek, az operában is szoktam dolgozni, tehát nagyon változó, hogy hova. Metál együtteshez még nem hívtak, de
1: hát ott
2: állok elébe.
1: Viszonylag ritkán vannak karmesterek, igen.
2: Bár minden van más már, szóval.
1: Hát olyan van, igen, hogy összeműködnek, összedolgoznak.
2: Igen. Tehát mi nekünk is azért a repertoárunkban mindenféle zene van. Igen. És nagyon sokféle előadóval dolgozunk együtt, az elektronikus zenétől a jazzen keresztül a hard rockig, tehát nagyon sokféle
1: és
2: dolog.
1: És olyankor is mindig kell a karmester jelenléte?
2: Rendszerint igen, de nem feltétlenül. Tehát vannak azért egyszerűbb történetek is, ahol nem biztos, vagy ahol takra kell játszani, mert olyan a szett, de általában kell a karmester.
1: Ha már itt tartunk, ez egy ilyen nagyobb zárójel, de ez engem mindig érdekelt. Ha a karmester aznap, amikor az előadás van, azt mondja, hogy elnézést, én nem fogok tudni ma menni, mert nem tudom, átment rajtam a villamos, bármi történhet, jó, ilyen ne történjen, de bármi történhet, és egyáltalán nincs a városban sem a környéken egy karmester, aki ráérne. A zenekar le tudná játszani? A partitúrák alapján?
2: Nagyon sok mindent le tud a zenekar. Egy jó zenekar nagyon sok mindent le tud játszani karmester nélkül is. Tehát az, hogy lejátsza a darabot, arra nagy esélye van. Attól függ, mi a darab. Ha Stravinsky tavaszi áldozatáról van szó, azt nem fogják tudni karmester nélkül soha lejátszani.
1: Az
2: hát akkor rengeteg tempó meg ritmusváltás van, amit mondjuk 100 ember nem fog tudni együtt megugrani.
1: Ja, és akkor ott az a karmester feladata, hogy megmutatja a tempót mind a 100 embernek.
2: Így van, de amikor egy Vivaldi 4 évszak, amit oda-vissza tudnak 100 játszottak a zenészek, és aminek viszonylag egyszerűbb a zenei struktúrája, azt valószínűleg le tudják játszani karmester nélkül is bármikor. Tehát nagyon függ attól, hogy melyik darabról van szó, és azért vannak darabok, ahol egyáltalán nem kell karmester, viszont vannak darabok, amiket el tud játszani valahogy a zenekar, de nem lesz az a flow élményed hallgatóként, mint hogyha van egy erős irányítás, és valaki mégis az egészet összefogja, hanem úgy billegni fog egy picit, és azért egy ilyen műfajnál az nem biztos, hogy a legjobb.
1: Mikor alakult ki, hogy a karmester az mindig háttal áll? Hát nyilván neked a zenekarral kell szemben állni, de valahogy mindig azt éreztem, hogy szegény karmester hát nem tudja, hogy éppen milyen közönségreakciók vannak.
2: Valószínűleg ez úgy alakult ki, hogy ez nem volt egy létező szakma, hanem ez menet közben alakult ki, a csembalistából leginkább, vagy az első egedűsből. Két vezetője volt régen a zenekaroknak, még Mozart előtti időben, a csembalista, meg az első egedűs. Mind a kettő középen van nagyjából, a csembaló az középen volt, és valószínűleg úgy nézett ez ki, hogy csembaló mellett ült a zeneszerző, vagy a kapellmeister, és felállt időnként, hogy a távolabbi zenészeknek is mutatassa a tempót, és ebből ebből ott maradt aztán, hogy a csembaló kikerült alóla, állva maradt, rájött, hogy ez is sokkal egyszerűbb, mert nem szól a pálca, és akkor így történt az, hogy a zenekar viszont muszáj, hogy félkörben legyen, mert hogy egymást kell, hogy a zenészek érezzék, lássák, akkor tudnak jól együtt játszani, a karmester meg egy ilyen, hát van egy csúnya vicc, amit most nem mondok el, hogy mire hasonlít a karmester, hogy ugye, hát vele biztonságosabb, de nélküle jobb a dolog. Ez egy klasszikus vicc a karmesterről. De hogy tény is való, hogy a biztonsághoz nagyon erőteljesen hozzátartozunk, de remélem, hogy azért az élvezethez is, már ami a közönséget illeti.
1: Aha. Megint egy rövid szünet, és folytatjuk. Hámori Máté a vendég itt a Retro Rádión, az a Bázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hámori Máté karmesterrel beszélgetünk. Volt egy olyan mondatod még az első körben, hogy a karmester... Nem biztos, hogy szó szerint idézlek, elnézést kérek, de hogy a te víziód, vagy a karmester víziója, elképzelése az, amit aztán később a hallgató hall. Tehát, hogy te tudod azt, hogy mit szeretnél kihozni egy adott műből, vagy a zenekarból. Én meg mindig azt gondoltam, hogy az ott van, le van írva, benne van a partitúrában, ez hogy mit kell a nézőnek hallania.
2: Ez abszolút így van, tehát ez olyan, hogy amikor azt mondják, hogy az nem tudom, XY rendezőnek a Shakespeare-je. Aha. Hát azért ez nem teljesen így van, azt a Shakespeare megírta, hogy a Hamletben mi van. Viszont azért annak az interpretáció nagyon sokféle lehet. Hogy ugyanazt a szöveget, akár ugyanabban a fordításban hányféleképpen adják elő, hányféleképpen rendezik, és ez így van egy Beethoven szimfóniával is. Nekem nincs Beethovenem. Uh-huh. Én nekem maximum van egy felelősségem, hogy egy adott pillanatban a Beethoven szimfóniát hogy fogjuk interpretálni, és milyen lesz.
1: De az, mennyire térhetsz el, mondjuk tempóban, hangnemben? Nyilván nem.
2: Hangnemben nem, a hangok azok adottak. Tehát ez, pont azért mondom ezt a hasonlatot, mert amint a szöveg, az, hogy ó Rómeó, miért vagy te Rómeó, ezt nem lehet fordítani, nem lehet azt mondani, hogy ó Marcika, miért vagy te Marcika, mert nem úgy hívják a szereplőt. Tehát azt fogod mondani, hogy Rómeó, azokat a szavakat fogod mondani abban a sorrendben, azokat a hangokat fogod játszani abban a sorrendben, azokon a hangszereken valószínűleg, de hogy mennyi van egy hangszercsoportban, 10-es segedű vagy 8, hogy azok állva játszanak, vagy nem, hogy van elrendezve a zenekar, milyen tempókat veszünk, mennyit várunk a szünetek közt, egy tételben melyik részt emelem ki, melyik kap egy kicsit több hangsúlyt, melyik kicsit kevesebbet. Ez már egy olyan árnyékolás technikai kérdés, mintha lenne egy színeződ, ami minden részlet ott van, de hogy te azt hogy színezed ki, az két embernél nem lesz tökéletesen egyforma. És két karmesternél nem lesz tökéletesen egyforma két Beethoven szimfónia.
1: És az, hogy neked ez... Tehát, hogy te most egy adott darabból mit fogsz kihozni, azelőtt van valami közvéleménykutatás? Tehát, hogy mi az, ami miatt mondjuk változtatsz azon, amit mondjuk a közönség megszokott, vagy ami az általános?
2: Nem a közvéleményt kutatjuk, hanem ez azért érdekes, mert tulajdonképpen a zeneszerzővel beszélgetünk, ilyen nagyon lilának hangzik, de hát most is van nálam egy kotta, és nem azért hoztam, hogy felvágjak, hanem mert a szabad idejemben tudom tanulni.
1: Igen, hoztál egy könyvet, és azt hittem, hogy nekem hozol valamit, és aztán belelapoztál, csupa kotta van benne, ezt nekem hiába hozod, és nem azt gondolod, hogy beszélgetés közben te azért olvasgatod? Nem.
2: Nem, csak amikor jövök A-ból B-ből, akkor azok jó kis ilyen 10 percek, szóval hogy az van, hogy benne van minden, és én kinyitom ezt, és most Beethovennel beszélgetek, és megkérdezem tőle, hogy Ludwig, itt mire is gondoltál? Ezt vajon így kell csinálni, vagy úgy? És végig gondolom, hogy lenne, hogy ezt a témát emeljem ki, vagy a másikat. Itt rövid hangokat játszunk, vagy hosszabbakat.
1: De ez nincs egyértelműen leírva, nincs lekottázva, hogy neked azt hogy kell, vagy a zenésznek hogy kell, röviden, hosszan.
2: Te figyelj azt, hogy a hatalmas szerelemnek megemésztő tüzebánt, hogy ezt érezzük, hogy ennek mi a lüktetése, de ezt mondhatod így is, hogy a hatalmas szerelemnek megemésztő tüzebánt, meg úgy is mondhatod, hogy a hatalmas szerelemnek megemésztő tüzebánt. És akkor már kétféleképpen adtad elő, de ugyanazokat a szavakat mondtad. Nem? Tehát egyfelől igen, le van írva, másfelől nem egyértelmű. Tehát az, hogy annyira finom az emberi érzékelés és az emberi fül, és annyira pici különbségeket meghal, hogy ezeket a pici különbségeket már nekem kell beállítani. És ez a sok pici különbség egy nagy-nagy különbséget ad a legvégén, a jó előadás, a kiváló meg a pocsék között.
1: Azt lehet-e úgy hangolni ezeket a dolgokat, hogy te úgy beszélgetsz ezekkel a komoly zenei szerzőkkel, hogy az, aki végül hallgatja, az nem feltétlenül komoly zene rajongó. Tehát, hogy én tudom, hogy neked ez egy ilyen nagy vállalásod, hogy eljutatni ezt a szép zenét olyanokhoz is, akik nem feltétlenül nyakkendőben járnak zenét hallgatni.
2: Abszolút el lehet, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a klasszikus zenét mindenki szereti, csak nem tud róla feltétlenül, és a klasszikus zene annyiban különbözik a retro rádión eljátszott zenéktől, hogy régebbi. Ennyi a különbség. És kiszelektálódott.
1: Tehát akkor az az igazi retro.
2: A legretróbb az, amit mi csinálunk, de ott már ki van szelektálva, és csak a legjobb marad fönn, tehát mint a hegylakóból csak egy maradhat, tehát nem csak egy, de mondjuk kevés maradhat életben. És ezekből a zenékből is ki fog szelektálódni néhány, amit majd mondjuk 50-60 év múlva is fognak még játszani. Mi mindenféle zenét játszunk, csak az a szerencsés helyzetünk, hogy 400 évből meríthetünk. És ez az egész ez egy egység, és Beethoven meg Mozart ugyanott helyezkedik el valahol, mint az LGT, embereknek csinálnak zenét, és aztán az idő eldönt, Petőfit szoktam mindig idézni, hogy az idő igaz és eldönti, ami nem az, hogy az szépen kiszelektálja azt, amire az embereknek nincs szüksége. Úgyhogy igazából mi csak egy szélesebb repertoárt adunk, all in one tulajdonképpen a zenekarunk, mert van mostani zenénk is, és játszunk 400 éveset is.
1: A mostani zenéket, maradjunk a retro hasonlatnál, ugye viszonylag nem biztos, hogy jó vennék ki magát, ha mondjuk a retro zenék mellé mi oda tennénk a mai divatos, nem tudom, techno zenéket, csak mondok valamit. A mai szerzők, komoly zenei szerzők műveit simán be lehet illeszteni a sorba, Mozart, Beethoven is még sorolhatnánk mellé?
2: Be kell illeszteni, mi elég sokat szoktunk játszani, meg kell próbálni, van ami jó, van ami nem jó, van amit megért a közönség, van amit szeret, van amit egyáltalán nem. Van olyan, amit nehéz megérteni elsőre, mint ahogy azért a Pink Floyd is mikor megjelent, nem biztos, hogy mindenki értette, hogy miről van szó, és aztán mégis valahogy ott maradt.
1: Igen.
2: És nagyon sok ilyen szerző, meg sok ilyen zene van, és aztán tényleg az idő dönti el. Nekünk az a felelősségünk, hogy a lehető legjobban előadjuk, és nekem meg az, hogy válogassak az új zenék közt, hogy mi az, amit le tudok nyomni még a kedves közönség torkán, és mi az, amit már nem érdemes megpróbálni. És azt van egy-kettő, ami megragad. De hát most képzeld el azt, hogy most ismerjük a 18. században Mozartot, Haydn-t meg Beethoven, hát ott pontosan 500-szor annyi zeneszerző volt, mint ez a három, és ezt a hármat tudjuk most, a többi 500-at nem.
1: A zenészekkel, akik jönnek ide, általában könnyű zenészek, akik itt szoktak ülni, azt szoktuk beszélni, hát főleg a retróban, hogy viszonylag nehéz, vagy volt egy idő, amikor nehéz volt az új dalokat átverekedni a közönségen. Tehát akik elmentek szórakozni, zenét hallgatni, azok azt várták, hogy az ismerős dallamokat kapják meg. Mi a helyzet nálatok? Tehát mennyire vevő az új dolgokra a komoly zenei közönség? Tehát, hogy ott is biztos vannak slágerek, tehát a Vivaldit játszani kell, mert azt mindenki szereti, de mennyire könnyű lenyomni a torkán a közönségnek azt, hogy ma is születnek érvényes és nagyon-nagyon klassz művek?
2: Nagyon nehéz, ezt ki kell találni, hogy ezt hogy csinálod, meg hova rakod be. Tehát teljesen megértem a ti problémátokat is, hogy azért három sláger közé berakni valamit, amiről én azt gondolom, hogy egyébként tök jó, de nem ismeritek.
1: Igen, ugyan, akkor mennek ki sörére.
2: A Fókusz együttesnek a Hókusz Pókus című szám az tök jó, de hogy ki egy létező egyébként, és tényleg rohadt jó szám, de senki nem ismeri, most berakod egy lejátszási listába, veszélyes.
1: Igen.
2: Hát nálunk is ez van, hogy nagyon veszélyes, de becsempészek én is ilyen szendvicsekbe, Beethoven mellé, Csajkovszki mellé becsempészek, és beszélek róla. Ez sokat segít a közönségnek, hogyha egy picit el is mondom, hogy mi fog történni, vagy mi az. Mert amit ismerünk, attól nem félünk, azt szeretjük, azt várjuk, és az így van a klasszikus zenében is, hogy azt várják, amit kísérői zenét, bármennyiszer Csajkovszki szimfóniát, bármennyiszer meghallgatják, mert már ismerik, máshogy viszonyulnak hozzá. Az ismeretlen a sokkal több energiát igényel a befogadott, és arra figyelned kell. Ez nem dudorászod a kocsiba, hogy jaj, ez a kedvenc számom, hanem hallgatod, hogy mi ez, és oda kell rá figyelni.
1: És ráadásul azt csak a koncerten lehet megismerni, tehát hogy nincs az, hogy otthon hallgattam egy, nem tudom, valamelyik lejátszón egy...
2: Igen, egy vannak olyanok, akik fölkészülnek, és akkor, mert ez csomó minden fönt van egyébként, tehát meg lehet hallgatni, de azért ez nagyon ritka, tehát kinek van erre ideje, hogy elmegyek egy koncertre, és még előtte meghallgatom YouTube-on vagy Spotify-on azt, amit fogok hallgatni, azért ez viszonylag ritka.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk Hámori Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az a Házi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ámori Mátéval beszélgetünk. Én is szeretem a komoly zenét, de azt gondolom, hogy ahhoz köze van annak, hogy idősödöm. Tehát, hogy valahogy meg kellett érnem rá. És valahogy nagyon a populáris komoly zenékkel kezdtem el ismerkedni a komoly zenével. Pedig édesapám, aki most már 86 éves idén, világéletében, jó, persze hallgatott Beatles-t is, de ő világéletében hallgatta a komoly zenét is, még amikor együtt éltünk akkor is, és fütyülte is, nem? De valahogy nem maradt meg. Mostanában meg megőrülök, hogy meghallok én is bizonyos dolgokat, ami tetszik a komoly zenében, pedig alapvetően rockzenét hallgatok.
2: Hát én is rocker akartam lenni gyerekként. Hát én rockbandát akartam, azt éreztem, hogy azzal jobban lehet csajozni, de aztán végül is erről így lemaradtam, és maradt a klasszikus zene, mert annyira behúzott, hogy valahogy annyival mélyebbnek éreztem, de közben megmaradt a szerelmem a könnyebb, vagy a, nem szeretem ezt a könnyű komoly, mert ez egy hülyeség szerintem. Tehát a mai műfaj.
1: Szomorú,
2: vagy,
1: vidám.
2: Nem, de nem semmi köze ez. Szomorú, hát a Jankovics Péter szoktam mondani, a szomorú szamurája Kozsoltól. A szomorú.
1: Ebben egyetértünk, igen. Na, de igazából most nem magamról szerettem volna beszélni, csak ehhez kapcsolódóan egy kérdés. Amit én mindig ezt gondoltam, hogy a komoly zene, bocsánat, én használom ezt, hogy ez valahogy mindig az idősebb korosztálynak a szórakozási formája volt.
2: Van ilyen, hogy meg kell ráérni, tehát ez tök legitim, és abszolút érthető, és nem véletlen az, hogy mindig is azért az idősebbek ültek a koncerteken. Én azért kitűztem célul, hogy a 60-70 pluszból jöjjünk lefele a közönség átlag életkorát tekintve, és ez sikerült is. Tehát most már eljössz egy Danubia koncertre, akkor azért fogsz látni dúshajzatú, sötéthajú embereket is, sőt, néha gyerekeket is fogsz látni, nagyon sok gyerekprogramunk van, ami kimondottan nekik szól.
1: De vannak olyan, kifejezetten olyan darabok, amelyeket mondjuk a gyerekek könnyebben fogadnak be, vagy akár a fiatalok?
2: Előadásokat kell csinálni. Én előadásokat csinálok, 45 perces előadásokat, ami 4 éves kortól van, ami 4 éves kortól van, ami csak 6, van, ami 8 éveseknek való, de kimondottan nekik szól. Klasszikus zene az alapja, de van egy csomó műfaj, van benne tánc, van benne irodalom, van benne interakció, van benne váratlan, rengeteg humor van benne, nagyon sok nevetés, és egy csomó zene. Van például most idei bemutatunk volt a Mindenüzű koncert, ott például van olyan szám, ott Rezső csinálta meg az arranzsokat és az átiratokat, hogy egy harmónia menetet végig követünk a reneszánsztól egészen a mostani számokig, és a végén lesz belőle egy kalákaszám, de van olyan is, amikor a magyar népdalt meg a Szódapopot, a K-pop Démonvadászok című opuszból hozzuk össze, mert hogy mind a kettő pentaton, tehát egy csomó kapcsolatot lehet mutatni a gyerekeknek, és észre vétlenül bevezetjük őket ebbe a világba. Tehát ebben mi nagyon szerintem eléggé aktívak vagyunk. Van is egy fesztiválunk, a Kalandra Fülfesztivál, meg iskolákba is járunk, tehát hogy azért ez egy nagyon fontos missziónk. A felnőtteket meg ugyanígy lehet bevezetni, csak őket már nem a Szódapoppal, hanem más sok szöveggel, sok nevetéssel, mint a Zene gyűlölő című előadásunkban. Én abszolút hiszek ebben.
1: Működik. Mondjuk én műsorvezetőként találkoztam már veletek Óbudán, de közönségként pont egy zenegyűlölő kapcsán láttam én is a csapatot a Round Colosseumban, amivel tényleg ez volt, hogy én ott felfedeztem olyan dolgokat, hogy de érdekes, hogy nem véletlenül állnak hátul biztos, nem tudom, a nagy bőgősök, és hogy ha ezt felcserélnénk, akkor valószínűleg teljesen másképp szólna. Tehát, hogy egy csomó minden jött akkor, vagy jöttem rá. De hogy mennyire kell például, ha mondjuk fiataloknak adtok elő, figyelni arra, hogy az ő figyelmük ma már ilyen 2-3 másodperc.
2: Tehát, hát erre figyelni kell, hogy ez főleg a socialben, amikor ott jelenünk meg, akkor nagyon érdekes, hogy tudunk egyáltalán megjelenni ennek a korosztálynak. Amikor a gyerekekhez megyünk, ez tök érdekes, mert nagyjából az okostelefon előtti időszakban még, amikor még visszatartják a szülők, már aki, de hogy azért mondjuk azt, hogy 8-9 éves korig általában még visszatartják, ott nincs ezzel probléma. És akkor, amikor ez bejön az életükbe, akkor onnantól van ez a széttöredezett figyelem. Valamit nekik is lehet, tehát ugye a legnehezebb korosztály talán hetedikesek, és volt egy sorozat, amikor csak hetedikesek voltak a koncerteken, de valahogy megküzdöttem vele. De meg lehet őket fogni, meg kell hökkenteni őket, be kell őket bizonyos értelemben vonni, egy kicsit a saját nyelvükön kell beszélni, nagyon sok múlik azon, hogy az ember hogyan fogja meg a hangulatukat, de a zenének is nagyon pörögnie kell, tehát leülni nagyon nem lehet.
1: Eljátszani az ő kedvenceiket a ti felfogásotokban, az segít?
2: Van ilyen is, de mindig próbáljuk azt, hogy azért, hogy mondjam, az értékes zene is menjen be, tehát vagy amit játszunk, az is mindig értékes zene tulajdonképpen, mert én a K-popba is találok tök jó zenéket, amik nagyon jól meg vannak csinálva, tehát az a fontos, hogy lássák, hogy a klasszikus zene az egy ugyanolyan választatott van az étlapon, mint az általuk hallgatott zene, vagy amit a szüleik hallgatnak, vagy. Tehát, hogy az is egy választható opció, az nem valami elzárt világ, amihez nagyon nagy tudásra van szükség, hanem az is egy opció. Nem valószínű, hogy ezt fogja tömegesen választani a gyerek. Viszont ott marad a kis agyában, amikor egy Mozart Csoki Golyó koncert után eljön, hogy Mozartról már valamit tud. És amikor eljut abba az életkorban, amiben te vagy, vagy egy kicsit még fiatalabb korában, lehet, hogy egy adott élethelyzetben oda tud nyúlni ehhez az elrejtett tudáshoz, és ott lesz neki valamilyen kapcsolata már Mozarttal, és könnyebb lesz elkezdeni az ismerkedést, mint ha semmiből indulna.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk. Hámori Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Marad a babaváró hitel moratóriuma, megnyílt az ünnepi könyvhét, kezdőrugás, indul a 23. futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. A könyvpiac szabad működésének garantálását ígérte az ünnepi könyvhét megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán arról beszélt, széles körű egyeztetést kezdenek a szabályozásról minden érintettel. Egyebek mellett megvizsgálják az e-könyvek és hangos könyvek áfa kulcsát, és állami könyvvásárlást támogató programot indítanak a pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. A 97. ünnepi könyvhetet David Szalai, magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Magyar tulajdonú Bob Tail lett a világ legszebb kutyája. Jack a Bolognában rendezett világkiállításon csaknem 60 ország négy lábúit megelőzve szerezte meg az első helyet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajta tiszta ebb vett részt. Magyarország az 5. legtöbb kis kedvencet nevező államként képviselte magát a programon. Ezekben a percekben megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság a Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-ei döntővel zárul. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idő
0: Hit legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Hámori Máté Liszt Ferenc díjas karmester, az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetője. Néhány perc, és folytatjuk vele a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hámori Mátéval beszélgetek, Liszt Ferenc díjas karmester, akivel... Hát én most megpróbálom megfejteni tulajdonképpen azt, hogy a komoly zenének kell-e annyit változni, mint amennyit mondjuk a könnyű zene változott. Tehát a könnyű zene és talán a retro sikere az, hogy a könnyű zene az nagyon elsilányosodott, vagy nem tudom, hogy ez van-e ilyen szó, de hogy mint hangszerelésben, mint dalszerzés tekintetében azért, meg talán szövegvilágban is nagyon-nagyon...
2: Vagy mindenben.
1: Hát, hogy trélet, én ezt talán kimondhatom. Igen. De hát a komoly zene az változott ennyit, mint amennyit változik a könnyű zene?
2: Hát volt egy nagy válsága a klasszikus zenének így a 20. század elején, amikor a dodekafónia előjött. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak a fontos hangok, amikor egy skálában van néhány nagyon fontos hang, és minden a köré épül. Ezek a királyok, vagy az alkirályok. És van a teljes népi demokrácia, amikor mindenki egyenlő papíron. Ez a 12 fokúság, és ez nyilvánvalóan összefüggően a politikai változásokkal és a 20. század elején jött be. És akkor ez egy olyan zene lett, amit az emberek nem szerettek. És akkor eltávolodott egymástól a kortárs komoly zene, meg az emberek. Ez azóta se sik, ez olyan, mint a Covid, hogy csinált egy ilyen hasadást az előadó művészeten a Covid, és azóta se fort ez össze. Azóta se találtunk egymásra. Mostanában kezdenek a zeneszerzők olyan zenéket írni megint, amiket a közönség szívesebben meghallgat. És ugye nem gondolsz rá, de hogyha Hans Zimmer is, meg ugye a John Williams is a kortárs szerző, sőt a John Williams a legjátszottabb kortárs zeneszerző, és a Jurassic Park zenéje az ugyanúgy kortárs zenének számít, mint az, amit nem szívesen hallgatsz meg. Tehát nagyon sokféle zene van, rengetegféle stílus van, van közte jó, van közte rossz, mint mindig is volt, de van egy ilyen útkeresés, tehát ezt jól látod, mint ahogy biztos vagyok benne, hogy a zenék közt, a mai zenék közt is vannak nagyon jók, csak ugye én is szoktam a Rick Beato-nak például a YouTube izét követni, és ami a slágerlisták elején van, az sokszor sajnos pont a legsilányabb zenei szempontból, de attól
1: tehát
2: még
1: nehezebb
2: vannak,
1: dolg

0: van annak, aki értékes zenét keres, rátalálni a különböző játszási listákon, mint régebben?
1: Hát nagyon nehéz. Egyébként szerintem az algoritmus ezt különösen megnehezíti, hiszen ha nekem is a fiam egyfajta zenét hallgat, és az algoritmus dobálja neki, és lehet, hogy napi 6 óra zenét hallgat a gyerek, de ugyanazt a típusú zenét hallgatja 6 órában, tehát sokkal zártabb a buborék, mint régen, amikor mondjuk el kellett menned egy lemezt megvenni.
0: Igen.
1: És ugyanannyi esélyed volt, hogy kihúzol a lemezek közül egy másik típusú zenét, mint hogy a sajátodat hallgass megint. Most erre szerintem kevesebb esély van. Hogy kezdesz el keresni Spotify-on olyan zenét, amit nem ismersz?
0: Hány éves a gyermek?
1: 17.
0: És neki kötelező a klasszikus zene?
1: Dehogy is nem. Hát ő ilyen japán anime zenéket hallgat. Én nem is tudom, nem tudtam megjegyezni, próbáltam a nevét a szerzőnek. De hát nem, a gyerekeknél semmi nem kötelező. A legrosszabb az lenne, ha rájuk erőltetném azt, hogy zene legyen. Úgyhogy ez teljesen önkéntes.
0: Nekem is van két gyermekem, a nagyobbik 21, és ő vele tudok közösen zenét hallgatni, mert ő ugyanazt a műfajt szereti. A kicsinek is jó ízlése van, csak az nem az én műfajom. Ti tudtok közösen zenét hallgatni a gyermekkel?
1: Hát múltkor pont a fiammal, ő átküldte az ő lejátszási listáját, aha, én meg átküldtem neki az enyém, én is csináltam neki egyet, aha, hogy figyelj, ezek, én nekem ezek a zeném, és akkor megállapodtunk, hogy mind a kettő voltak olyanok, amiket szerettünk, de azért nem vág teljesen egybe, de ez
0: tehát
1: egy
0: nem ültök le együtt zenét hallgatni.
1: Ez egy érzékeny téma. Nem, de ezek így érdekesek, hogy megmutatjuk egymásnak, hogy mi van. A kicsik azok szeretik, mert nincs nagyon más opciójuk, mint hogy szeressék, amit mi hallgatunk.
0: Hát kénytelenek, ezért nagy felelőssége mindig a szülőnek, hogy mit hallgat, mert hogy...
1: Hát te mondtad ugye az előbb, hogy apukád Beatles-t is hallgatott, meg komoly zenét is. Én apám is, vagy az én szüleim is Beatles-t, abszolút azon nőttem föl, és azért is először én könnyű zenével kezdtem, tehát volt egy bandám, sőt két bandám is volt.
0: És ott te mit csinált, milyen hangszeren zongoráztál?
1: Billentyűztem, meg énekeltem ilyetetlen módon, hál' Istennek azt gyorsan abba hagytam. De volt koncertünk is, meg elvonulós, dalírós ilyen...
0: Tehát saját dalokat játszottatok.
1: Saját dalokat is játszottunk, teljesen úgy indultam, mint egy normális gyerek, csak aztán elfajzottam.
0: Úgy indultam, mint egy normális gyerek. Ez jó. Beszélgettem mi korábban olyan komoly zenészekkel, vagy klasszikus zenészekkel, fogalmazunk így, akik ugyanúgy élik az életüket, mint a rockstárok. És én mindig azt gondoltam, hogy az a rockstárok sajátja, hogy buli után, nem tudom, dorbézolás, stb. És aztán ők mesélték, hogy ők képesek ugyanerre, csak hát ugye az nem kerül be az újságokba.
1: Igen. Ez így van. Tehát
0: hogy te ezt karmesterként nem tudom.
1: Én mit tolok?
0: Nem az, hogy átélted-e, tehát hogy átéled-e azt, hogy téged ugyanúgy körberajonganak, hogy nem tudom, kínálgatnak bulit, tehát figyelj, Máté, gyere, ezt kóstold meg, mert ez nagyon jó. Tehát,
1: ugye két helyzet van az én esetemben, tehát a karmester az egy ilyen nagyon, ugye egy négy tagú rock együttesnél ott van egy ilyen végtelen családiasság abban a tekintetben, hogy az általában ők együtt nyomulnak. Én nem nyomulok együtt a zenészekkel, van egy ilyen klasszikus hierarchikus dolog, hogy a karmesternek van egyrészt külön öltözője van, másrészt másik irányba van elhelyezve, mint a zenekar, már harmadrészt nem biztos, hogy jó nekem együtt inni a zenészekkel, mert annak utána, ha én a nagy fegyelmet akarok tartani a következő
0: akkor
1: próbán, akkor az
0: meg.
1: Nehéz. Úgyhogy ezek általában nem működnek, és rajongók, hát vannak csak egy 30 évvel idősebbek, mint a rock and roll rajongók, de léteznek, és felszoktak ismerni, meg szoktak így írogatni, de hát nyilván más ennek a rétegnek az ilyen típusú aktivitása.
0: Igen, csak vannak olyan rajongók, akik mondjuk miattad mennek. Tehát azért mennek, mert tudják, hogy amikor te leszel ott, vagy te állsz ott, akkor valami olyat kapnak, ami egyedi, ami különleges, ami megismételhetetlen, amit csak te tudsz.
1: Vannak ilyenek, hát szerintem azért Facebook csoportjaik még nincsenek, így külön, de léteznek ilyen emberek, igen.
0: De ez az kell, hogy, vagy ez azért van, mert te, ha már a Facebookot szóba hoztad, hogy eléggé aktív vagy a közösségi médiában is? Vagy ez elég volt az, hogy te a színpadon, amit adsz, az
1: elegendő
0: volt
1: aktív,
0: hozzá?
1: Tehát a közösségi médiában most az aktivitás azt jelenti, hogy napi 4-et posztolsz. Az a minimum most, és ezt én nem tudom hozni. Hát ez én már nagyon lusta
0: nem, most
1: is vagyok.
0: Nem is feltétlenül erre gondoltam, hanem az, hogy te blogot készítettél, tehát egy csomó mindent.
1: Igen, mindenre próbálkoztam, hogy az exhibicionizmus ilyen leküzdhetetlen az emberbe, az sajnos nem tudod kinőni. De Szerintem inkább a koncertek miatt, tehát a koncerten van egyfajta speciális, főleg azért, mert sokat is beszélek, mint most is, és, de a koncerteken azért nem ennyit, de hogy mégis a koncerteken ez egy, ad egy speciális hangulatot, és van, aki ezt nagyon szereti és keresi, és pont erre vevő, tehát vannak ilyen emberek. De egyébként pont most próbáljuk egy picit ez a közönséggel való közösséget jobban megélni, hogy jobb, több visszacsatolás legyen. Úgyhogy most a következő zenekari fotózás már közönségünkkel együtt lesz az évadzárunkon.
0: Tehát mint ahogy a pop-rock zenekarok csinálják együtt a koncert után? Tehát,
1: hogy... Ha majdnem az, mint hogy feldobjuk magunkat, és akkor a közönség kezein utazunk, de azért nem teljesen, a Zene Akadémián lesz egy ilyen közös fotózás, mert hát igazából nekünk ők a fontosak. Persze. Abszolút ők adják az értelmét a működésünknek, azon, hogy ők fizetik a működésünket. Igazából az ő visszajelzésük a legfontosabb, hogy mit adunk mi nekik, és ez viszont kell, hogy legyen interakció, és ez például sokkal kevésbé van meg, mint a, nem tudom én, a koncerten, ahol az első sorból ordibálják, hogy imádlak! Igen. És ez ugye kevésbé van itt meg.
0: Ja, az már azt, hogy és akkor a zenekar játszan nálatok, ez nyilván nem.
1: Hol szokott lenni bekiabálás egyébként, de általában nem szokott jól esülni. Pont egy zenegyűlölön volt egy vidéki előadáson, egy bácsi másra számított, és bekiabálta, hogy most már ezt hagyja abba a Janklovics. De azért ez a ritkább.
0: Ja. Na, innen folytatjuk, Hámori Máté a vendég, a Retro Rádióban, az Oázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hámori Mátéval beszélgetünk, ha már a zenegyűlölt szóba hoztat, szeretnék róla beszélni, de van egy fontos kérdés még azelőtt, hogy amit te szerint, én azt gondolom, hogy te egy ilyen újító vagy, ahogy megpróbálod a fiatalítani a közönséget, megpróbálni egy olyan utat járni, amivel növelni tudod esetleg a klasszikus zenének a közönségét, hogy mit szól ehhez a klasszikus zenei szakma? De akár a többi karmester, vagy a zenészek, tehát mit szólnak mindahhoz, hogy te ezt úgy csinálod, ahogy?
2: Hát nem tudom, meg közvetlen visszajelzést viszonylag ritkán adunk egymásról, tehát én inkább onnan látom a visszajelzést, hogy elég sok helyen megjelennek hasonló tartalmak, vagy hasonló megközelítések. És én ezt nem feltétlenül tartom rossznak, vagy nem. Van, amikor azért posztankodom, amikor mondjuk ilyen egy vesző a különbség az én általam kitalált Opa. Produkció Igen. címe és a másik produkció címe között, meg tartalmak közt. Nyilván nem fogja ugyanazt hozni, Aha. tehát ezért nem tartok ettől. De van ebben jó is, mert végülis azt jelenti, hogy bizonyos értelemben ilyen trendsetterek vagyunk. Uh-huh. Tehát sokan vettek át nagyon az elmúlt években nagyon sok mindent, a címadásainkat, a kommunikációnkat, a marketingünket, elég sok mindent figyelnek a többiek. Nyilvánvaló, hogy mi is figyelünk másokat, főleg külföldi példákat is, meg magyar példákat is. Én azt hiszem, itt nagyon sok jó példa van, és sok jó zenekar van Magyarországon, és sok újító van, nem én vagyok az egyetlen. Nagyon sokan dolgoznak azon, hogy ez a műfaj, ez 20 év múlva, meg 100 év múlva is még létezzen, meg egyáltalán zenekar, mint műfaj létezzen. Mindenki a maga eszközeivel próbálja ezt, ki jobban próbálja, ki kevésbé. Mi rá is vagyunk szorulva, hogy minket szeressen a közönség, mert viszonylag a többi zenekarhoz képest alacsony az állami támogatásunk, tehát nekünk kell az, hogy mi kitermeljük a saját bevételünket.
1: Tehát sokat kell koncertezni,
2: nekünk sokat kell, ahhoz, hogy... sok bevételt kell csinálni, és ahhoz az kell, hogy minket szeressenek az emberek.
1: A rockzenére szoktam mondani, hogy talán a rockzene rajongók azok, akik a legkevésbé megbocsájtók, tehát hogyha egy rockzenész elkalandozik egy másik stílusba, akkor azt nem nagyon szokták szeretni. Tehát valahogy annak egy ilyen jól megfogalmazott stílusbeli korlátok vannak. Ugyanezt gondolom egyébként a komoly zenéről is.
2: Snobok, mondjuk ki.
1: Én a karót nyelt fogalmazásra szeretem volna élni, de nem sértegetés.
2: Ne szóljuk le azért a hallgatóságunkat. Igen,
1: tehát hogy tényleg nem bántva. De hogy amit te csinálsz, vagy amit ti csináltok, az ennél jóval lazább, mint amit az ember gondol a komoly zenéről. És ezért kérdezem, hogy mit szól hozzá a szakma, hogy nem... Hát nem érzik-e túlságosan lazának azt, ahogy te hozzáállsz, vagy ahogy ti hozzáálltok ehhez
2: volt
1: az egészhez?
2: Volt egy kampányunk, komoly zene nincs, csak zene van, ez volt a kampány, Aha. és ez a metróban volt plakátkampány, meg itt ottam ott ilyen kültéri, és viszonylag nagy port kavart, és ennek kapcsán én láttam ilyen szakmabéli köldöknézést, hogy ez mennyire nem igaz, mert hogy van, és hogy ez... Tehát... Ez volt talán a legerősebb ilyen negatív, explicit dolog. Az, hogy implicite, mik vannak ilyen rejtetten, azt csak elképzelni tudom, de tudod, amit átam mögött mondanak, az nem rám tartozik, Aha. tehát azzal nem foglalkozom.
1: Ezt jól csinálod.
2: Úgyhogy nem igazán tudom, engem sokkal jobban érdekel a közönség visszajelzése, azt minden hétfőn kapom a jegyértékesítéstről, hogy éppen mennyi jegy ment el a héten, melyik koncertünkre. Elsők között jöttünk ki a jövő évadunkkal is, most már 2027 júniusra is vásárolnak az emberek jegyet, tehát egy Óriási. Év múlvára, és 94%-os teltházakkal megyünk, úgyhogy 160 koncertünk volt tavaly.
1: Oppa!
2: Úgyhogy,
1: és jellemzően mekkora helyeken?
2: Hát a Zene Akadémia az egy nagyon gyakori helyszínünk, a Budapest Music Center is gyakori, de most a BKK-ba leszünk pár nap múlva, meg játszunk a Momkultban is, tehát a 300-tól a 2000-ig terjed a leggyakrabban, és iskolákban is játszunk, ott ezek ott csak pár száz, tehát ott egy 200-300 gyerek fér el egyszerre, úgyhogy nagyon változó helyeken lehet velünk találkozni.
1: Megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk. Hámori Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hámori Mátéval beszélgetünk, ha már a zene gyűlölő ennyiszer szóba került, akkor tessék, foglalkozunk a zene gyűlölővel, mert hogy amikor az első jött, akkor azt gondoltam, hogy ez egy ilyen egyszeri dolog. És lehet, hogy ti is így gondoltátok, utólag persze mondhattok most már bármit, de hogy aztán ennek lett folytatása, az a sikere miatt van, gondolom.
2: Igen, sikeres lett, berobbant, az emberek szerették, meg az volt főleg benne a jó, hogy meg tudtunk szólítani olyanokat, akiket lehet, hogy mással nem. Tehát pont az ilyen 16-17 évesek először mondjuk erre a formátumra jöttek el úgy, hogy baromi jól érezték magukat, és utána azt mondták, hogy de még a zene is mennyire jó volt. Ezt elég nehéz egy 16-17 évesnél mással elérni, így első klasszikus zenei élményként. Úgyhogy úgy láttuk, hogy ez működik, akkor kitaláltam egy másik részt, ami az opera volt.
1: Aki még nem látta, vagy nem hallott róla, mondjuk el, tehát ott van Janklovics Péter, mint humorista, aki tulajdonképpen azokat a dolgokat olvassa a zenekar, vagy éppen a karmester fejére, amit általában kocsmában szoktunk gondolni a klasszikus zenéről, vagy a komoly zenéről.
2: Hogy mennyire karótnyát, hogy mi a francnak lengeti azt a pálcát, hogy miért vannak ennyien, hogy miért viselkednek ki a formáj, és mi a francnak hangolnak, egyáltalán miért ilyen hosszú a koncert, miért ezeket. Tehát ezeket mind a Peti előveszi, és az első részben főleg rajtam köszörüli a nyelvét. Ezért szoktak is sajnálkozni utána a közönség, de mondom, hát én találtam ki az egészet, de tessék sajnálni.
1: Ja, hogy ezek a kérdések a te kérdéseid, csak hát az előadója a Janklovics Péter.
2: Nem, hát a Peti rakta össze a blokkokat, de mondjuk a vázát azt én találtam ki, hogy mi mentén haladjunk, hogy milyen témákat érintsünk. Mik azok, amik jó témák lehetnek. A második rész, ugye, az már egy specifikusabb, az operával foglalkozik, ott is van mind röhögni azért, de ott is végül is egy opera estet, vagy egy ilyen ária estet hallgat végig a közönség a blokkok között. A harmadik rész pedig nem olyan rég mutattuk be, az a filmzenés. És most ez az, ami nagy sikerrel megy, itt meg a különböző filmzenéken röhögünk. Tehát ez tulajdonképpen egy viszonylag új formátum, hogy egy stand-up, meg egy koncert, egy szimfonikus zenekari koncert egyben, és ez tényleg telt házakkal, meg hál' Istennek még nagyon sok cég is kéri, tehát hogy ez egy viszonylag sikeres formátum lett.
1: És itt, itt a 60 fős Danubi, a zenekar, minden egyes tagja tulajdonképpen szerepel ebben az előadásban.
2: Hát igen, még van, hogy színészként is félig meddig szerepelnek, tehát nagyon trenírozott társaság, de elég sok színdarabban játszottak meg filmben, meg nem tudom, tehát bármit meg lehet csinálni a Danubiával, nagyon-nagyon rugalmasak, és igen, szeretnek is játszani.
1: És erre szerettem volna kitérni, hogy itt vannak extra feladatok. Tehát, hogy oké, hogy egy zenész nagyon sokat tanult, egy klasszikus zenész bármit el tud játszani, amit mondjuk a karmester kér tőle, de az, hogy például egy darabot játszon el visszafele is, vagy egy darab részletet, az lehet, hogy nem volt az álmaiban, amikor otthon gyakorolt, vagy amikor azt képzelte el az egyetemen, hogy majd ő klasszikus zenész lesz.
2: Nem, de egyrészt az világunk az iszonyú gyorsan változik, másrészt meg ez egy játék. Tehát ezt én az egész munkánkat úgy fogom fel, hogy ez egy játék. A magyar nyelv nagyon szépen mondja, mert mi játszunk. Aki zenél, az játszik.
1: De örömmel vesznek részt benne a zenészek?
2: Abszolút. Hát ha jól van megcsinálva, és a közönség szereti, akkor igen. Tehát ez mindig azon múlik, hogy mi abból táplálkozunk, hogy a közönség mit ad vissza. És ha ők szeretik, ha ők megveszik a jegyet, ha ők röhögnek rajta, ha ők csöndben vannak, amikor csöndbe kell lenni, akkor szeretjük, akkor az a visszaigazolást ad, hogy jól csináljuk.
1: Szoktam kérdezni ezt a könnyű zenészektől is, hogy mennyit kell ahhoz próbálni, hogy egy produkció színpadképes legyen. És akkor mindig azt szokták mondani, amikor jön a nyári idény, akkor előtte persze egy párat próbálnak, de maga a koncerttel is fejlődik a dolog, meg a hangbeállás, stb. Tehát, hogy nyáron például nem kell próbálni. Nálatok ennyi koncert mellett, ennyi fellépés mellett mennyi időt kell még a próbával eltölteni, vagy ez otthoni feladat minden zenésznek a gyakorlás?
2: Otthoni feladat is, a felkészülted, de a próbára felkészülten kell jönni, úgyhogy teljesen tudod az anyagodat. De én az utóbbi években próbáltam átalakítani kicsit színháziabb működésre a Danubiát, tehát hogy vannak produkciók, akár a zenegyűlölő, akár más produkciók, amiket sokszor játszunk. Ezeket már nem kell próbálni. Az olyan, mint egy turnénak a műsora, hogy amikor 25-ször játszod, már mit próbálj rajta, tényleg csak a hangbeállás kell. De hagyományosan egy szimfonikus zenekar minden egyes előadása új és próbaigényes, de ez rohadtul nem fenntartható anyagilag, és ezért mi elkezdtük ezt. Tehát most nyáron például van egy Nyár X Nyár nevű produkciónk, de bemutatunk, azelőtt van 3 próba, az 2 napot jelent, 9-től 2-ig, előtte a zenészek fölkészültek, de 9-től 2-ig ezt készre kell hozni. Másnap koncert, hangbeállás, ez egy rövid, másfél órás történet.
1: Az a rövid?
2: Hát igen, mert azért egy hangbeállás más egy négy tagú zenekarnál, meg egy 60 fősnél. És akkor utána koncert. És utána, amikor ezt visszük majd Szegedre, Pécsre, meg nem tudom még hova az országba, akkor ott már csak hangbeállások vannak, próbák nincsenek. És így tud a dolog valamennyire költséghatékony lenni, mert egy zenekar iszonyatosan drága nyilván a sok zenész miatt, meg nagyon sok egyéb költség van. Utaztatni, a kottának költsége van, tehát ez egy baromi drága műfaj. Mi próbáljuk a lehető legfenntarthatóbbá tenni, de ehhez kell a közönség is, hogy megvegye a jegyet, és hogy el tudjuk például vinni vidékre nagyon sok helyre azt a produkciót.
1: Amikor én láttam a zenegyűlölőt a Rom Colosseumban, akkor félig meddig így szakman beliként azt állapítottam meg, hogy a koncert vége fele, hogy de hát nincs is sehova kirakva a hangszerekhez mikrofon. Tehát, hogy én akusztikusan hallom azt, amit hallok folyamatosan, és nyilván az egy olyan színházi környezet, de amikor elviszitek turnéra, akkor kifejezetten csak olyan helyszínekre tudjátok elvinni, ahol a maga az akusztika megoldott, vagy pluszban még költségként azt is kell, hogy aztán egy technikus, aki képes egy 60 fős zenekart kezelni.
2: Hát ez attól függ, ugye most ezt a konkrét műsort, ezt olyan helyekre tudjuk csak vinni, ahol akusztikusan meg tud szólalni. Tehát ez már eleve leszűkítő, hogy olyan udvarokat, mert ráadásul szabadtéri koncertek nyáron, olyan udvarokat, olyan helyszíneket kell találnunk, ahol megélnek ezek a darabok. De vannak olyan produkciók, amik hangosítással is működnek, és azzal alapvetően azzal működnek, akkor az más típusú helyszín. Ugye, hogyha nagyon nagy ilyen sportcsarnokszerű helyeken akarunk játszani, ott nem lehet kikerülni. Igen. De például az Erkel Színház és a BKK is azért nagyon jó, mert ezek akusztikusan is működnek, nem kell hangosítani, és azért a mi műfajunknál nem biztos, hogy hozzáad a hangosítás, sőt, nagyon nehéz műfaj egy zenekart szépen hangosítani, és nagyon sokba kerül, szóval igyekszünk ezt elkerülni.
1: Meg hát mondtad is, hogy neked karmesterként az is feladatod, hogy úgy helyezd el a zenekart, hogy bárhol ül a néző, hallgató, ugyanazt az élményt kapja. De most még ezt rábízni plusz hangmérnökre, akik valószínűleg nagyon jól végzik a munkájukat, de nem biztos, hogy ugyanazzal a füllel rendelkezik, mint amivel te.
2: Nem, hát ő biztos másképp hallja, és ez technikai kérdés is. Tehát ez olyan hangrendszer, olyan hangszórók kellenek, olyan mikrofonok, nagyon spéci mikrofonok kellenek. Hangszercsoportonként eltérő mikrofonok sok esetben. Tehát ez egy iszonyatos történet, és ezért ezt próbáljuk elkerülni, amennyire lehet. Nyáron is játszunk a Zeneakadémián is például. Tehát, hogy azért a jó helyszíneket próbáljuk egész nyáron tartani, és mi most már egy jó ideje nyáron is végig játszunk, tehát nekünk az évad nem szakad meg júniusban, hanem igazából van egy-két hét szünet a zenekarnak, de egyébként mi 52 héten keresztül játszunk.
1: Megint egy rövid szünet, folytatjuk rövidesen. Hámori Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Hámori Máté Liszt Ferenc díjas karmester, a mai beszélgető társam. Régebben úgy volt egy zenekarnál, mert megint jövök ezzel a klasszikus zene,
2: régen minden jobb volt,
1: könnyű zene analógiával, elnézést kérek, de tényleg ez volt, hogy ha valaki egy zenekarban játszott, akkor abban a zenekarban játszott csak, tehát hogy monogámia volt. A klasszikus zenénél viszont nem feltétlenül, vagy én legalábbis úgy tudom, hogy nem feltétlenül volt ez. Tehát, hogyha valaki volt egy zenekarban, ettől függetlenül elhívhatták, és el is ment máshova is játszani. Mi a helyzet a Danovio zenekarban? Mi van, ha valaki azt mondja, hogy elnézést, ma nem érek rá, mert nem tudom, el kell utaznom a családdal. Tehát helyettesíthetők-e a tagok? Elmehetnek-e máshova játszani a tagok, ha éppen, nem tudom, aznap nincs koncert?
3: Hát igen, tehát a rövid válasz az, hogy igen, van promiszkuitás a műfajunkban, majdnem minden zenekarnál, mert Magyarország egy ilyen, vagy a Budapest főleg egy ilyen zenekari gócpont, tehát itt nagyon-nagyon sok szimfonikus zenekar van, ami egy ilyen klasszikus öröksége annak a nagy zenei életnek, amit volt az elmúlt 200 évben, vagy 150 évben. Ez egy adottság. Ezt mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint hogy a braziloknál sok focista vált. Oké, hát ők azt tudják, mi meg ezt tudjuk, mi ebben vagyunk jók. Viszont ennek van egy olyan hátulütője, hogy itt nagyon sok minden van. A csomó hollywoodi produkciónak a filmzenéjét például Budapesten veszik föl, ilyen session zenekarok. Oda is a mi zenészeink, meg a másik zenekarok zenészei járnak sok esetben. Tehát itt van egy csomó ilyen átfedés. Nyilván azt kell ügyesen megcsinálni, hogy azért a mi érdekeink ne sérüljenek, és a zenész is jól tudjon járni, meg tudjon élni, mert azért nem tudunk mi olyan fizetést adni, amiből ő vidáman megél, és azt mondja, hogy én ettől már nem vállalok semmit, hanem muszáj nekik sajnos mást is. Tehát örül, én lennék a legboldogabb, hogy olyan fizetést tudnának kapni, de hát így is küzdködünk, hogy minden oké legyen. Úgyhogy el kell bizony engedni néha őket, de azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem, tehát ez mindig ilyen húz meg, erez meg játék, és azért ők is érzik azt, hogy mi az a szituáció, amikor úgy el lehet odalogni, és mi az, amikor nem, mert ezek álláshelyek, tehát elvileg törvényi kötelezettségei vannak, hogy hogyan kell az állását betöltenie.
1: De egy 60 fős zenekar, maradjunk a Danovio zenekarnál, ott te vagy a főnök, vagy neked is van egy főnököd, aki működteti a zenekart, tehát hogy neked tartozik beszámolóval, nem tudom, az első hegedűs, ha éppen hívják egy filmzenei projektre.
3: Nekem van beleszólásom, de nem én vagyok a munkáltatója. Aha. Tehát törvényileg van egy ügyvezető, aki a munkáltató jogokat gyakorolja, és az egész zenekar egy alapítvány tulajdonában van, aminek van egy kuratóriuma. Tehát, hogy ez egy ilyen viszonylag független szervezet, de állami támogatásból él elsősorban. Nagy rész a saját bevételünk most már, de azért sok az állami támogatás is. De mondjuk nekem szakmailag, mint művészeti vezető van beleszólásom, hogy kit engedünk el és kit nem. De nyilván mindent megbeszélünk a vezetőtársam, Lács Péterrel, mert ő ennek a zenekar annak az ügyvezetője már nagyon-nagyon hosszú ideje, és ő az, aki abszolút gyakorolja, és a végső szót kimondja, hogy mit lehet és mit nem.
1: És akkor nektek ugyanúgy van a szervezeten belül egy bookingos, aki a szervezés, akinek csak az a feladata, hogy leszervezze a koncerteket, vagy abban például neked van-e beleszólásod, hogy hova nem, hol igen, hol működhet, hol nem működhet?
3: Abszolút, ez közös döntések során, de most én már 27-28-as évadot csinálom, tehát már nagyjából most már ott tartunk, hogy 2 évre előre dolgozunk, mert muszáj, mert így lehet igazán jól eladni a dolgokat. Meg
1: de a 2 évre előre dolgozunk, az azt jelenti, hogy te tudod, hogy mit fogtok játszani, vagy azt, hogy hol?
3: Vagy hát mind a kettőt. Aha. Most azon dolgozom, hogy az, hogy hol, mikor, az már megvan, de az, hogy mit, azon dolgozom most, az az évad összerakás. Van beleszólás, egy nagyon jó csapat áll az egész mögött, tehát azért egy több mint 20 fős iroda van, aki csinálja a Danubiának a hátterét, nem is lehetne máshogy ennyi koncertet produkálni, és mindenkinek megvan a maga feladata, meg kis tímek vannak, és igazából ez egy nagyon klassz csapatmunka, és a háttér az legalább olyan izgalmas, mint az előtér, tehát hogy ez hogy válik lehetővé egy zenekarnak a működése, és itt tényleg a helyszínfoglalástól, az, hogy mit játszunk, mi mennyibe kerül, számol üzleti tervén, ilyenekkel is foglalkozom, hogy mi mennyibe fog kerülni, mennyi bevételt hoz, mennyi kiadás, hogy lesz egyensúlyos az egész, tehát mindennel is foglalkozom, de nyilván a legjobban a kreatív részét szeretem, amikor ki kell találni valamit.
1: Mint ahogy a P-mobilnak a mobilmánia nyilvánvalóan konkurens, tehát hogy nem mindegy, hogy kit vesznek meg. Nálatok van ilyen, hogy ki a leginkább a konkurens csapat, konkurens banda, akiket le kell győzni?
3: Hát mi két zenekart figyelünk nagyon, és szerintem ők is figyelnek minket. Az egyik ugye a Magyarország első számú zenekar, a Fesztivál zenekar, mert ők is azért Fischer Ivánnal az élen nagy újítók, és fantasztikus, amit létrehoztak az elmúlt 30 évben, tehát ők nagyon komoly példa sok szempontból, és szerintem ők is azért figyelgetnek minket. És a Doknányi zenekart említeném még, mert Hollerung Gábor vezetésével egy hihetetlen aktív ilyen teremtő és innovatív munkát csinálnak, egy nagyon jó csapat a Doknányi zenekar, nagyon jó zenészekkel, és ők is elképesztő saját bevételt tudnak produkálni, arénákat töltenek meg, tehát ők is nagyon jól csinálják azt, hogy hogy lehet a klasszikus zenét közelebb vinni olyan emberekhez, akik nem biztos, hogy erre gondoltak volna valaha. Tehát ez a két zenekar, akivel igazából mi kompetícióban állunk, azt gondolom, és vannak még kiváló zenekarok, de azok picit más profillal működnek.
1: A klasszikus zenei koncertek azok továbbra is öltönyakkendő annak, aki a színpadon van, és elegáns öltözet annak, aki közönségként megy oda?
3: Hát nálunk már az is egy óriás újítás volt, hogy a csajok színes, és mindenki más színű estéiben van. Tehát már ezen
1: volt. Az estéi az fontos.
3: Fölhörget. Tehát annyira szabálykövető, vagy hagyománytisztelő a mi műfajunk, hogy már ez is egy újdonság volt, de sok közönség megjegyezte, hogy mennyire jó, hogy színes az egész, amit lát.
1: Tehát, hogy nem egy színű, ugyanaz egy olyan színű,
3: de van, amikor nem elhagyjuk a csokornyakkendőt azért, tehát vannak helyzetek. A tornateremben nem csokornyakkendővel megyünk, meg a Kapolcsi Fesztiválra, a Művészetek Földjébe se csokornyakkendőbe, tehát nagyon függ attól, hogy hol játszunk, de még mindig ez egy. És van, aki várja is azt, hogy tudod, ha jegyet vesz a zeneakadémiára, akkor legyen szépen fölöltöző. Ő is fölöltözik, és legyen fölöltözve
1: hát a zeneakadémiára. Hát rövid nadrágba, vagy mackóban. Hát,
3: kevesebben, igen.
1: De vannak?
3: Persze.
1: De beengedik őket, ettől függetlenül?
3: Szerintem van, ahol szigorúbb a dress kód, de van, amikor az van, hogy beengedik, persze.
1: Mi a helyzet a hangszerekkel? A zenész rendelkezik saját hangszerrel, megint az analógia, ugyanúgy, mint a könnyű zenészeknél, vagy egy zenekar rendelkezik saját hangszerparkkal, amit a zenész rendelkezésére bocsájt. Mondjuk egy hegedűs nyilván tök könnyen berakja az autó csomagtartójába, vagy akár még a villamoson is viszi, vagy bringával. Mondjuk a nagy bőgősnek nehéz dolga lehet.
3: Na hát ezért kell jó hangszert választani, ugye a pikolós a legügyesebb, mert az gyakorlatilag egy neszeszerben elfér.
1: Igen.
3: De van, ez vegyes. Tehát a zenekarunknak van egy nagy hangszerpark, például az ütőhangszerek az mind a zenekaré, ugye a nagy bőgők
1: hát igen,
3: is.
1: Hát hatalmas nagy üsdobokat azért nem.
3: Igen, az kínos lenne minden nap bevinni a próbára. De a hegedűk, a vonos hangszerek többsége saját tulajdon, mert ezek amúgy is olyan értékes hangszerek, hogy az összérték az több százmillió forintra rúg. Így is a zenekar a hangszer állománya több százmilliós, de azért azt gondolom, hogy jobb az úgy, hogy mindenki a saját hangszerét hozza, arra vigyáz. De vannak olyan zenekarok, ahol minden zenekari tulajdonban van, mi azért nem vagyunk ennyire gazdag zenekar. Annak is örülünk, hogy sikerült szépen fölépíteni évek alatt ezt a jelentős állományt. Úgyhogy vigyázgatunk rá, meg újítgatjuk, amennyire tudjuk. Beszerzésre nagyon ritkán van pénz, de azért nem panaszkodom, mert azt gondolom, hogy nagyon jó hangszerparkunk van, és remélem, hogy ez hallatszik a koncerteken is.
1: Van alapkövetelmény, hogy milyen minőségűnek kell lenni annak a hangszernek, amivel az ember tagja lehet a Danubio zenekarnak?
3: Volt olyan, hogy például a kürtösöknek vettünk kürtöt, tehát azok mind zenekari kürtön játszanak, sőt naturkürtöt is, ami egy más hangszínű dolog. A trombitásoknak is vettünk, tehát a fúvósoknak gyakorlatilag azt hiszem majdnem mindenkinek megvettünk új hangszert, hogy jobb hangszeren tudjanak játszani. A vonósoknál az van, hogy amikor ő próbáját játszik hozzánk, paraván mögött, akkor ő hozza azt a hangszert, amivel úgy gondolja, hogy a legjobb minőség tudja hozni. Ott a ritkább az, hogy azt mondjuk neki, hogy figyelj, te egy jó játékos vagy, de szar a hangszered, úgyhogy inkább adunk helyette egy másikat. Tessék, itt egy Stradivari. Hát erre viszonylag kevés a lehetőség, vagy az esély.
1: Tehát általában nem sorakoznak a raktáratokban a Stradivari.
3: Nem,
1: ezek
3: a miénkben nem sorakoznak, de általában a zenészek mindent megtesznek, egy vonós mindent megtesz, hogy a lehető legjobb hangszert kitalálja, megtalálja magának. Erre nagyon igényesek, nem biztos, hogy mi jobbat tudnánk a kezükbe adni.
1: Olyan van, hogy mondjuk bekopogtatnak, hogy én szeretnék a zenekar tagja lenni? Nagyon ügyes hegedűs vagyok, vagy nem tudom, üsdobos vagyok, és szeretnék itt játszani, mert azt látom, hogy baromi sokat mentek.
3: Gyakran van, jelentkeznek, külföldről is szoktak egyébként jelentkezni, ugye ez azért nehéz, mert ha van üresedés, akkor van üresedés, ha meg nincs üresedés, akkor nehéz csinálni helyet.
1: Igen.
3: De ezeket mindig eltesszük későbbre, és volt már, hogy így hívtunk valakit kisegítőnek, ugye nem állandó tagnak, hanem csak szerződéssel, session zenésznek, úgy is lehet mondani, és akkor van, aki úgy bennmaradt, vagy bennragadt, de akit fölveszünk, annak mindig törvényileg is próbát kell játszania, máshogy nem vehetünk fölállásba senkit. Úgyhogy aki nálunk ilyen értelemben állandó tag, az mind megmérettetett már függöny mögött is, és nyilvánosan is.
1: És karmesterből csak egy van?
3: Hát karmesterből nem csak egy van, mert nagyon sokan vezénik még a zenekart, akiket meghívunk, vagy akik valami külső produkcióban részt vesznek, de hát művészeti vezetőből egyelőre egy van.
1: Mik a helyszínek, a következő helyszínek, ahol titeket meg lehet nézni, meg lehet hallgatni?
3: Most szombaton a Momkultban leszünk, annak a szabadtéri színpadát avatjuk most, már a nyári szezonra, Nyár X Nyár című bemutatónkkal, Vivaldi és Beethoven, nagyon szuper kis koncert. Másnap a BKK-ban, a Kongresszusi Központban Zenegyűlölő 3, amiről annyit beszéltünk, ha valaki meg akarja hallgatni a filmzenés Janklovics Péteres őrületet.
1: Jó, de hát ezekre meg lehetetlen jegyet szerezni, azt is látom.
3: Nehéz. Most már nem sok van, de azért van, talán még van egy-kettő. És aztán utána turnéra is indulunk, tehát Szegeden, Pécset, azt hiszem talán Békés Csabán, sok helyen az országban lehet majd minket hallani. Lesz egy Meseautó című bemutatónk, szintén a Momkultnak a színpadán, tök új előadás, két színész fog énekelni, Meseautó és a hozzá kapcsolódó régi filmzenék, ott Rezső hangszerelésében. És ezen kívül leszünk Kapolcson is a Művészetek Völgyében, most a nagy koncerten mi fogunk játszani, és ott, amely annyit beszéltünk a különböző műfajokra, hát mai népszerű előadókkal fogunk együtt állni a színpadon. Nagyon izgalmas lesz ez is, egy tök új produkció. Úgyhogy a nyarunk is folyamatos muzsikálás, igazából az utazenéhez.hu-n minden fönt van, ami velünk kapcsolatos, és nagyon sok gyerekkoncertünk is lesz az otthonunkban, a Danubia Szalomban, Óbudán, oda meg a legkisebbeket és a családjaikat várjuk.
1: Van egy csomó minden, amiről nem beszéltünk, de szerintem teljes képet kaptunk arról, hogy mi a te feladatod, mi a munkád, és hogy működik a Danubia zenekar. Hámori Máté, köszönöm, hogy jöttél.
3: Köszönöm a meghívást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
2: Felszálltak a magyar gripenek egy utasszállító miatt. Drágulhatnak a Távol-Keletről rendelt kis csomagok. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a gripeneket egy izraeli utasszállító miatt. A legmagasabb szintű készültséget rendelt el a NATO a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, azért emelkedtek a magasba a magyar gripenek, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a légi irányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, akik pótolták a hiányosságot. A gripenek légtérhatárig kísérték az izraeli járatot. Drágább lesz a rendelt pakk. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shineről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Felmászott a vasúti szerelvényre és áramütést szenvedett egy fiú Várpalotán. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a 11 éves gyerek a barátjával érkezett a vasútállomásra. Felmászott az egyik vasúti kocsira és olyan közel került a magas feszültségű vezetékhez, hogy áramütést szenvedett. Mentő helikopterrel vitték kórházba. Elkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. Az első mérkőzés Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság között zajlik. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A futball VB a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye. A döntő július 19-én lesz. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, északára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Somló Tamás klasszikusát például, szóval majd pár perc múlva az indulni kell. Itt lesz a Zanzibár, Cserháti Zsuzsa, Karamel, most pedig jön a United és a Kes.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, az Omegát hallgattuk a Fekete Pillangó után. Jön nem sokára, pár perc múlva a Padödő, az Azt csinálok, amit én akarok, előtt pedig Wolf Katit hallgatjuk. Szerelem, miért múlsz a retro rádióban?

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Sipos F. Tamás, ez volt a Nincs Baj Baby. Jön mindjárt Roy és Ádám, csak egy pillanat, előtt pedig Berecki Zoltán és a Szájvelem, most a retro.

0: Retro Rádió.
1: Olyan ő, hogy

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Balgosi Brothers Company zenélt, az olyan ő után itt a Dollyról, Vakáció a retro rádióban.

0: Élőadások legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Fresh, ez volt a Táncolj Még.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a prognózis egyik klasszikusa, tele van a város.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ágnes Vanilla énekelt. Az örök nyár után jön mindjárt a Hooligans, Lotfi Begi feldolgozásában szól majd a Paradicsom, a Bombon után. Köszönöm, hogy vagy nekem a retro rádióban.

Legnagyobb slágerei retro rádió, Pápai Jóci és az Én apám után jön Janicsák Vec a pár perc múlva, Könnyek az esőben előtt, Aucsillát hallgatjuk, El kell, hogy engedj a retro rádióban.

Több slágerei retro rádió, benne a Belmondó, és a lesz volt van után, eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen vasárnap találkozhatunk legközelebb, ahogy azt megszokhatták, a vasárnapi Abaházi Presszóban lesz megint dalpremiér, a Nox vadonatúj dalát fogjuk majd bemutatni, de beszélgettünk Dombival, vagyis Dombovári Istvánnal, a Metallica kiállításról is szót ejtünk, a múzeumok éjszakája kapcsán a Posta Múzeumban invitáljuk a hallgatókat, és lesz egy Queen tribute est, vagy olyan, egy olyan est, ahol Queen-t fognak énekelni magyar énekesek, köztük Kocsis Tibó, vele is beszélgetni fogok majd vasárnap este. Bízom benne, hogy akkor is találkozunk. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Olá Ibolya gyönyörű dalával búcsúzom Magyarország a Retro Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű,